Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket július 23-án, csütörtökön az Ágnus Rádió homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami John Barrymore amerikai színész tollából származik, és így hangzik. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Ez a gondolat kísérje minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő három órában. Az első órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Johannes Brahms német zeneszerző tollából. A második órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezt követően pedig keresztény életfelekezet közi rovatunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Műsorunk harmadik órájában szempontok rovatunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg. Ezzel várom Önöket a következő három órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A következő egy órában válogatott klasszikus zenét hallhatnak Johannes Brahms német zeneszerző tollából.

0: homokóra.
1: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat július 23-án, csütörtökön, homokóra műsorunk második órájában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami John Barrymore amerikai színész tollából származik, és így hangzik. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Ez a gondolat kísérjen minket a mai napon. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Ebben az órában áhítatot hallhatnak, amit jó magam tolmácsolok, majd fellapozzuk a nap kalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük. Ezt követően pedig keresztény életfelekezetközi műsorunk múlt pénteki ismétlését hallgathatják meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Mai áhítatunk címe Újra felkelni. Amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Az apostolok cselekedetei 14. fejezet 20. rész. Mai áhítatunk szerzője Daniel Freylon, amerikai testvérünk. A csípőprotézis műtétem után órákig lábadoztam, de aztán azt mondták, itt az idő, hogy felkeljek és mozogjak. Megdöbbentem ezen. Azt gondoltam, napokba telik majd, mielőtt újra lábra tudok állni, de a nővér elmagyarázta, hogy nagyon fontos azonnal járni, hogy megelőzzük az új ízület bemerevedését és elgyengülését. Két oldalról nővérekkel támogatva megtettem az első lépéseimet. Hála a támogatásuknak, még aznap hazatértem az otthonomba, erősebben és kisebb csípőfájdalommal, mint azelőtt. A mai igeszakaszban Pált ájulásig verték, majd az ellenséges tömeg kivitte a városból. Bár halottnak tűnt, nem volt egyedül. Pált körülvették a tanítványok, akik segítettek neki talpra állni. Ez a támogatói kör Isten erejéről tett tanúságot, és ezzel az erővel ment vissza Pál a városba, és folytatta az utazását. Fontos volt, hogy újra felkeljen, hogy folytatni tudja az örömhír terjesztését. Mikor az élet kihívásai megsebeznek, könnyű lent maradni. Minél tovább vagyunk lent, annál nehezebb előrelépni az életben. De ekkor Isten meglátogat bennünket, és kiárasztja a kegyelmét ránk. Megtapasztalhatjuk ezt a körülöttünk lévők támogatásában, akik érzékenyek a sebeinkre, és könyörületesek hozzánk a szükség idején. Segítünk egymásnak felállni, hogy folytassuk azt a munkát, amire Isten elhívott minket.

Imádkozzunk! Urunk, segíts felismerni csodálatos kegyelmedet a körülöttünk élő emberekben. Ámen. Mások segítségével Isten kegyelmét adom tovább. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Donyell Freylon, amerikai testvérünk. Imádkozzunk a műtétből felépülőkért.

Az elmúlt percekben az áhítatot hallgathatták meg, amelyet ma jó magam tolmácsoltam. A következő percekben fellapozzuk a napkalendáriumát Szabó Anitával.

Július 23-át írunk, ez az év 204. szökő évben 205. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 161 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1290-ben ezen a napon lépett trónra II. András magyar király, az utolsó Árpád-házi uralkodó. 1552. július 23-án a Szent Andrási csatában megsemmisült a Temesvárt megsegíteni szándékozó szegedi hajdusereg. 1914-ben ezen a napon az osztrák-magyar monarchia ultimátumot intézett Szerbiához. Ennek visszautasítása nyomán július 28-án a monarchia hadat üzent, megkezdődött az első világháború. 1977. július 23-án a szomáli csapatok megtámadták az etiópiai Ogadent. 2004-ben ezen a napon 6 állam képviselőjének jelenlétében átadták Mostárban az újjáépített öreg hidat. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 23-ához kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1503-ban ezen a napon született Jagelló Anna magyar királyné, Habsburg első Ferdinánd felesége, valamint második Ulászló magyar király és Kandelei Anna lánya. 1824-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kuno Fischer, német filozófus egyetemi tanár. 1863. július 23-án született Bródi Sándor, magyar író, újságíró. 1870-ben ezen a napon született Csolnoki Jenő magyar, földrajztudós, szakíró, tanár. 1906-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Vladimir Prelog, bosznia-hercegovinai horvát vegyész, az 1975-ös kémiai Nobel-díj elnyerője. 1909. július 23-án született Szűdi György, József Attila díjas magyar költő. 1926-ban ezen a napon született Tálas Ernő, magyar operaénekes. 1927-ben ezen a napon született Balla László, kárpátaljai magyar költő, író, műfordító és újságíró. 1933. július 23-án született Vas Éva, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1941-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Gömbös Ervin, informatikus, főiskolai tanár, a Nemzetközi Üzleti Főiskola egyik alapítója. 1964. július 23-án született Böszörményi Gyula, magyar író. 1965-ben ezen a napon látta meg a napvilágot / angol rockzenész, a Guns N' Roses együttes gitárosa. 1968. július 23-án született Nyári Oszkár, színész, rendező. 1976-ban ezen a napon született Polgár Judit, magyar sakkozó. 1989-ben ezen a napon született Daniel Radcliffe, brit színész. A Harry Potter szerepe hozta meg számára az ismertséget. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akik július 23-án születtek.

Most tekintsük át azon ismertebb nevek listáját, akiknek halálozási évfordulójuk július 23-ához kötődik. 1757-ben ezen a napon hunyt el Domenico Scarlatti, olasz barokk zeneszerző, Alessandro Scarlatti, a híres nápolyi opera szerző fia. 1876-ban ezen a napon hunyt el Fényes Elek, statisztikai és földrajzi író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1885. július 23-án halt meg Ulysses S. Grant tábornok, az Amerikai Egyesült Államok 18. elnöke, hivatalban 1869-től 1877-ig volt. 1974. július 23-án hunyt el Darvas Lili magyar színésznő. 1985-ben ezen a napon halt meg Petri Gábor, orvos-sebész, az MTA tagja. 1998. július 23-án hunyt el Gertler Endre, magyar hegedűművész, tanár. 2003. július 23-án halt meg Cserháti Zsuzsa, Emerton díjas magyar énekesnő. 2007-ben ezen a napon hunyt el Tábori György, magyar író, műfordító és színrendező. 2011-ben ezen a napon távozott az élők sorából Amy Winehouse, hatszoros Grammy-díjas angol énekesnő, dalszövegíró és zenész. 2013-ban ezen a napon hunyt el Molnár Károly, Széchenyi díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, rektor. 2008 és 2009 között tárca nélküli miniszter. 2014. július 23-án hunyt el Borbándi Gyula, Széchenyi díjas magyar író, történész. 2015-ben ezen a napon távozott az élők sorából Karácson Gábor, Kossuth díjas magyar író, műfordító, festő, filozófus. 2017. július 23-án hunyt el Szendi József, magyar katolikus főpap, 1983 és 1993 között veszprémi püspök, majd 1997-ig érsek volt. Július 23-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával. A következőkben ünnepeltjeinket köszöntjük.
1: A mai napon, július 23-án a következő névnapokat ünnepeljük. Lenke és Brigitta. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Lenke héber, görög, német eredetű név, a 19. századi magyar névalkotás, a német Lenchen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap, hold szépségű. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Köszöntünk tehát július 23-án minden Lenke és Brigitta nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

0: Ünnepeltjeinket a Republik a 67-es út című dalával köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig. A következő percekben keresztény élet felekezetközi rovatunk múlt pénteki ismétlését sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A 121. Zsoltár 1-től 8-ig terjedő versei alapján szól hozzánk ma Isten üzenete, Kós Ádám, a Magyarországi Lakamazi Református Missziói Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gelért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvassa Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kús Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ezen a napon is eléd állhatunk. Csendesítsd el a szívünket, és segíts, hogy meghalljuk igéd biztatását. Szeretnénk elcsendesedni, megpihenni, feléd fordulni. Nem szeretnénk elfelejteni ezt az ünnepnapot, amit veled tölthetünk. Emlékeztess bennünket arra, hogy életünk nem a véletlenek kezében van, hanem a te gondviselő gondolatod és gondviselésed hordoz minket. Amen. A 121. Zsoltáron keresztül szól hozzánk most Isten az ő igéjével. Tekintetemet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad az, aki védelmez téged. Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmez Izraelt. Az Úr védelmez téged. Az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól. Megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Kedves testvérek, Rakamazon szolgálok lelkipásztorként, és amikor autóba ülök, és a környéken utazom, szinte mindig feltűnik előttem a Tokaji hegy. Ha Nyíregyháza felé indulok, vagy ha Szerencs irányába megyek, ha Nyíregyháza felől hazafelé érkezek, és mondjuk Szerencs irányából hazafelé érkezek, akkor szinte mindig látom valahol a távolban. Az évek során pedig egy tájékozódási ponttá vált számomra. Elég egy pillantást vetnem rá, és már is tudom, merre járok. Ha alig látszik, tudom, hogy messze vagyok tőle. Ha egyre magasabbnak látom, tudom, hogy közeledek. Nem kell térképet elővennem, nem kell nézegetnem az órámat, hogy mennyi idő, hanem tudom, mert látom a hegyet, és ez eligazít. A 121. Zsoltár írója is felemeli a tekintetét a hegyekre, talán ő is zarándokként járta az utat Jeruzsálem felé, a hegyek tájékozódási pontot jelentettek számára is. De érdekes, hogy nem áll meg ennél a látványnál, hanem feltesz egy kérdést, talán önmagának. Honnan jön segítségem? És a válasz nem az, hogy a hegyektől, hanem ezt mondja. Az én segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Nekünk is vannak tájékozódási pontjaink. Vannak emberek, akikre felnézünk, vannak helyek, amelyek biztonságot adnak, vannak szokások, amelyek kapaszkodót jelentenek. Ezek mind fontosak. De a Zsoltár arra tanít, hogy a végső segítség nem ezekből érkezik. A hegy csak mutat valamit. A segítség mindig az Úrtól jön. És milyen jó ezt tudni. Mert a tájékozódási pontok néha eltűnnek. Van, hogy a Tokaji hegy is ködbe és felhők mögé burkolózik. Az emberek megöregszenek, körülményeink megváltoznak. Amit biztosnak hittünk egyik napról a másikra, bizonytalanná válhat. Isten azonban nem. Ő nem változik. Ezért mondhatja a Zsoltáros teljes bizonyossággal, nem szunnyad és nem alszik Izrael őrizője. Mi elfáradhatunk, ő nem. Mi eltévedhetünk, ő mindig tudja, hogy merre járunk. Mi néha nem az utat látjuk, és nem látjuk megfelelően az irányokat, ő azonban mindenről tud, és mindent a kezében tart. Ezért ismétli újra és újra a Zsoltár, az Úr megőriz.
jártunkban, keltünkben, nappal és éjjel, most és mindenkor. Persze, ettől lehetnek nehezebb napjaink. Lehet, hogy lesz olyan időszak, amikor egyedül fogunk haladni az úton. Azonban az a bizonyos, hogy az egyedül létben és a mélységekben is az Istentől várhatjuk a segítséget. Az Úr megőriz a mélységben, az egyedül létben is. Ő nem hagy el. Talán ma is sokan indulnak útnak. Van, aki munkahelyére siet, van, aki a templomba, van, aki már tudja előre, hogy nehéz döntések várnak rá, van, aki egy orvosi vizsgálatra készül a közeljövőben, és bizonytalansággal néz a következő napok elé. Másnak egy talán régóta halogatott beszélgetést kell lefolytatnia, vagy éppen egy olyan terhet hordoz, amelyet senki más nem ismer, és amiről senki más nem tud. Mindannyian úton vagyunk. Nem csak egyik településről a másikra, hanem életünk különböző szakaszain is. A 121. Zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy ezeket az utakat nem egyedül járjuk. Aki megalkotta az eget és a földet, ismeri a mi utunkat is. Tudja, hová tartunk. Látja félelmeinket, és előttünk jár. Ezért, amikor ma kilépünk az ajtón, nem csak egy új nap kezdődik el, hanem az Isten gondviselése vehet körül bennünket ezen a napon is. Azzal a bizonyossággal léphetünk ki ezen a napon az ajtónkon, indulhatunk el életünk útján, hogy felnézhetünk a hegyre, és bátran elmondhatjuk, hogy segítségünk az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ma is emlékeztettél bennünket, hogy segítségünk egyedül tőled jön. Ezért kérünk, hogy kísérd utunkat ezen a napon. Adj bölcsességet döntéseinkhez, erőt feladatainkhoz, és adj békességet minden utunkhoz. Amikor öröm ér bennünket, taníts hálát adni. Amikor pedig nehézséggel találkozunk, segíts, hogy ne veszítsük szem elől a te gondviselésedet és a te kegyelmedet. Őrizd meg jártunkban és keltünkben, most és mindenkor. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Kós Ádám, a magyarországi Rakamozi Református Misszió Egyházközség lelki pásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a 121. Zsoltár 1-től 8-ig terjedő versei alapján.

0: Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, a Templomból hazafelé című részt felolvassa a rádiónk önkéntes munkatársa, Fejschmidt Mária.
1: A Templomból hazafelé. Olvasom Isten ígéjét Mózes első könyve 4. részének első 8 verséből. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, megszülte Kaint, és azt mondta, fiút kaptam az Úrtól. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel jópásztor lett, Kain pedig földművelő. Egy idő múlva Kain áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kainra és áldozatára nem tekintett. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Kaintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. De te uralkodjál rajta. Ezután azt mondta Kain a testvérének Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Kain a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Azt hiszem, sokan átéltük már egy modern dráma, film vagy tévédarab nézése közben, hogy legszívesebben kijöttünk volna, vagy kikapcsoltuk volna a készüléket, mert olyan élesen, véresen feszülté váltak a jelenetek, hogy már-már elviselhetetlenné vált a nézése, és mégis tovább néztük. Tovább kellett néznünk, bár tudtuk, hogy nem sok örömünk lesz benne. Megvallom, így jártam Kain történetével. Ezt a következő részt legszívesebben kihagytam volna. De aztán arra gondoltam, ha tetszett az ős történet írójának és a Szentléleknek, hogy ezt a borzongató történetet belevette a Szentírásba, akkor nekem nem illik kikerülnöm. Meg kell keresnem örök jelentését és üzenetét. Még a Bibliát szerető, azt rendszeresen olvasó emberben is felvetődhet a kérdés, igaz történet ez, vagy valami gyermekeknek való mese, ősi mítosz, amit még az imádkozó és ígével élő ember is mosolyogva félretehet azzal, hogy hol vagyunk mi már ettől? Hol vagyunk? Egyfolytában benne élünk, a kellős közepében. Kinyitottuk ma reggel az újságot, ugyan mit olvastunk? Azt, hogy Kain megölte Ábelt. Több ezer méter magasból, nem is egyet. Vagy egy országúton suhanva és cserben hagyva áldozatát, ahogy Kain hagyta ott a mezőn Ábelt. Kinyitjuk a rádiót, felkattintjuk a tévét, és szüntelen azt halljuk és azt látjuk, Kain megölte Ábelt. Kain nem halt meg, és Ábel szüntelen meghal. Testvér öli a testvért, embertestvér az embertestvért. Csak a bunkó vagy a kőbalta változott, Kain nem. Erről beszél a maga különös, gyermekdett képnyelvén ez a történet. Íme mondja a maga képes nyelvén, ez az emberiség történetének kezdete, a világtörténelem nyitánya, sőt a vallások és az egyházak történetének kezdete is, hiszen két oltár között, vagy azok közelében történik a testvérgyilkosság. Láttam egyszer egy könyv címet, Kain köztünk van. Azt hiszem, ez így nem egészen igaz, csak félig. Ezt az ősi képes írást így fordítanám le mai nyelvre. Vigyázat, Kain bennünk van. Nemrégen olvastam egy feleséggyilkosról, akire úgy találtak rá, hogy kezébe szorított fejét ide-oda ingatta a holttest felett, és eszelősen, szüntelen csak ezt ismételgette. Hogy tehettem? Hogy tehettem? Úgy, hogy nem tudta, benne is ott él Kain. Ez az ősi történet megrendítő figyelmeztetés. Kain közöttünk és bennünk él. Isten irgalmazzon és könyörüljön rajtunk. De nézzük meg közelebbről a történetet. Kíséreljük meg itt is kibetűzni a kép írást, mit üzen évezredek óta. Isten a paradicsomon kívül is Isten. Megtartotta ígéretét. Éva, ha fájdalommal is, de életet hozott a világra, megszülte elsőszülött gyermekét. Egyszer egy presbitertársam szinte megrendülve mondta, végig olvastam a Bibliát, és azt látom, hogy Isten minden ígérete beteljesült, csak egy nem, Jézus Krisztus visszajövetele. De ha minden ígéretét beteljesítette, akkor ez is megtörténik egyszer. Valóban már a Biblia első lapjain föl kell fedeznünk, hogy Isten megtartja ígéreteit. Éva az életadó, életet adhatott, és ezt mondta, nyertem férfit az Úrtól. Hogyan lelkendezik Éva első fia születésekor? Úgy, hogy Kainnak nevezi el, ami magyarul nyíl vagy nyereség. Ehhez képest milyen szürkén hangzik a tudósítás a másodszülött Ábelről. Mintha ma azt olvasnánk, hogy a nagy sztárok után futottak még, vagy és sokan mások. Majd újból szült annak testvérét, Ábelt. Ábel neve héberül így hangzik, Hebel, jelentése pára, semmiség. Itt a két név sajátos jelentésénél bukkanunk rá az ősi, képes beszéd második és lényeges üzenetére. Isten nem csak más, mint az ember, hanem ítéletei is mások, mint a mi ítéleteink. Részünkről befolyásolhatatlanok. Akire Éva azt mondja, nyereség, annak az áldozatára mondja Isten, hogy semmiség. Akire Éva azt mondja, pára, semmiség, annak az áldozatára pedig rátekint Isten. Akármilyen gyermekded is az ősi kép, nekünk nem szabad gyermekesen fönnakadnunk ilyesmin, hogy mi lehetett a külső jele annak, hogy az egyik áldozatra rátekintett, a másikra nem. Nem ez a szöveg üzenetének lényege, hanem az, hogy Isten szuverén Úr. Ő más, és másképpen ítél, és ehhez joga van. Ki tudná megmondani, hogy Mozart miért a 7., Johann Sebastian Bach a 13. és Benjamin Franklin miért a 17. gyermeke szüleinek? Miért nem az elsők voltak a zsenik? Inkább, jól megértve a mai és ősi ige üzenetét, jobban figyeljünk ezúttal, hogy mi az Isten akarata egyik vagy másik gyermekünk felől, és merjük ahhoz igazítani, korrigálni talán hamis elképzeléseinket, álmainkat. Merjük kimondani, nem az a gyermekünk lett különösebben nyereség, akiről úgy vélekedtünk, beszéltünk és lelkendeztünk, hanem talán a másik, a vakarcs, a kis semmiség. De van még egy örök üzenete ennek az ige résznek, hogy az első, aki megszokta, hogy így is nevezik, a sztár, a kiváltságos, alig vagy semmiképpen nem tudja elviselni, hogy valaki másképpen vélekedjék felőle. Még ha az maga az Isten is. Még az Istennek sem hajlandó a helyét átengedni. Még csak nem is egyenlő elbánást kíván, hanem kivételezettet. Emlékszem egy édesanya panaszára, akinek megszületett a második gyermeke, és az első gyermek éveken át szenvedett, hogy kiváltságos helyzetét meg kell osztania az öccsével. Az édesanya egyszer azt mondta neki, de kisfiam, én ugyanúgy szeretlek, mint az öcsédet. Mire az idősebb, magából kikelve azt kiabálta az arcába, ne ugyanúgy szeress, hanem jobban, mint őt. Igen, Kain még azt sem tudta volna elviselni, ha egyformán tekint Isten a két áldozati oltárra, amikor ő a nyereség. De azt, hogy ő a második helyre kerülhet a semmiséggel, Ábellel szemben, azt végképp nem. Kain emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ha szóról szóra fordítanám itt a héber szöveget, így hangzanék, akkor égni kezdett Kainban, és leesett az arca. Magyarán égő haragjában lehullott róla állarca. A kegyes állarc, hiszen ő is áldozott kegyesen, mint Ábel. Tanúi lehetünk, ez is az ősi szöveg üzenete, az egyik legrombolóbb emberi indulat az irigység születésének és következményeinek. Az irigységnek, amely Jézust is keresztre adta, hiszen feljegyzi az írás, Pilátus tudta, hogy csak irigységből adták Jézust a kezére. Máté evangélium a 27. részének 18. verse. Csak tudnám, hogy miért hűlt meg körülöttem a levegő az üzemben. Miért akarnak áthelyezni a főnökeim? Miért kötözködik most egyszerre mindenki velem, amikor eddig minden jó volt, jól ment, és remek volt a hangulat? Panaszkodott valaki barátjának. Egyszerű, válaszolta a kérdezett, mert jobb és szebb autót vettél, mint nekik van. És még mutogatod is. Az irigység, amióta csak ember van a földön, szüntelen talál indokot, hogy elintézze azt, akire irigy, mégpedig elvi alapon. Egy áthelyezési okiratban nyilván nem lehet beleírni, hogy szebb és drágább autója van, mint nekem a főnökének. Kivallaná ezt be akárcsak magának is, de az már szépen hangzik és komolyan, áthelyezése az új gazdasági helyzet következtében és a termelés, stb. Érdekében szükségesnek mutatkozott. Az ősi szöveg következő néhány sora arról beszél, hogy Isten azért, mert úgy döntött, ahogy döntött a két testvér áldozata felett, még nem vetette el Kaint, sőt, figyelmezteti. A lelke lénye mélyén-e, vagy hogyan hallja meg ezt Kain, ismét nem ez a lényeges mondani valója az ígének, hanem az az egyszerű tény, hogy Kain figyelmeztetést kap. Melyikünk ne tapasztalta volna már, ha elborít bennünket a forróság, és lehullóban van rólunk az állarc, mi alatt ökölbe szorul a kezünk, valami halk és tiszta belső hang még egy utolsó üzenetet küld lényünk legmélyéről. Vigyázz, ne mondd, ne tedd, uralkodj magadon. Hogyan is szól Kainhoz? A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Ha van valami, amiért érdemes és szükséges is naponként imádkoznunk, akkor ez az. Add, Uram, hogy mielőtt kiborulok, előbb leboruljak. De Kain nem borul le. A mi egyik ősapánk nem a halk és szelíd hangra hallgat, hanem indulataira. És néhány indulatos szó után agyonüti a mezőn Ábelt. Az oltároktól hazafelé menet, az áldozatok bemutatása után merjen megfogalmazni egészen mai nyelven? A templomból hazafelé menet az idősebb testvér megöli a fiatalabbat, mert irigy rá, mert nem képes elviselni, hogy ő az idősebb, a nyereség, csak egyszer is háttérbe szoruljon. Ezt még Istentől sem tudja elviselni. Jó, ha komolyan vesszük. Itt nem valami istentelen kófic üt agyon egy istenes, drága, kegyes embert, hanem egy, a maga módján vallásos, áldozó és oltár előtt álló ember üt agyon egy másik hozzá hasonló embert, pontosabban a testvérét. Azt hiszem, itt be is fejezhetem. Be is kell fejeznem. Dermesztő ez a Bibliában olvasható és megértett első gyilkosság, testvérgyilkosság. Évezredek távlatából ez a tény azt üzeni, azóta is minden gyilkosság, testvérgyilkosság. Mindig Kain öli meg Ábelt. Nemrégen valaki azt kérdezte tőlem, tulajdonképpen miért kellett Jézusnak meghalnia. Azt hiszem, már jobban érti. Talán egészen világosan érti, Jézus Krisztusnak nem csak Kain keze által, hanem Kainért is meg kellett halnia.
0: A Szentgellért kiadó és nyomdagondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Templomból hazafelé című részt felolvasta Feinschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk Keresztény Élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Az elmúlt percekben keresztény élet felekezetközi rovatunk múlt pénteki ismétlését sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Kegyelem Istentől! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott hallgatókat július 23-án, csütörtökön, az Ágnus Rádió Homokóra műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami John Barrymore amerikai színész tollából származik, és így hangzik. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Lássuk, mivel várom Önöket műsorunk utolsó órájában. Az utolsó órában szempontok rovatunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg Lukács Orsolya szerkesztésében, amelynek témája a korkülönbség a házasságban, majd a maradék időnkben ifjúsági dalokat hallgathatnak Pintér Béla előadásában. Ezzel várom Önöket a következő órában. Ha tehetik, tartsanak velem!
3: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai műsorunk témája a korkülönbség a házasságban. Erről fejti ki véleményét Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa, és Kun Tamás, a Bábesbólyai Tudomány Egyetem hallgatója. Tartsanak velünk!
1: A mostani témánkhoz a korkülönbség a házasságban vagy párkapcsolatban, ezt utólag kiegészítettem, mert találtam hozzá egy tanulmányt, hogy mennyi is a túl nagy korkülönbség. Ezt most felolvasom. Egy 2017-es ausztrál tanulmány szerint a nagy korkülönbséggel rendelkező heteroszexuális párok kapcsolattal szemben érzett elégedettsége gyorsabban csökkent a házasságuk első 6-10 évében, mint a hasonló korú pároké. A vizsgálat során azt találták, hogy azok a párok voltak a leginkább elégedettek, akik között 1-3 év korkülönbség volt. A párkapcsolati elégedettség enyhén csökkent a 4-6 év korkülönbséggel rendelkező párok esetében, és tovább csökkent a 7 vagy annál nagyobb korkülönbség esetén. Szakértők tehát azt találták, hogy 7-10 évnél nagyobb korkülönbség már nem tekinthető ideálisnak a párkapcsolatban. Sokszor halljuk azt is, hogy annyi idősek vagyunk, amennyinek érezzük magunkat, ugyebár. Így sokan legyintenek arra, hogyha mondjuk egy olyan emberrel kezdenek találkozgatni, akivel nagyon sok a korkülönbség. Mondjuk, most mondok egy 10 évet. Pozitív vagy negatív lehet ez a 10 év korkülönbség? Illetve egyet értetek-e a tanulmánnyal? Most feldobtam itt egy bombát.
2: Én vicces kedvemben vagyok. Hát pozitív, hogyha a másik idősebb, és negatív, hogyha a másik fiatalabb, vagy fordítva.
3: Okay. Fontos.
1: És a tanulmány?
3: Én tapasztalatom szerint egyetértek a tanulmánnyal.
2: Van benne, ugyanakkor számomra nem világos, hogy mit jelent az a elégedettség, hogy mekkora a különbség, hogy mondjuk 5-10%-ról beszélünk, vagy 60-70%-ról. Valamennyire természetesnek látom, hogy amikor együtt növünk, együtt vénülünk, tehát párhuzamosak a folyamatok, akkor egyszerűbb talán egymással ezeken átmenni. Nem egy garancia. Ugyanakkor, hogyha a korkülönbség nagy, akkor egy adott pillanatban, akármilyen okoktól kezdve, lehet, hogy nagyon pászol, előfordul, mert az embereknek az életeik nem egy norma szerint működnek, hanem mindenféle tényezők vannak és fordulatok az életbe, és az, hogy egy adott pillanatban korkülönbség nem volt probléma, az ellenben 10-20 év múlva, hogyha nagy a korkülönbség, akkor általában megtörténik, hogy az idősebbik partner az más korosztályba kerül. Tehát megváltozik az életet, mondjuk 30-50 éves különbség, ha legyünk egy olyan extrémebb különbséget, 20 év különbséget, akkor még nem érződik meg, mert mind a kettő aktív, energiateli, jó egészségben lehet, de ha ugyanazt a párat vesszük 50-70 évesen, akkor már a 70 évesnél megjelenhetnek bajok, meg hogyha 60-80 évet vesszük, akkor elég biztos, hogy a 80 éves az rosszabb állapotban van, miközben a 60 éves az még aktív. Dacára annak ismerek párokat, ahol hát a nagymamám falujába volt egy házas pár, aki ott, ahol az asszony talán 16 évvel volt idősebb, és jó életük volt, gyereket neveltek, tisztességesen éltek az életfogytig. Több részletre már nem emlékszem. Tehát egy olyan is érdekes lenne, hogy a válás százalék mennyi proporció az egyik esetben a másikban.
1: Mennyire lehet igaz, van egy ilyen sablonos dolog, hogy a férfiak jobban vonzódnak az idősebb nőkhöz?
3: Hát szerintem egy bizonyos korig. Tegyük fel, 10 évesen, nem tegyük fel még olyan 20 évesig, igen, de onnan meg miért van az, hogy az ilyen nagy korkülönbséges párkapcsolatokban, házasságokban mindig a férfi az idősebb, utána már a fiatalabb nők vonzódnak. Igen, nem tudom, fiatalabb korban lehet, hogy az idősebb nők vonzódnak. Lehet ez a, mert hogy a, nem tudom, az édesanyát keressük benne, vagy ki tudja, és emiatt. Vagy azért, mert hogy olyan kíváncsi még a fiatal fiú, és egy tapasztaltabb nőre vágyik, vagy... De igen, ez vicces. Emlékszem, a mi korunkban is persze a tanárnőkre után vonzottunk, és minden egyéb is.
2: Hát én erre jobbat nem tudok válaszolni. Azt szültem, hogy mondjam, hogy kompetens választ nem tudok adni erre a kérdésre.
1: Érintettük párszor azt a témát amúgy, hogy a férfiak később érnek, mint a nők. De hogyha teszem fel, igaz is az előző kérdésem, hogy a férfiak az idősebb nőkhöz vonzódnak, és az idősebb nők mondjuk összejönnek a fiatalabb férfival, akkor már nem számít az, hogy az idősebb nő érettebb, mint a férfi?
2: Én nem általánosítanám egyáltalán azt, hogy tehát valószínű léteznek férfiak, akik, vagy szinte biztos léteznek, akik idősebb nőkhöz vonzódnak, de egyáltalán nem egy szabály. És ismerek két hozzáállást, tehát a klasszikus az, hogy talán éppen azért, hogy a férfiak, mi férfiak lassabban érünk, hogy ahhoz, hogy ki legyen egyensúlyodva a helyzet, akkor néha hasznos, hogyha fér egy pár évvel idősebb a hölgynél. És ennek megvan a fordítottja, a fizikai romlásra, ennek megvan a fordítottja, hogy mivel hogy a statisztika azt mondja, hogy a nők 3-4 évvel átlagban, 2-3-4-5 évvel többet élnek, mint a férfiak, akkor volt egy olyan mozgalom, nem tudom mennyire volt elterjedve, mennyire érvényes ma, hát ismertem egy házaspárat, akik úgy döntöttek, hogy a férj legyen fiatalabb egy pár évvel, 2-3 év különbség volt, ahhoz, hogy az esély, hogy együtt vénüljenek, és ne halljon ki a férfi a nő előtt, nagyobb legyen. Már rég el vannak válva, tehát nagyon sokat nem használt nekik ez a döntés, de a szempont az megmarad.
3: Hát most az én helyzetemet fogom nézni, ott édesanyám és édesapám között 7 év különbség van.
1: Édesapád az idősebb?
3: Igen. Édesanyám 13 éves volt, mikor édesapám elkezdett neki udvarolni. 19 évesen házasodott édesanyám. Akkor még... nem tudom, működött, édesanyám még gyakorlatilag gyerek volt. Viszont az évek során édesanyám muszáj volt hamarabb érjen, míg édesapám ugyanazon a szinten maradt. És ez most is így van. Gyakorlatilag édesapám gyerek maradt, míg édesanyám meg felnőtt, és emiatt gyakran van veszekedés is. Édesapám, nem tudom, érzelmileg nagyon... másképp tudja kimutatni az érzelmeit, mint ahogy édesanyám azt elvárná. Édesapám tényleg az a nagy gyerek, akinek még mindig az kell, hogy valaki fogja a kezét, és legyen mellette, úgyhogy közben elvégzi az a kötelezettségeit, de kell neki az a törődés, az a figyelés, amit édesanyámtól kapna. Míg édesanyám ugyanezt várná el édesapámtól, de viszont ő nem tudja ezt ugyanúgy megadni neki. Nem tudja ugyanúgy kifejezni inkább, mert ő amennyire tudja, ő azt megadja neki, azt az érzelmi figyelmet, de nem elég édesanyámnak sokszor.
1: Ha mondjuk van egy ilyen eset, mint a szüleidnél, hogy 7 év korkülönbség, a lány még gyerekként házasodik, ugye mondjuk, a férfi már fiatal felnőtt, olyankor inkább kellene még várniuk a házassággal, vagy beleugranak ugye az egészbe, és akkor esetleg fennáll lesz, hogy marad mindenki ugyanazon a szinten, vagy kinövik ezt a szintet. Melyik lenne a helyes? A várni még, vagy...
3: Várni még meddig?
1: Amíg nem is tudom, a nő is úgy érzi, hogy felnőtt.
3: Vagy nem tudom, mert a mai világban annyira nem is fontos az embereknek a házasság. Szóval...
2: Szerintem nagyon rizikós ilyen véleményeket, döntéseket, tanácsokat kimondani, főleg amikor egy csomó tényezőt nem ismerünk. Azt talán már mondtam az egyik műsorban, hogy a lányok, nők sokkal-sokkal hamarabb megérnek érzelmileg és fizikailag, ami magával hoz, tehát a fizikai érés, fejlődés magával hoz egy csomó kérdést, ami az élethez szól, ami természetesen felnövést hoz magával. Attól függően, hogy milyen családi háttérbe részesült, szerintem vannak fiatal lányok, na most nem akarok egy vonalat húzni, hagyjuk ott a 18 évnél, 18 évesen nem történik, hát annál a határnál se történik semmi, de olyanok, akik egy pozitív élethozzáállással szorgalmasak, fegyelmezettek, képesek egy férjel elbánni, és képesek egy családot fenntartani. Ugyanakkor léteznek világjárt személyek, lehetnek ezek férfiak vagy nők, akik jártak, láttak, kipróbáltak, de 30 évesen se képesek egy partnerrel együtt élni, nem képesek felelős módon egy családi életet lebonyolítani. Az egyedüli, amit itten valamennyire merek felemelni, az, hogy van az a beállítás, talán Mark Ganger az, akitől hallottam, hogy szerinte, vagy ő talán valami tanulmányokat is, statisztikákat tudott akkor nevezni, én nem tudom, hogy körülbelül 20 évesen az optimális, amikor nagyon könnyű összeállni, vagy összenőni. Nem egy rossz értelemben, hanem az, hogy akkor az életeinket együtt építsük. Hogyha túl sokat várunk, akkor meg egy csomó mindent látunk, megszokunk, esetleg kipróbálunk, és az nem teszi könnyebbé, hogy akkor egy bizonyos valakivel összeálljunk, hogy engedjünk abból, amit tapasztaltunk, vagy hogy olyan legyen, amilyen, vagy nem olyan, mint amilyen volt valaki valamikor valahol, és ami nekem nagyon tetszene, de az már nincs, és hamarabb, de vannak ilyen természetes idők vagy folyamatok az életben, talán a páros kapcsolathoz a 20 év nem nagyon rossz, nem kell az 17 legyen, de hogyha már 29, az inkább 30-hoz közel.
1: Azért a mai világban, te mondtad Tamás, hogy annyira nem fontos a házasság, fontos, csak nem biztos, hogy 20 évesen. Most minden eltolódott legalább 5 évet. Szóval ugye mindenki először a karrierjét próbálgatja tenni, venni, alakítani, aztán házasság, aztán gyerek. És ugyanakkor meg ott van az, hogy itt jön be az, hogy 20 évesen érnek össze, úgymond az emberek, és ha 30 évesen házasodik, lehet hamarabb elvál, mint az, aki 25 évesen vagy 23 évesen megházasodott.
2: Szerintem itt két külön téma fonódott össze, és pedig lenne az egyik az, hogy mi is a házasság, hogy az a dokumentum, az a hivatalos papír, vagy az, hogy együtt lakunk, együtt élünk, együtt folytassuk az életünket, és a legegészséges az, amikor ezt hosszú futamon lássuk, amikor többé-kevésbé azt is számításba vesszük, hogy egyedül vénülünk meg, hogy lesz gyerek, hogy nevelünk gyereket, hogy beleintegráljuk az családjainkat, az eredeti családjainkat, a barátokat, stb. A másik kérdés meg az, hogy mit jelent számunkra, hogyan gondoljuk ezt, és ahogy már említettem, kb. 20 évesen, akkor inkább arról van szó, hogy egy életet építünk együtt. Hangsúly itt az együttön van. Hogyha meg 30-30 valahány évesre gondolunk, akkor ott megvan a veszély, hogy a karrier már be van állva, hogy nekem bizonyos elképzeléseim, elvárásaim vannak, aminek semmi köze nincs a másik személlyel. Tehát akkor tulajdonképpen egy foltot keresek már egy létező zsákhoz, és nem azt mondom, hogy nem jó, nem azt mondom, hogy nem lehet. Sőt, nem szép dolog egyedül vénülni. De csak azért, hogy ne vénüljek egyedül, akkor, amikor már bizonyos dolgokból már kiment belőlem az energia vagy a fantázia, szerintem itt érdemes így is ebből a szögből is megnézni a dolgokat. Teljesen egyet értek azzal, hogy a mai társadalom valahogy nem veszi komolyan a társas életet. A házasságot. Magyarul nagyon jól hangzik, hogy házasság, tehát ház. Együtt építsük, együtt lakjuk. Annyi. Együtt építsük, együtt lakjuk. Annyi. Mindenféle

0: sokkal kevesebb a munka, és akkor volt ideje, hogy rájöjjön, hogy mi lett az életemből, nekem mostan kell férj, hogy családot, gyereket csinálni, ami egy nagyon rossz helyzet, egy már 35 éves nő nem áll a legjobban a idézőjelbe piacon. A másik az, hogyha nekem mostan kell, és azért kell, és ilyen kell, lehet, hogy nehéz megtalálni. Vagy lehet, hogy azok, akik jól lennének, jól jelöltek lennének, elijednek, mert ha annyira nagyon kell, akkor nem én kellek, hanem valaki.
1: Uh-huh. Azért egy 35 éves nő lehet már rájön, hogy ketyeg a biológiai órája is.
0: Arról van szó. Jordan Peterson, akinek kíváncsi, az googlizza, mert ott van, és nagyon, hogy mondják, passzionál.
1: Szenvedélyes.
0: Igen, elmondja. Felkészültem egy példával, mert nincsen sokkal többen a nagy korkülönbségnél, és már jeleztem korábban is, hogy nagyon sok tényező van, amit nehéz kívülről, főleg, hogyha nem kapjuk meg azt az információt, csak akkor nehéz kívülről ráérezni a helyzetre. Egy osztrák faluba volt két nagyon jó barát. Még most is megvannak, ha nem haltak meg. Tehát igazi eset. És mind a kettő egyetemet járt ember, visszatértek a faluba, az egyik talán mérnök, a másik tanár, a tanár az iskolának az egyik legjobb tanára volt, talán igazgató is, színdarabokat mutatott be, tehát a gyerekekkel mutatták be, és mind a két családnak volt gyereke, tehát nagyjából egyszerre nőttek fel, és a tanárnak a családjában volt egy fogyatékos lány, tehát a nagy az fogyatékos volt, akkor tett két ikár. A mérnöknek a családjában volt leány és fiú, már nem tudom milyen. Na, a sztori az, hogy az ikreknek az anyja, tehát a tanárnak a felesége elrákosodott, meghalt. És tanár elvette feleségül a barátjának a lányát. Ami ebből a sztoriból nem tűnik fel az, hogy a leánynak egy olyan betegsége volt, hogy dacára annak, hogy 20-valahány évvel fiatalabb volt, kevesebb energiája volt, mint a férjének. Tehát ottan tulajdonképpen két megsérült ember állt össze, a lány az egész életében ismerte, tisztelte. Na most, és nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, hogy kívánatos, hogy más is így csinálja, de nekik ez akkor megfelelt, és ehhez én kívülről úgy érzem, hogy sokkal többet nem szólhatok.
1: András, te érintetted, hogy mit gondolsz a házasságról. Kíváncsi vagyok Tamás szempontjára is.
2: Én mit gondolok a házasságról?
1: Uh-huh.
2: Hát én, mint keresztény, mint református fiatal, én, ahogy neveltek engem, nekem is a házasság ez egy nagyon természetes dolog, és akarom, és szeretném, és úgy is lesz. Viszont mikor így körülnézek a világban, és látom azt, hogy egyre több válás van, és egyre több baj van a házasságokkal, azért megvan az az oldala is, ami kicsit elijeszti az embert, hogyha nem tudja ugyanúgy értékelni. Mert hogy nem tudom, például fiatal korban házasodni. Megvan a veszélye, hogy tegyük fel, a szerelem az egy idő után elmúlik, és a szeretet nem alakul ki. Emiatt nem maradnak meg, ezért nem jó szerintem fiatalan házasodni, viszont megvan az is, hogy fiatal korban házasodunk, és kialakul a szeretet is, hogyha netán a szerelem elmúlna, ami kicsit szomorú, de ha nem múlik el. Viszont az a házasság, ami fiatalkorban történik, és mind a kettő megmarad, az egy nagyon erős kapcsolat lesz később, és szerintem nagyon szép dolog. Viszont ez a korkülönbséges dolog, a nagy korkülönbséggel. Megvan az is, hogy például most is, hogyha körbenézünk a világban, inkább a sztárvilágban van ez meg, hogy ez az óriási korkülönbség. Ott már megvan az a haszonlesés is benne. Erre van egy nagyon vicces példám, hogy volt egy nagyon idős bácsika, már valami 80 éves volt, és elvette egy 20 éves nőt, és végül a bácsika temette el a 20 éves feleségét. Ezen, nem tudom, felnevettem, hogy porul járt a szegény asszony. Nem tudom. Azért furcsa számomra ez a nagyon nagy korkülönbséges házasságos dolog, mert hogy

0: házassághoz mi kell, szerelem, szeretet, ahhoz meg mi kell a vonzódás, úgy pszichikai, mint fizikai. Most számomra, hogy nem tudom, én nem vonzódom annyira idősebb emberekhez, nekem érdekes lenne, hogy a fizikai vonzalom az hogyan alakul ki. Hogyha annyira erős a pszichikai vonzalom valakinek a gondolatai, az elméje annyira magához vonz, hogy ezért vesszük el, ezért megyünk hozzá. Szerintem tök szép dolog, viszont nem tudom, még így is nehéz elképzelni nekem.
1: Nem biztos, hogy hosszú távú.
0: Igen.
2: Ha nagyon érdekel, szerintem vannak Facebook csoportok, ahol megosszák az információt veled.
0: Például volt már olyan, hogy fiatal nő, aki gondozott egy idősebb beteg bácsit, aztán annyira beleszeretett, hogy hozzáment feleségül, és utána nagyon szép életet éltek addig, amíg a halál ellen választotta őket, de nem tudom. Szép is, meg van a maga érdekesebb, furcsább oldala, de én is csak ennyit tudok hozzászólni.
2: Tetszik, nagyon tetszik, hogy megválasztottad, megkülönböztetted a szerelmet és a szeretetet. Ez nagyon jó. Ha oda nézünk az ószövetségi házasságokhoz, ott a szerelem és a szeretet az a házasság kötés után történt meg gyakran. Tehát az egy folyamatnak volt az eredménye, és nem fordítva, hogy a házasság kötés az valamelyiknek a függényébe történt meg. Azt elég biztosan meg tudom mondani, hogy a szerelem az valamikor eltűnik, a normázott idő az talán valami 2-3 év. Az nem azt jelenti, hogy teljesen kihal, az, hogy úgy maradjon és hogy fenntartson egy kapcsolatot. Van egy Alain de Botton, angolul ír és beszél, és ő nagyon-nagyon ellene van ez a hollywoodi romantika ellen, mert nem hord erejű. És szerintem, amikor ilyen, hát nem csak ilyenkor, amikor nagy a korkülönbség, hanem más kapcsolatokban is, hogyha jól odafigyelünk, más tényező is van, amelyik megadja a horderejét a házasságnak, akár a házasságkötésnek, és ahol csak a szerelem van, és nem lesz belőle szeretet is, hát igen, az probléma, mert homokra épült az egész.
1: Hogyha egy nagy korkülönbséges kapcsolat mondjuk tényleg szerelemre épül, és aztán szeretetre mondjuk, mennyire kellene érdekeljen az, hogy mit mondanak mások?
0: Hát véleményem szerint egyáltalán nem kéne érdekeljen. Az, hogy mit gondolnak mások, mit mondanak mások, most az pont mindegy, hogyha ketten meg vagyunk egymással jól. Bőven elég ketten a világ ellen.
1: Uh-huh. Igen, csak lehet, hogy ez szét is verheti a kapcsolatot. A külső véleményed.
0: Akkor alapból nem jó a kapcsolat.
2: Annyira érdemes odafigyelni más helyzetekben is, amennyire az egyiknek vagy a kettőjüknek fontos, mert amikor a hormonok fel vannak pumpálva, akkor minden szép, minden jó, menjünk előre, ellenben amikor a hormonok lecsendesednek, hogyha nem fontos, amit mások mondanak, akkor ez működhet tovább, de hogyha akkor már kezd fontosabb lenni, és amikor századszor valamelyik rokon, vagy barát, vagy szomszéd mondja, és robbanás történik az egyikbe, vagy a másikba, az nem a legjobb.
1: Az az utolsó kérdésem, hogy mitől lesz sikeres egy házasság? Szerintetek? Egy nagyon vagány elképzelt világban, ahol nincsen semmi veszekedés, mondjuk.
0: Ja, nem, szerintem kell a veszekedés egy jó házassághoz.
2: Egyet értek.
1: Én is.
0: Hát nem is tudom most így, nekem megvan az elképzelésem, szóval nem tudom, hogy... Szerintem fontos az, hogy egy jó házasságban meglegyenek az ellentétek, mint a hasonlóságok, hogy együtt tudjunk megoldani problémákat, hogy mindig kimondjuk azt, ami éppen nem tetszik nekünk, hogy ahogy például nagyon tetszett a zsákos metafora, hogyha már valakinek megvan a karrier, akkor már megvan a zsáka, és arra keres foltot. De így, hogy a lényeg az, hogy együtt varjuk a zsákot, és hogyha alakul rá folt, akkor együtt szabjuk meg azt a zsákot. Ez egy nagyon, nagyon jó metafora volt.
2: Már a szövéstől el lehet kezdeni.
0: Igen, igen, igen, pontosan. Nagyon sok tényező van ahhoz, hogy egy házasság jól működjön. És hogy meg is maradjon.
2: Fontos, hogy közös értékekre épüljen, nem csak érzelmekre, mert az érzelmek azok kiszámíthatatlanok, vagyis kiszámíthatók, hogy egy idő után ellapulnak, ez úgy működik. A közös értékek azok, amiket kiélünk, nem azokat, amiket deklarálunk. Tettek, nem szavak, nem duma. Egy másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, nem csak szerintem az, hogy meg tudjuk tisztelni a másikat az elejétől a végéig. Tehát, hogy ő is egy személy, hogy ő fele barátom, hogy ő is egy értékes valami, hogy neki a véleménye is számít. És ehhez egy fontos dolog az, hogy én saját magamat tiszteljem, elfogadjam. Ami sajnos nem egy természetes, nem egy könnyű dolog, és ezt nem a mai napokra, szerintem ez az emberiség történelmébe majdnem mindig, vagy mindig egy probléma volt. Káin és Ábel nem fértek össze, mert valami az egyikbe nem volt úgy, meg nem volt megelégedve magával. És akkor átvetítette a másikra, és megölte. Na, ahhoz nem kell megöljem a másikat fizikailag, de elég, hogyha lenézem, elég, hogyha megkínozom, és szerintem rengeteg házasság szenved ebbe. Az, hogy ma több a vállás, az nem azt jelenti, hogy régebben több jobbak voltak a házasságok, hanem az, hogy szegényebbek voltak az emberek, nem engedték meg maguknak, hogy elváljanak, hogy nem volt társadalmilag elfogadva, ami tulajdonképpen egy abúzus. Tehát, hogyha otthon abúzus történik, és mész a gyülekezetbe, vagy a rendőrségre, és ők hazaküldik, mert általában a nő az, nem mindig, de általában a nő az, aki kap, fejére, a szájára, lényegtelen, a pupjára, és visszaküldik, hogy menjél csak haza, mert jobb lesz. Azok tulajdonképpen megáldották az abúzust. És az, hogy ma több állást látunk, szerintem részben az, hogy már tehát ez lenne a jó oldala, hogy már nem bírunk az abúzussal, mert nem engedünk, hanem valamikor húzunk egy vonalat, azt mondjuk, hogy elég volt. Egy másik tényező, van egy Esther Perel, nagyon érdekes valaki, Esther Perel, és ő azt mondja, hogy a házasság önmagában egy nagyon jó intézmény, de gondoljunk arra, hogy ezelőtt 50 évvel vagy 100 évvel az életelvárás valahol 50-60 év volt, és akkor a házasságnak, még ha 20 évesen is kezdték, a házasságnak az ideje az 25-30-40 év volt. Ma az életelvárás 80 év, tehát hogyha, még hogyha 30 évesen is házasodunk, akkor is 50 év duplája a másiknak, és ez hoz magával bizonyos kihívásokat, amik ezelőtt 50 vagy 100 évvel nem voltak meg. Érdekes játszótér a házasság, hogyha pozitívan tudunk hozzáállni, hogyha megtanuljuk, hogy saját magunkat ismerjük, fogadjuk el, ez egy nagyon izgalmas út lehet. Hogyha nem, meg akkor egy nagyon kínos dolog lehet. Tehát én mindenkit ösztönzök, akinek csak megvan már a belátása, vagy a krízis, ami a belátást okozta, a lehetősége, hogy olvasson, hallgasson, menjen egy profihoz, vagy valakihez, aki lássa, hogy jól, szépen éli az életét. Hát nem csak a propaganda, hanem az is. Próbáljunk, igyekezzünk tanulni, mert a saját életünket is roncsuk el, vagy lőjük el, amikor a partnerét roncsuk.
1: Nagyon jó, hogy a téma a korkülönbség a házasságban. Megkérdem, hogy milyen egy jó házasság, és egyikötök sem mond semmit a korról amúgy. Azt észrevettétek, ugye?
2: Találtam valamikor, hát igen, mert megint a korkártyát játszom. Voltam helyzetekben, amikor a kommunikáció a helyzetben a másik személlyel annyira intenzív, szép, mély volt, és nem számított az, hogy 30 évvel idősebb, vagy 30 évvel fiatalabb volt nála. Na, abból nem lett házasság, tehát nem arról van szó, de a házasságok is tulajdonképpen interakciókból, találkozásokból, élményekből, életutakról, amik összefonódnak, adódnak, és hogyha egy adott pillanatban találsz valakit, aki valami októl fogva megért, vagy az az érzésed, hogy megért egy olyan módon, ami ritka, ami meglepő, ami feltűnő, és hogyha ez kölcsönös, akkor van több mint, tehát nem csak szerelemről beszélek, hanem mély kapcsolatról, kommunikációról, amire mindenki vágyik. És hogyha ez megtörténik valamikor, és van egy korkülönbség ottan, elképzelhető, hogy a korkülönbség nem a legfontosabb.
0: Ő nem csak házastárs, hanem lelkitárs is.
2: Hát szerintem az ideális az, amikor a házasságnak az alapja az egy mély barátság, az egy élettárs, ami egy lélektárs. Nagyon jó

Az elmúlt percekben Mádli András és Kun Tamás mondta el a véleményét a korkülönbség a házasságban témában. Ha önöknek is van véleményük, várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották. Találkozunk egy hét múlva. Viszonthallásra!

0: Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Ágnus Rádióban.
1: Az elmúlt percekben szempontok rovatunk múlt szerdai ismétlését hallgathatták meg Lukács Orsolya szerkesztésében. A következőkben Pintér Béla énekel nekünk.

Pintér Béla énekelt nekünk. Ezzel lassan homokóra műsorunk végére érünk, de ne menjenek messzire a rádiótól, mert Ungvári Szente kolléganőm várja önöket 6 órától ébresztő információs magazin műsorunkban friss hírekkel, egy újabb recepttel és krédó hitépítő rovatunkkal. A nap gondolatával búcsúzom önöktől, ami John Barrymore amerikai színész tollából származik és így hangzik. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Ezzel munkatársaim és magam nevében megköszönöm megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől, a viszonthallásra, áldott napot kívánok!

0: Ébresztő. Információs magazinműsor. Ágnus Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit július 23-án, csütörtök reggeli ébresztő műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A pontos idő reggel 6 óra, híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Radomir Ruca szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Per akadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Cáfolta tegnap Radomir Ruca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. Ugyanakkor Miruca szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak. Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb, mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis egy doboz cigaretta áránál kevesebbet kell költeniük arra, hogy a háború minél távolabb maradjon Románia határaitól. A miniszter szerint az Európai Biztonsági Akcióterv, vagyis a SZÉV keretében lehívott hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60%-a Romániában maradjon. Ez a munkahelyek hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti, írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásukkal a román hadsereg korszerű NATO-kompatibilis eszközöket kap. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. A jogász végzettségű Krisztián Angel 2017-ben csatlakozott a Taromhoz, és vezérigazgatói kinevezéséig a Tarom földi kiszolgálási igazgatójaként dolgozott. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári Teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. A peres eljárások pedig akár évekkel is elodázhatják a munkálatok megkezdését. Az ingatlan összesen 19 lakrészből áll, amelyek közül 2 a Kolozs megyei tanács, 11 a kolozsvári polgármesteri hivatal tulajdonában, 6 pedig magántulajdonban van. Gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindított székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. A kezdeményezés nem kész sablonokat kínál, hanem egy közösen felépített fejlődési folyamatot, amely a helyzetfelméréstől kezdve a szakmai képzéseken és üzemlátogatásokon át a személyre szabott mentorálásig és az új piaci lehetőségek feltárásáig terjed. A kezdeményezők a következő hónapokban lépésről lépésre mutatják be a program egyes elemeit, a résztvevőket és az előttük álló szakmai lehetőségeket. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,24-bani, 1 amerikai dollár 4,59-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk. Az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.
2: Egy könyvet is.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval. Közelebb Istenhez.
1: Reklám.
2: A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben!
4: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Reklám.
6: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
7: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
6: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
7: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
6: Kukta.
8: Kukta.
6: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
9: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
10: Most Krédó hitépítő műsorunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
11: Krédó.
12: A megtartó hit műsora.
13: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Timóteushoz írt második levele első fejezetének a 6. és 7. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket ezen a mai napon. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből, a 6. és 7. versekből. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves testvérek, ma már annyiféle konfliktus kezelési módszert tanítanak, hogy talán nincs.

szüksége volt az apostoli útmutatásra. Pál apostol pedig az Úrtól való bölcsességgel vezette, tanította ezt a fiatalembert, hogy hitben folyamatosan erősödve tudja hordozni lelkipásztorságából és egyáltalán a kereszténységéből adódó összes konfliktusát. Mi volt az a konfliktus kezelési módszer, amit az apostol ajánlott Timóteusnak, ami véleményem szerint ma is minden konfliktus kezelésének az alapja? Nagyon egyszerű volt: tegyen rendet magában. Tegye ezt úgy, hogy feléleszti a szívében Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, ami kézrátétel által van benne. Vagyis emlékezzen vissza arra, mit kapott az Istentől. Milyen az Úr felé való szeretete, aki még azt is megtette érte, hogy odaadta egyszülött fiát, hogy bűnei alól bocsánata és örök élete legyen. Egyszerűen erősödjön meg a hitben. Amikor konfliktusba keveredik, ezért elbátortalanodik, vagy elerőtlenedik, először forduljon befelé, Isten felé, mondta az apostol, mert nem a félelemnek a lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ha ezt teszi, akkor fog tudni kiállni az Úr ügye mellett, és az akkor börtönben lévő apostol mellett. Nem az őt ifjúkora miatt megszólókat fogja meghallgatni, hanem Isten szavát. Ebből adódóan fogja tudni Istentől való bölcsességgel kezelni a konfliktusait, megtapasztalva azt, hogy aki az Úr mellett kitart, az ige szavára hallgat, annak a szívében is rend lesz, és ezáltal körülötte is. Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Húsba vágó kérdés ez napjainkban is. Itt a legjobb módszer számunkra is, hogy először befelé és felfelé figyelünk, majd az Úr útmutatása alapján rendezzük a dolgainkat azzal, akivel valóban dolgunk van. Így fogunk elkerülni felesleges viszálykodásokat, hanem ezek helyett örömmondókká és békekövetekké tudunk lenni. Adja az Úr, hogy a kellő időben tudjunk ráfigyelni, hogy a konfliktus helyzeteinkben is az Úré legyen az első és az utolsó szó. Ezáltal tudjuk békességgel kezelni a nehéz helyzeteinket. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól Timóteushoz írt második levele első fejezetének a 6. és 7. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

adta. Néhány éve a német nagyvállalat megállapodott üzlettársával egy japán céggel. Évente evezős versenyt rendeznek a Rajnán. A két 8-as csapat hosszan, kitartóan és keményen edzett. A versenyre mindkettő elérte optimális formáját. Amikor eljött a nagy nap, a sportolók erőtől duzzadó izmokkal álltak starthoz. A japánok 1 kilométeres előnnyel nyerték meg a versenyt. A megsemmisítő vereség először súlyos depressziót váltott ki a német versenyzőkben, és hatalmas szégyent a vállalat vezetésben. A vezetőség intézkedéseket foganatosított. Ki kell deríteni a kudarc okát. Ehhez egy bizottságot hoztak létre, amelytől megoldási javaslatokat is kértek. Hosszú, precíz vizsgálatok után megállapították a szakemberek, míg a japánoknál 6 sportoló evezett és 1 kormányozott, a németeknél 1 evezett és 6-an kormányoztak. A legfelsőbb vezetőség erre azonnal megbízott egy vállalatszervezési intézetet, hogy készítsen felmérést a német csapat belső struktúrájáról. Néhány hónap és 1,5 millió márkányi munkadíj után megszületett a szakvélemény. A németeknél túl sokan kormányoznak és túl kevesen eveznek. A vizsgálat javasolta, hogy változtassák meg a csapat struktúráját. Megtették. Ettől kezdve 4 kormányossal, 2 fő kormányossal és 1 igazgató kormányossal folytatták az edzéseket. Az evezősnek úgy nyújtottak intenzívebb ösztönzést, hogy bevezettek egy teljesítmény ellenőrző és egy biztosítási rendszert. A következő évi versenyt a japán 8-as 2 kilométeres előnnyel nyerte meg. A vezérigazgatóság erre az evezőst, tekintettel a nem kielégítő teljesítményére, elbocsátotta, az evezőket eladta, és leállította az új csónak beszerzésére előirányzott befektetést. És mit csinált az evezős? Vett egy egyszemélyes csónakot, elindult az országos bajnokságon, és megnyerte.

Jaj, nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok. Ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen. De ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Máté evangéliuma 23. részének 16. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. John Barrymore, amerikai színész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1976-ban ugyanezen a napon született, azaz július 23-án, és így szól. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután pedig Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállítás követ. Végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6 óra 31 perc, rövid híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Radu Miruca szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Perakadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Száfolta tegnap Radu Miruca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári Teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. Gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindító székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk, az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Szabó Anitával.

Július 23-át írunk, ez az év 204. szökőévben 205. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 161 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1290-ben ezen a napon lépett trónra II. András magyar király, az utolsó árpádházi uralkodó. 1552. július 23-án a Szent Andrási csatában megsemmisült a Temesvárt megsegíteni szándékozó szegedi hajdúsereg. 1914-ben ezen a napon az osztrák-magyar monarchia ultimátumot intézett Szerbiához. Ennek visszautasítása nyomán július 28-án a monarchia hadat üzent, megkezdődött az első világháború. 1977. július 23-án a szomáli csapatok megtámadták az etiópiai Ogadent. 2004-ben ezen a napon 6 állam képviselőjének jelenlétében átadták Mostárban az újjáépített öreg hidat. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 23-ához kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1503-ban ezen a napon született Jagelló Anna magyar királyné, Habsburg első Ferdinánd felesége, valamint második Ulászló magyar király és Kandelei Anna lánya. 1824-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kuno Fischer, német filozófus egyetemi tanár. 1863. július 23-án született Bródi Sándor, magyar író, újságíró. 1870-ben ezen a napon született Csolnoki Jenő magyar, földrajztudós, szakíró, tanár. 1906-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Vladimir Prelog, bosznia-hercegovinai horvát vegyész, az 1975-ös kémiai Nobel-díj elnyerője. 1909. július 23-án született Szűdi György, József Attila díjas magyar költő. 1926-ban ezen a napon született Tálas Ernő, magyar operaénekes. 1927-ben ezen a napon született Balla László, kárpátaljai magyar költő, író, műfordító és újságíró. 1933. július 23-án született Vas Éva, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1941-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Gömbös Ervin, informatikus, főiskolai tanár, a Nemzetközi Üzleti Főiskola egyik alapítója. 1964. július 23-án született Böszörményi Gyula, magyar író. 1965-ben ezen a napon látta meg a napvilágot / angol rockzenész, a Guns N' Roses együttes gitárosa. 1968. július 23-án született Nyári Oszkár, színész, rendező. 1976-ban ezen a napon született Polgár Judit, magyar sakkozó. 1989-ben ezen a napon született Daniel Radcliffe, brit színész. A Harry Potter szerepe hozta meg számára az ismertséget. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akik július 23-án születtek.

Most tekintsük át azon ismertebb nevek listáját, akiknek halálozási évfordulójuk július 23-ához kötődik. 1757-ben ezen a napon hunyt el Domenico Scarlatti, olasz barokk zeneszerző, Alessandro Scarlatti, a híres nápolyi opera szerző fia. 1876-ban ezen a napon hunyt el Fényes Elek, statisztikai és földrajzi író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1885. július 23-án halt meg Ulysses S. Grant tábornok, az Amerikai Egyesült Államok 18. elnöke, hivatalban 1869-től 1877-ig volt. 1974. július 23-án hunyt el Darvas Lili magyar színésznő. 1985-ben ezen a napon halt meg Petri Gábor, orvos-sebész, az MTA tagja. 1998. július 23-án hunyt el Gertler Endre, magyar hegedűművész, tanár. 2003. július 23-án halt meg Cserháti Zsuzsa, Emerton díjas magyar énekesnő. 2007-ben ezen a napon hunyt el Tábori György, magyar író, műfordító és színrendező. 2011-ben ezen a napon távozott az élők sorából Amy Winehouse, hatszoros Grammy-díjas angol énekesnő, dalszövegíró és zenész. 2013-ban ezen a napon hunyt el Molnár Károly, Széchenyi díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, rektor. 2008 és 2009 között tárca nélküli miniszter. 2014. július 23-án hunyt el Borbándi Gyula, Széchenyi díjas magyar író, történész. 2015-ben ezen a napon távozott az élők sorából Karácson Gábor, Kossuth díjas magyar író, műfordító, festő, filozófus. 2017. július 23-án hunyt el Szendi József, magyar katolikus főpap, 1983 és 1993 között veszprémi püspök, majd 1997-ig érsek volt. Július 23-ai kalendáriumunkat hallották.

0: A napkalendáriumát lapoztuk fel Szabó Anitával, most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: A mai kukta rovatunkba a könnyen elkészíthető sajtos kotka receptjét hoztam el Önöknek.

Lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 9 főre szeretnék elkészíteni. A tésztához 30 g friss élesztő, 260 ml langyos tej, 1 darab tojás, 50 g zsír, 1 evőkanál só, 500 g finom liszt, 200 g sajtkrém. A tetejére 1 darab tojás, 150 g sajt.

Most lássuk, hogyan kell elkészíteni. Morzsolja össze a friss élesztőt a langyos tejbe, és hagyja állni pár percig, amíg felfut. Közben adjuk hozzá a tojást, a zsírt és a sót a liszthez. Öntsük hozzá a felfuttatott élesztőt a lisztes keverékhez, és kezdjük el összegyúrni a tésztát. Ha túl ragacsos, egy kis lisztet adhatunk hozzá, de figyeljünk, hogy ne legyen túl száraz. Amikor a tészta sima és rugalmas, formázunk belőle egy golyót, és tegyük vissza a tálba. Takarjuk le egy konyharuhával, és hagyjuk kelni 30-40 percig, amíg a duplájára nő. Amíg a tészta kell, készítsük elé a tölteléket. A sajtkrémet keverjük simára, vagy krémet is használhatunk, és ha szeretnénk, egy kis sót és borsot is adhatunk hozzá, hogy még ízletesebb legyen. Ha a tészta megkelt, nyújtsuk ki egy lisztezett felületén 1-2 cm vastagságúra, és kenjük meg a sajtkrémmel vagy vajkrémmel. Hajtsuk a tészta egyik felét be középre, ezután hajtsuk rá a másik oldalt is. Majd újra kinyújtjuk 2 cm vastagságúra, megkenjük tojással és megszórjuk sajttal. Vágjuk a tésztát kockákra és helyezzük őket egy sütőpapírra bélelt tepsibe. Előmelegített sütőben körülbelül 180 fokon süssük 25-30 percig, amíg szépen megpirulnak. Amikor kész, vegyük ki a sütőből és hagyjuk egy kicsit kihűlni, mielőtt tálalnánk.

0: Lássuk újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 9 főre szeretnénk elkészíteni. A tésztához 30 g friss élesztő, 260 ml langyos tej, 1 darab tojás, 50 g zsír, 1 evőkanál só, 500 g finom liszt, 200 g sajtkrém. A tetejére 1 darab tojás, 150 g sajt. Hogyha tetszett a sajtos kocka receptje, és esetleg délután ezt szeretnék elkészíteni, akkor a pontos receptet leírva megtalálhatják a Street Kitchen weboldalon. Kellemes sütést és jó étvágyat kívánok!
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
0: Kukta rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: A mai napon, július 23-án a következő névnapokat ünnepeljük. Lenke és Brigitta. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Lenke héber, görög, német eredetű név, a 19. századi magyar névalkotás a német Lenchen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap, hold szépségű. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Köszöntünk tehát július 23-án minden Lenke és Brigitta nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

Névnaposainkat köszöntöttük fel Katona Kláritól Darabokra törtett című dalával. Isten éltesse őket. A következőkben az emberek zenekar zenél nekünk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Isletentől. Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat csütörtök reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Hamarosan híreink következnek, utána felcsendül a jó hír. Ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítatta az Árjuk műsorunkat. A tehetik, tartsanak velem a következő egy órában. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon keresztül. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7 óra, híreink következnek.
2: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Radomir Ruca szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Per akadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Cáfolta tegnap Radomir Ruca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. Ugyanakkor Miruca szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak. Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb, mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis egy doboz cigaretta áránál kevesebbet kell költeniük arra, hogy a háború minél távolabb maradjon Románia határaitól. A miniszter szerint az Európai Biztonsági Akcióterv, vagyis a SZÉV keretében lehívott hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60%-a Romániában maradjon. Ez a munkahelyek hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti, írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásukkal a román hadsereg korszerű NATO-kompatibilis eszközöket kap. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. A jogász végzettségű Christian Angel 2017-ben csatlakozott a Taromhoz, és vezérigazgatói kinevezéséig a Tarom földi kiszolgálási igazgatójaként dolgozott. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. A peres eljárások pedig akár évekkel is elutázhatják a munkálatok megkezdését. Az ingatlan összesen 19 lakrészből áll, amelyek közül 2 a Kolozs megyei tanács, 11 a kolozsvári polgármesteri hivatal tulajdonában, 6 pedig magántulajdonban van. Gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindító székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. A kezdeményezés nem kész sablonokat kínál, hanem egy közösen felépített fejlődési folyamatot, amely a helyzetfelméréstől kezdve a szakmai képzéseken és üzemlátogatásokon át a személyre szabott mentorálásig és az új piaci lehetőségek feltárásáig terjed. A kezdeményezők a következő hónapokban lépésről lépésre mutatják be a program egyes elemeit, a résztvevőket és az előttük álló szakmai lehetőségeket. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk. Az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári kerekdombi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Most Krédó hitépítő műsorunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Timóteushoz írt második levele első fejezetének a 6. és 7. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézser Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket ezen a mai napon. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből, a 6. és 7. versekből. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves testvérek, ma már annyiféle konfliktus kezelési módszert tanítanak, hogy talán nincs is annyi emberek közti ellentét. Én magam is több ilyet tanultam egyetemi és főiskolai tanulmányaim alatt, attól függően, hogy éppen milyen szakterületen mozogtam az adott egyetemen. Bár nagyon sok hasznos módszer tárult elém, amikor nekem van konfliktusom valakivel, mindig visszagondolok Timóteusra, Pál apostol szeretett tanítványára. Azért rá, mert úgy gondolom, hogy hasonlítunk egymásra. Félénk volt és nehezen kezelte a konfliktusokat, ezért nem egyszer szüksége volt az apostoli útmutatásra. Pál apostol pedig az Úrtól való bölcsességgel vezette, tanította ezt a fiatalembert, hogy hitben folyamatosan erősödve tudja hordozni lelkipásztorságából és egyáltalán a kereszténységéből adódó összes konfliktusát. Mi volt az a konfliktus kezelési módszer, amit az apostol ajánlott Timóteusnak, ami véleményem szerint ma is minden konfliktus kezelésének az alapja? Nagyon egyszerű volt: tegye rendet magában. Tegye ezt úgy, hogy feléleszti a szívében Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, ami kézrátétel által van benne. Vagyis emlékezzen vissza arra, mit kapott az Istentől.

lévő apostol mellett. Nem az őt ifjúkora miatt megszólókat fogja meghallgatni, hanem Isten szavát. Ebből adódóan fogja tudni Istentől való bölcsességgel kezelni a konfliktusait, megtapasztalva azt, hogy aki az Úr mellett kitart, az ige szavára hallgat, annak a szívében is rend lesz, és ezáltal körülötte is. Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Húsba vágó kérdés ez napjainkban is. Itt a legjobb módszer számunkra is, hogy először befelé és felfelé figyelünk, majd az Úr útmutatása alapján rendezzük a dolgainkat azzal, akivel valóban dolgunk van. Így fogunk elkerülni feleslegesre viszálykodásokat, hanem ezek helyett örömmondókká és békekövetekké tudunk lenni. Adja az Úr, hogy a kellő időben tudjunk ráfigyelni, hogy a konfliktus helyzeteinkben is az Úré legyen az első és az utolsó szó. Ezáltal tudjuk békességgel kezelni a nehéz helyzeteinket. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovács Háza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól Timóteushoz írt második levele első fejezetének a 6. és 7. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Regatta. Néhány éve a német nagyvállalat megállapodott üzlettársával egy japán céggel. Évente evezős versenyt rendeznek a Rajnán. A két 8-as csapat hosszan, kitartóan és keményen edzett. A versenyre mindkettő elérte optimális formáját. Amikor eljött a nagy nap, a sportolók erőtől duzzadó izmokkal álltak starthoz. A japánok 1 kilométeres előnnyel nyerték meg a versenyt. A megsemmisítő vereség először súlyos depressziót váltott ki a német versenyzőkben, és hatalmas szégyent a vállalat vezetésben. A vezetőség intézkedéseket foganatosított. Ki kell deríteni a kudarc okát. Ehhez egy bizottságot hoztak létre, amelytől megoldási javaslatokat is kértek. Hosszú, precíz vizsgálatok után megállapították a szakemberek, míg a japánoknál 6 sportoló evezett és 1 kormányozott, a németeknél 1 evezett és 6-an kormányoztak. A legfelsőbb vezetőség erre azonnal megbízott egy vállalatszervezési intézetet, hogy készítsen felmérést a német csapat belső struktúrájáról. Néhány hónap és 1,5 millió márkányi munkadíj után megszületett a szakvélemény. A németeknél túl sokan kormányoznak és túl kevesen eveznek. A vizsgálat javasolta, hogy változtassák meg a csapat struktúráját. Megtették. Ettől kezdve 4 kormányossal, 2 fő kormányossal és 1 igazgató kormányossal folytatták az edzéseket. Az evezősnek

úgy nyújtottak intenzívebb ösztönzést, hogy bevezettek egy teljesítmény ellenőrző és egy biztosítási rendszert. A következő évi versenyt a japán 8-as 2 kilométeres előnnyel nyerte meg. A vezérigazgatóság erre az evezőst, tekintettel a nem kielégítő teljesítményére, elbocsátotta, az evezőket eladta, és leállította az új csónak beszerzésére előirányzott befektetést. És mit csinált az evezős? Vett egy egyszemélyes csónakot, elindult az országos bajnokságon, és megnyerte.

Jaj, nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok. Ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen. De ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Máté evangéliuma 23. részének 16. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat csütörtök reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik. Az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Rádó Miruca szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Per akadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Cáfolta tegnap Rádó Miruca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári Teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindított székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk. Az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Rómában járt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős évfolyama. A diákokat Erasmus mobilitás keretében a Római Valdens Teológiai Fakultás fogadta, ahol mind az azt megelőző online előadáson, mind a helyszínen a valdensek történetéről és jelenéről hallhattak az évfolyam tagjai. Emellett a tanulmányi útnak köszönhetően számos olyan érdekes helyszínt is megtekinthettek, amelyek tanulmányaik során már szóba kerültek, így az elméleti ismeretek személyes élményekkel is kiegészíthették. A római tanulmányi útról Balogh Zoltán, 6. éves teológiai hallgatót kérdeztük. Riporter Palkó Hanna.
3: Mi volt a tanulmányi kirándulás legfőbb célja, és miért éppen Rómára esett a választásotok?
4: Az Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egy hetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
3: Milyen helyszínek vagy történelmi emlékek szerepeltek a programban, és ezek hogyan gazdagították a hallgatók teológiai ismereteit a tantermi tanuláshoz képest?
4: A programunk elég sűrű volt, de mégis változatos. Jártunk a Vatikáni Múzeumban, a Kolosseumban, a Szent Péter Bazilikában, a Fórum Románumon, voltunk a Kallixtusz katakombákban, sőt még kiléptünk Rómából is, és elmentünk Tivoliba, ahol Hadrianus császár villájában is járhattunk, és az ő gyönyörű kertjében, ahol szebbnél szebb szökőkutak vannak, és úgy gondolom, hogy ezekről tanulni teljesen más, de amikor az ember ott jár, és újra átgondolja azt, amiről tanult, akkor teljesen másképp elevenednek meg a dolgok. Például a Kolosseumban járni és arról tanulni itt a teológia falain belül teljesen más. Itt olyan volt, mintha megelevenedtek volna előttünk a harcok.
3: És te, mint 6. éves teológiai hallgató, mint végzős hallgató, mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy a leendő lelkipásztorok más felekezetek vagy egyházi hagyományok örökségével is személyesen találkozzanak?
4: Úgy gondolom, hogy ez számunkra, főleg erdélyi keresztények számára nagyon fontos. Egyik célja a tanulmányi útunknak az volt, hogy találkoztunk Lothar Vogel professzor úrral, a Római Valdens Teológia egyháztörténeti tanárával, aki a valdensekről tanított bennünket egy keveset, valamint arról beszélt, hogy milyen az élet az ottani valdens teológián, és azt látni, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek, valamint megtapasztalni azt, hogy mégis mindezek ellenére ugyanazt az Istent szolgáljuk, úgy gondolom, hogy ennél szebb nincs is. Valamint azt kiemelni még, hogy az első két nap egy ottani katolikus teológus volt az idegenvezetőnk, és az ő gondolatait hallani, azt, hogy ő hogy éli meg a hitét, és a kötetlen beszélgetések, amelyek kialakultak, azok mind-mind építő jellegek voltak, és úgy gondolom, hogy az ökumenizmust fenntartani, az nagyon fontos számunkra, a jövendőbeli lelkészek számára.
3: Volt-e olyan pillanat vagy helyszín, amely különösen mély benyomást tett rátok?
4: Nehéz lenne kiemelni egyet, de ha mégis, akkor a Kallixtus katakombákat emelném ki, hiszen amikor az ember beír arra a nagy zöld területre, akkor tele van szemnészebb fákkal és virágokkal, de amikor lemegy a föld alá, ahol egy négyszintes, körülbelül 20 kilométer hosszú sírhelyekkel teli labirintusba ér, hogy így fogalmazzak, akkor az teljesen megváltoztatja a hangulatot. Érdekesség, hogy a látogatók az egész terület 2%-át látogathatják csak meg, de ez mégis akkora hatást gyakorol az emberre, hiszen arról hallani, hogy több mint 330 ezer keresztényt temettek ott el, az úgy gondolom, hogy ott és akkor, valamint a jövőben is ez egy olyan pillanat, amire vissza fogunk gondolni, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bár voltak harcok, voltak háborúk, mégis a keresztények összetartottak, és egy nagy sírhelybe temetkeztek.
3: Milyen lelki vagy közösségi hozadéka lehet egy ilyen közös utazásnak a végzős évfolyam számára? Mit gondolsz?
4: A 6. éven mi nem csak a teológián vagyunk, hiszen nekünk gyülekezeti gyakorlatunk is van, úgyhogy nem a teljes évet töltjük el együtt, mint közösség, úgyhogy ez az egyhetes tanulmányi út nagyon jó lehetőség volt arra, hogy nem csak különböző épületeket látogassunk, meg nem csak új információkat halljunk és tanuljunk, hanem arra is, hogy beszélgessünk, emlékeket idézzünk fel, nosztalgiázzunk, humoros történetek hangzottak el, és félig viccesen elhangzott az is, hogy majd a 10 éves találkozón Rómába találkozunk, aztán kiderül, mi lesz, de hát, ha így alakul.
3: Mit tanított nektek ez az út a szolgálattal, az egyházzal vagy a hivatással kapcsolatban?
4: Úgy gondolom, hogy azt látni ott, hogy a rómaiak háborúk, nehézségek ellenére több mint 1000 éven keresztül nem csak építkeztek, hanem a következő generációk mindazt megpróbálták megőrizni azért, hogy a jelenlegi látogatók is mind láthassák. Én is úgy gondolom, hogy azt a hitet, amit a jó Istentől kaptunk, azt nekünk is meg kell őriznünk, valamint azt a hivatást, amire ő elhívott, azt a lehető legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kell végeznünk, és hiába lesznek nehézségek, akkor is tudjuk elmondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
3: Amen. Legyen így. Történelmi vagy egyháztörténelmi szempontból van-e annak különös jelentősége, hogy Rómát választottátok helyszínnek?
4: Úgy gondolom, aki szereti a történelmet, vagy az egyház történetet, annak Róma és környéke az egy kész aranybánya. Erről személyesen is tudok nyilatkozni, mert már gyerekkorom óta nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy eljutni Rómába ez régi vágyam, és most bejárni ezeket az épületeket, az idegenvezető által hallott információkon keresztül teljesen más fényben látok egy-két dolgot, például nem tudtam soha elképzelni, bár láttam videókat, hogy a Kolosseumban hogy is jöttek fel mondjuk a föld alól az állatok, vagy hogyan nyitották fel a csapóajtókat, vagy például Hadrianus császárnál, mivel ő eléggé igényes volt, és nem szerette volna azt, hogy a vendégei lássák, hogy rabszolgái vannak, ezért a föld alatt járatokat épített, és a rabszolgák ott főztek, onnan jöttek fel, úgyhogy ezeket látni és ott járni, ez egy tényleg felejthetetlen tapasztalat számomra.

Mai áhítatunk címe: Újra felkelni. Amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Az apostolok cselekedetei 14. fejezet 20. rész. Mai áhítatunk szerzője Daniel Freylon, amerikai testvérünk. A csípőprotézis műtétem után órákig lábadoztam, de aztán azt mondták, itt az idő, hogy felkeljek és mozogjak. Megdöbbentem ezen. Azt gondoltam, napokba telik majd, mielőtt újra lábra tudok állni, de a nővér elmagyarázta, hogy nagyon fontos azonnal járni, hogy megelőzzük az új ízület bemerevedését és elgyengülését. Két oldalról nővérekkel támogatva megtettem az első lépéseimet. Hála a támogatásuknak még aznap hazatértem az otthonomba, erősebben és kisebb csípőfájdalommal, mint azelőtt. A mai ige szakaszban Pált ájulásig verték, majd az ellenséges tömeg kivitte a városból. Bár halottnak tűnt, nem volt egyedül. Pált körülvették a tanítványok, akik segítettek neki talpra állni. Ez a támogatói kör Isten erejéről tett tanúságot, és ezzel az erővel ment vissza Pál a városba, és folytatta az utazását. Fontos volt, hogy újra felkeljen, hogy folytatni tudja az örömhír terjesztését. Mikor az élet kihívásai megsebeznek, könnyű lent maradni. Minél tovább vagyunk lent, annál nehezebb előrelépni az életben. De ekkor Isten meglátogat bennünket, és kiárasztja a kegyelmét ránk. Megtapasztalhatjuk ezt a körülöttünk lévők támogatásában, akik érzékenyek a sebeinkre, és könyörületesek hozzánk a szükség idején. Segítünk egymásnak felállni, hogy folytassuk azt a munkát, amire Isten elhívott minket.

Imádkozzunk! Urunk, segíts felismerni csodálatos kegyelmedet a körülöttünk élő emberekben. Ámen. Mások segítségével Isten kegyelmét adom tovább. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Donyell Freylon, amerikai testvérünk. Imádkozzunk a műtétből felépülőkért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adás a legközelebb 12 órakor várja Önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám a magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapunkon keresztül. John Barrymore amerikai színész gondolatával búcsúzom Önöktől, aki 1976. július 23-án született, azaz ugyanezen a napon, és így szól. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, melyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szentét hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Radomir utca szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Per akadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Cáfolta tegnap Radomir utca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. Ugyanakkor Miruca szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak. Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb, mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis egy doboz cigaretta áránál kevesebbet kell költeniük arra, hogy a háború minél távolabb maradjon Románia határaitól. A miniszter szerint az Európai Biztonsági Akcióterv, vagyis a SZÉV keretében lehívott hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60%-a Romániában maradjon. Ez a munkahelyek hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti, írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásukkal a román hadsereg korszerű NATO-kompatibilis eszközöket kap. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. A jogász végzettségű Krisztián Angel 2017-ben csatlakozott a Taromhoz, és vezérigazgatói kinevezéséig a Tarom földi kiszolgálási igazgatójaként dolgozott. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári Teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. A peres eljárások pedig akár évekkel is elutázhatják a munkálatok megkezdését. Az ingatlan összesen 19 lakrészből áll, amelyek közül 2 a Kolozs megyei tanács, 11 a kolozsvári polgármesteri hivatal tulajdonában, 6 pedig magántulajdonban van. Gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindított székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. A kezdeményezés nem kész sablonokat kínál, hanem egy közösen felépített fejlődési folyamatot, amely a helyzetfelméréstől kezdve a szakmai képzéseken és üzemlátogatásokon át a személyre szabott mentorálásig és az új piaci lehetőségek feltárásáig terjed. A kezdeményezők a következő hónapokban lépésről lépésre mutatják be a program egyes elemeit, a résztvevőket és az előttük álló szakmai lehetőségeket. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk. Az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári kerekdombi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csűrben.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Rolling Kids a Kegyes Alapítvány közreműködésével.
1: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipősdoboz akcióval.

0: Látszik a cipős doboz akciókkal, sok minden jó indul. A cipős doboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján.
1: Ragály, Trizs és Imola települések lelkipásztora Szegedi Csaba.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: Kézdivásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák.
3: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. Talán az egyházi és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a tíz parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A Kegyes Alapítvány neve sokak számára elsősorban a kárpátaljai gyermekek támogatásával és a jótékonysági kezdeményezésekkel fonódott össze. Az alapítvány azonban egy új területen is aktív szerepet vállal. Partnerként csatlakozott a Határtalan Segítség Alapítvány Rolling Kids programjához, amely élményszerű módon ismerteti meg a gyermekekkel a biztonságos közlekedés alapjait. A programról, annak kárpátaljai jövőjéről és célkitűzéseiről Sipos József, Tiszakeresztúri lelkipásztor, a Kegyes Alapítvány elnöke beszélt rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán és Gogola István.
4: A Rolling Kids projektnek a megjelenését látjuk egyre több településen, ahol a Kegyes a kivitelező. Mit kell tudni ennek a fúziónak a hátteréről?
0: Évekkel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy cipős doboz akcióval. Úgy látszik, a cipős doboz akciókkal sok minden jó indul. A cipős doboz akción keresztül Mester Jánossal és Tecájékkal, tehát igazából ez egy baráti kapcsolat, meg közös projektek voltak. Aztán a Határtalan Segítség Alapítványnak van ez a Rolling Kids nevű programja, és utána az év folyamán akkor János jött és mondta, hogy bekapcsolódnánk ebbe is. És aztán nagy örömmel vettünk részt egy néhány ilyen programon Kárpátalján. Ő ugye nem tud olyan sok szór jönni, évek óta már körülbelül 1000 ilyen gokártot adományozott szerte szét, és Kárpátalján is nagyon sok óvodába, iskolába voltak ezek a programok, és az egyik legutolsó ilyen esetben az történt, hogy probléma volt a határon, és nem tudta áthozni ezeket a járműveket, és akkor segítséget kért tőlem, és úgy megoldottuk ezt a dolgot, hogy gyakorlatilag ide adományozta a Kegyesnek, akkor most már nem kell mindig oda-vissza hurcolászni ezt. Megszívesen felvállaltuk ezt, illetve azt is, hogy ne csak raktárt adjunk neki, hanem egyáltalán részt vegyünk ebben a programban, és amikor János nincs, még plusz más helyeken is, és sokkal többször megjelenjenek valóban ezek a járművek. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy jön ez a mondat, hogy én még soha nem ültem ilyenen. Tehát, hogy ezt úgy jó látni, hogy egyre kevesebb olyan ember lesz Kárpátalján, aki gyerek, aki ezt most már nem tudja elmondani, hanem azt mondja, hogy hú, én már próbáltam egy ilyet. Aztán, ha szülők majd meg akarják vásárolni, hogy legyen mindig otthon, az kicsit borsos lesz, előre szólok, mert tényleg nagyon strafobíró járművek, és Ukrajnában is gyártják egyébként, viszont tényleg ez egy kicsit luxus még itt nálunk.
5: 2-3-4 kerékről beszélgetünk?
0: Nagyon-nagyon változatos, ezt János profin tudja elmondani, hogy még milyen, de ugye vannak a 4-üléses, 2-üléses, van a 3-kerekű, hát általában 3 azért. Hasonlóan működik, mint a bicaj, fék is hasonlóan működik, bár legelőször ezt mondjuk el mindig, hogy van rajta fék is, és mindenki versenyezni akar vele, és ezt még tanítani kell, hogy ha beleülünk, akkor hogy használjuk, egyébként minden közlekedési járműről ezt

0: sportoljanak, ez erre is jó, viszont akár olyan is hozzá van kötve, hogy a környezetszennyezés ellen tenni, mert van úgy, hogy van egy felvonulás, és aztán ezeken a járművökön ilyen akasztanak utána ilyen kis szemétszedőt, és szedik össze a szemetet, és abba dobálják bele a gyerekek, tehát azon kívül, hogy sport, hogy mozgás, hogy tényleg fejlődik a gyerekeknek a mozgásuk, én láttam olyan gyereket, ki szerintem nagyon sokat számítógépezik, és nem tud elmenni a bója mellett. Neki megy a bójának, mert egyszerűen a kormányt nem tudja úgy tartani, ahogy kell. Szóval ez segít a mozgás koordinációját, a közösségben, hogy átadom egyik a másiknak, betartjuk a követési távolságot, ha ott van egy stop tábla, annál meg kell állni, és ugyanúgy vegye tudomásul a gyerek, hogy rá ugyanúgy vonatkoznak a szabályok, hogyha kimegy a közútra, ha lát egy stop táblát, lát egy elsőbségadás kötelezőt, a zebrán, hogy kell átmenni, ez neki ugyanúgy fontos megtanulni, és így az agyába vésődjön, vagy vizuálisan is, hogy legyen. Egy dolog, hogy a könyvekben mit tanulnak, hogy a tanítónéni elmondja ezt, megmutatja a táblát, más dolog kipróbálni. Hát voltunk Ungváron, az ungvári, tehát Kárpátalja megyei közlekedésbiztonsági irodában, vagy tehát a bázisán a közlekedési rendészetnek, és alá is írt a Határtalan Segítség Alapítvány egy szerződést, és most már szeretnénk majd ilyen kresszparkokat létrehozni óvodákba, iskolákba a rendőrségnek a felügyeletével. Rendesen az ő, mondjuk úgy, hogy felhatalmazásukkal és az ő jelenlétükkel is lesznek a közeljövőben ilyen programok.
1: Hát ilyen szempontból az állami szervek elismerik a ti munkátokat, és azt mondják, hogy ez valóban alkalmas az oktatásra.
0: Az ungváni magyar főkonzulátus vette fel a kapcsolatot a rendőrséggel, és hozta össze úgymond ezt az együttműködési szerződést. Nagyon nyitottak voltak rá. Első körben megnéztük, hogy ők ott saját helyükön hogy csinálják. Ungváron, egyedül csak Ungváron. Ott van egy ilyen külön szoba, amit ők létrehoztak, és oda bemennek főleg ugye az ungvári gyerekek, ahol a rendőrök tanítják őket, és ki is szállnak, de pont ezt szeretnénk, hogy az egyszerű kis falusi gyerekekhez is eljusson így ez a program, és ez a csomag, mondjuk úgy, mert ugye sok-sok láthatósági mellényt is hoztunk időközben szét, tehát több ezret már szétosztott a János, és szerintem itt-ott előfordul, hogy észre is veszik az út közben, főleg városon, hogy azért hát ez az a fajta láthatósági mellény, ami Svájcból van itt, mert a svájci mintánra alapul, itt nem annyira megszokott, de nagyon örülünk ennek, amikor látunk egy-egy ilyet.
2: Igen, a gyerekek azért a nyájhatás jegyében sokkal nagyobb lelkesedéssel veszik fel a bukósisakot, meg a mellényt is, hogyha volt egy olyan élmény, amit együtt élnek át, és ott mindenkinél ott van. Ugye a saját gyerekemmel mindig azon küzdök, hogy minden ilyen jellegű verdához kell bukósisakot venni, de senki más nem használ a környékén bukósisakot, és ő mindig olyan különcnek érzi magát, hogy miért csak neki kell bukósisakot hordani, ha bringázásról van szó. De amikor közös élmény van, és mindenkinek ott van a bukó a fején, és mindenkinek ott van a fény vissza a láthatósági mellény az akció keretén belül. Van egy nagyon jó élmény, amely magának a Rolling Kidsnek köszönhetően tényleg a mozgásról, az örömről és a közösségről szól, akkor lehet, hogy nagyobb lelkesedéssel viszik majd tovább ezt a megtanult magatartási formát.
0: Mi ebben bízunk, és tényleg ezért teszünk mindent, amit lehet, és én is az alapítvánnyal tényleg azon kívül, hogy igen, mi teszük tovább a dolgunkat a kórházban, most is van gyerek, ott vagyunk vele, de szélesebb körű a tevékenységünk, ez nekünk egyébként maximálisan belefér, mert a mi alapító okiratunkban ugyanúgy benne vannak ezek a dolgok, még kultúra, sport, minden támogatása gyerekek között, meg a szegényebb rétegekbe, és így akarunk eljutni minél több gyermekotthonba, olyan helyre, ahol ez ritkábban fordul elő, és akár nem csak itt Kárpátalján, hanem még tovább. Tehát az a célunk, hogy Ukrajnában népszerűsítsük. Egyébként az, amit az ungvári rendőrség csinál, egyedi dolog, így akár Ukrajna szerte is, úgyhogy nagyon-nagyon örültek ennek, és még arról is beszéltünk már, hogy akár olyan programot hozzá lehet még kötni, ami valamikor a kontraszt kiállítás volt, tehát ennek egyfajta még tovább vinni alkoholfogyasztás, drogfogyasztás tinik közé, és egy ilyen szobát felállítani. Tehát ebben vannak még, van még mit ellőni, van még benne puskapor, én úgy gondolom.
1: Milyenek az elsődleges visszajelzések? Ott, ahol ti megjelentek, milyen tapasztalatokról számoltok be?
0: Hát én látom a gyerekek arcát, nincs mit visszajelezni, amikor nem akar kiszállni, nem akarja átadni, amikor tényleg leteszi a telefont, és egyszerűen csoda történik, mert

0: bár már volt olyan is, hogy kokártozás közben is telefonozott valaki, hogy így is lehet, de hát akkor ezt is megtanítjuk, hogy ott nem telefonozunk közben. Még azért nehezebb, mert tekerni kell a tér közben a lábával. Nagyon jók a visszajelzések.
1: Ezek az eszközök, ezek mind emberi erő által meghajtottak? Tehát semmilyen elektromos, egyéb motor meghajtás, semmi nincsen bennük?
0: Csak is lábbal hajthatós, és nem is lesz rászereve fűkaszának a motorja, mert mindenki...
1: Gyerekek nem keresik rajta a startet?
0: A felnőttek keresik.
1: Hol kell bekapcsolni?
0: A felnőttek keresik rajta.
2: Hogyan lehet eljutni hozzátok, és miben tudtok segíteni akár egy különböző rendezvény kapcsán? Vagy ha intézmény hallgatja ezt a beszélgetést, hívhatnak-e benneteket ilyen?
0: Hívogattak, főleg ugye voltak a akációs bibliotek, gyereknapok, ilyesmi. Nincs teljesen még kiépülve, olyan is volt már, hogy bérbe adtuk, tehát hogy van bérleti szerz, nem bérbe, mert ingyen, itt az alapítványt bárki támogathatja a számlaszámán keresztül, de viszont ezt még kiépülő félben van, tehát hogy elviszik egy bérleti szerződéssel, amiben az van, hogy annyi pénzt utalnak érte, amennyit szeretnének, és megvan, hogy hány darabot vittek el, mennyi, hogy kell visszahozni, stb. Ez a könnyebb verzió. Én a bonyolultabb az az, amikor kimegyünk, pályát építünk, magyarázunk, és én inkább befelé hajlok, hogy mi nézünk ki helyeket, már meglévő kapcsolatokból. Hogyha vannak meghívások, akkor nyilván igyekszünk prioritásként kezelni azokat, ahol szegény gyerekekről van szó, ahol még nem voltunk, tehát hogy ilyen kiépülőben van ennek az egésznek a rendszere.
1: Korosztályt mi az, amit elsősorban megcéloztok?
0: Mivel vannak olyan kicsi gokártok, meg felfújható gokártpálya, ott egészen már olyan óvodáskortól kezdve lehet használni ezeket, és hát 99 éves korig, mert a legnagyobb gokártokban a felnőttek simán beleülhetnek. Ez is jó, mert amikor ott van egy gyerek, apuka, anyuka saját gyerekével, hogy együtt élik át az élményt. És a másik meg, hogy a felnőtteknek is ez a kieresztik, hogy újra gyerekek. Tehát hát nagyon jó egy kicsit ebből a stresszből kiengedni, és egy picit így lelazulni ezekben a gokártokban, és tekerni. Szerintem, aki nem szeret biciklizni, ez még ezzel kezdheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy időt szántálnak és beszélgetettünk a témáról, és Rolling Kids-nek a projektjét itt Kárpátalján terjesztjétek. Szerintem nagyon nagy ajándék, hogy egy új lehetőséggel bővültek a programjaink.
0: Köszönjük a meghívást, Isten áldjon mindenkit.
3: Az elmúlt percekben Sipos József, tisztakeresztúri lelkipásztorral, a Kegyes Alapítvány elnökével beszélgettünk.

0: Hátusságának több évszázados múltjáról, a templomok történetéről, aktuális munkálatokról hallhatnak a következő percekben. Szegedi Csaba nagy tiszteletű úr 2018-ban érkezett a gyülekezetbe, és azóta szolgál református lelkipásztorként a településeken. Vele beszélget Kisnéveres Viktória.
1: Nagytiszteletű úr 2018-ban érkezett a településre, településekre. Beszélgetésünk elején hadd kérjem meg, hogy földrajzilag is helyezze lelki szemeink elé ezt a tájat.
2: Borsod-Gömöri Egyházmegye részei vagyunk. A Telek szomszédságában helyezkedik el ez a kis település. Rég múltja van a gyülekezeteinknek, reformátusok zömében, és így végezzük itt a szolgálatot.
1: És ha már a régmúltat említette ön is, akkor szóljunk arról a több évszázadról, ami a reformátusság tekintetében megemlíthető a három településen, illetve a templomok történetéről is, hogyha megosztaná velünk a legfontosabb tudnivalókat.
2: Mind a három templom nagyon régi, talán kezdem a Ragályival, az 800 éves templom, még a reformáció idő előtti alkalommal, és a reformáció korán, mint ahogy tudjuk, sok katolikus templom lett aztán a református gyülekezeteknek az otthonává, és így több mint 500 éve valóban a református gyülekezetnek a helye. Nagyon korán elkezdődött a reformáció a Ragályi gyülekezetben. Itt található talán az egyik legértékesebb Magyarországon urasztali terítőnk, legkorábbi urasztali terítőnk, 1548-as urasztali terítő, amelyet egy zubogyi nemes asszony adományaként lett felajánlva, első protestáns úrvacsoravétel alkalmával. Tehát nagyon hamar elterjedt és honossá lett a reformáció, már Ragályon is. És azóta folyamatosan református igehirdetések, református szertartás szerint folynak az istentiszteleteink. És szép korát éli most a templomunk, amint említettem, a 13. századból való templom, a 14.-15. századból tártunk fel. Az elmúlt olyan 50 évben sok-sok feltárás, munkálat folyt a templom épületén is, és feltárták ugye a 14.-15. századi freskókat, előkerültek, ami a kedves a szívemnek, a diadalíben ott van egy Krisztus ábrázolás, és mi ugye, mint protestánsok, reformátusok, a Krisztusra mutató egyháza, ez egy kedves, hogy pont a középen Krisztus ábrázolás van. Jó lehet, mi nem ábrázoljuk, de mégis ez maradt meg talán a legjobban is a freskók között. 17. századi barokk bútorzat van, és tényleg egy több kort átölelve egy kis ékszer doboza, mondhatnánk így ez a kis templomunk. A vallás turisztikai szempontjából is nagyon sokan látogatnak bennünket, a országszerte több százan meglátogatják. Tavaly részesei voltunk Gótikus út, ez egy felvidéki program, és százával, egy egész nap, tehát reggeltől estig százával, buszokkal, magánautókkal jöttek, és reggeltől estig ott voltak, ez több százal meglátogatták a templomokat például. Tehát így a vallásturisztikai szempontjából is nagyon látogatottak is templomunk. A Trizsi templom 1825-re készült el a mai állapota, volt egy korábbi kis temploma, bővült a gyülekezet, és egy erősebb kő templomot épített, és az érdekessége számunkra most van felújítás alatt, a belső felújítását kezdtük el a tavasszal, és restaurálják is azokat az értékeket, padokat, szószéket, Mózes széket, karzatot, amit átörökíthetünk a jövő nemzedékének, és most derült ki a restaurálás során, hogy a szószék, a Mózes széke, az urasztala, az korábbi, mint a templom, hiszen a korábbi templomból menekítették át, tehát egy ilyen értékünk van, és ez most derül ki, most tárjuk fel, és nagyon nagy örömünkre van. Érdekessége még a Mózes székre rá van írva, hogy kinek az idejében történt ez a butorzatnak az elkészítése, vagy kinek a költségére, és Egressy Béni nagyapja volt ott lelkésze, Egressy Mózes 1749 és 69 között, és ennek az ő költségére lett elkészítve ez a Mózes széke. Tehát, hogy egy ilyen vonatkozású is van a kis templomunknak.
1: Ez a felújítási munka milyen összefogásra hívta a gyülekezet tagjait?
2: Tavaly ugye lett volna 200 éves a templomunk, és mindig volt a szívünkben egy olyan vágy, hogy milyen jó lenne megújítani, felújítani. Elkezdtük már, ez korábban voltak ilyen kisebb pályázatok, a teljes tetőcserét sikerült megvalósítanunk. Önerőből kicserélték az ablakokat, pont a Covid után, anyák napján elég sokan voltunk a gyülekezetben, a templomban sokan voltunk, és abban az időben pont elkezdett esni az eső, és félre kellett üljenek az emberek a faltól, mert annyira jött be az ablakon keresztül a víz. De csak arra az egy órára esett az eső, és zuhogott, és ez megmutatta számunkra, hogy van feladatunk. És akkor így önerőből kicseréltük az ablakokat, elkezdtük tovább gondolni, egy érdekessége, de tényleg, hogy az Isten hogy munkánkodik. Felhívtam egyik lelkész társamat, a testvéremet, tudtam, hogy Németországból hozott padokat az ő gyülekezetéhez, és hát mondom, hogy ha már újítunk, akkor jó lenne valami új padokat elhelyezni, kényelmeseket. A régiek nagyon elavult padok voltak, kényelmetlenek, és azt mondja, hát ő már nagyon rég próbálkozik a többi gyülekezetébe, de ő már nem remél semmit. És eltelt, nem tudom, így a beszélgetés után, vagy két hónap, nem több, és felhívott, hogy itt vannak a padjaink. Ő évekig várt arra, hogy legyenek a padjai, és mi meg így a beszélgetés során ráterelődött, hogyha mégis lenne, akkor jelezzék. És egy pár hónapon belül jelezték, hogy vannak padok, elhoznák Németországból, és akkor meg is szerveztük annak az útját, hogy hogyan szállítjuk el, nem láttuk, hogy milyen padokról van szó, hogyan szállítjuk el, és akkor 1000 euró lett volna a szállítási költség, és egyszer csak hívnak Németországba, hogy egy ottani gyülekezet meg azt is elvállalta, tehát ingyen és bérmentve érkezett meg hozzánk a padok, leszállították, és amikor elkezdtük lepakolni, akkor néztük, számoltuk, hogy hány pad van, és mekkora mérete, hogy egyáltalán hogy fog beleférni, és méretre, darabszámra, mint oda lett volna tervezve a Trizsi templomba, így érkeztek meg a padok. És amikor ezek megérkeztek, akkor gondoltuk, hogy azért nézzük meg, mert egyik gyülekezeti tagunk mindig emlegette, hogy ő lefestette a kazettás mennyezetet kékre, és hogy azon volt minta, virágmintázat volt, és akkor mondtam, hogy ha van virágmintázat ott a mennyezeten, akkor biztos, hogy van máshol is. És akkor hívtunk egy restaurátort, hogy mielőtt kibontottuk volna padokat, akkor nézzük meg, hogy van-e egyáltalán olyan, ami menthető, vagy ami értéket hordoz. És így tártuk fel, hogy valóban nagyon nagy értéke van. Az olajfesték alatt az 20. század elején lefestették, megérkezett a modern világ, és teljesen mindent leborítottak barna festékre, úgy, mint sok templom padjait, és akkor elkezdtük ezeket tényleg ilyen mintaszerűen feltárni, és kiderült, hogy tényleg ott van nagyon szép mintázatú kazetták, a Mózes széken, a szószéken, az úrasztalán volt egy kis asztal, félre volt oda téve, nem is nagyon használták, és kiderült, hogy az egy eredeti, a bútorzathoz hozzátartozó úrasztala volt. És akkor a karzatot, és utána meg vártunk egy pár évig, hogy akkor legyen valami kis anyagi forrásunk ahhoz, hogy elkezdhessük ezeket a munkákat. Tavaly nem sikerült, de már tavaly láttuk, hogy lehetett-e pályázni egy pályázatot, hogy meg is nyertünk a templomnak a felújítására, és a Tiszeninen egyházkerület támogatásával hozzákerült még a restaurálásnak a költsége is, úgyhogy így nekifoghattunk a felújításnak. Egy trizsi elszármazású vállalkozó vállalta azt, hogy hétvégéken eljön, és ingyen és bérmentve az ő szakmai tudásával elkezdhessük a templomnak a felújítását. És nagyon-nagyon megmozdult a gyülekezet. Több mint 60 köbméter földet kellett először kihordani. Kihordtuk a régi padokat, utána ki kellett hordani rengeteg földet. Gombásodás miatt ki kellett egyenesíteni az a templom, egy dombon van, és hát elég sok földet akkor is megmozgattak, mikor épült a templom, de azért spóroltak azzal, hogy nem egyenes volt a padlózat, egy picit úgy lejtett, szinte nem is érződött így bemelve, vagy így emelkedett, de mikor kivettük a padokat, akkor láttuk, hogy több mint 20 centi volt a bejárattól egészen fel a másik pad, ilyen magas, hát így emelkedett.
1: A különbözet.
2: Igen, a különbözet, a szint különbözet volt. És hogyha ezzel kezdődött, jöttek a gyülekezeti tagok nagy-nagy lelkesedéssel, és kértem a gyülekezetet, hogy imádságba hordozzák a gyülekezetünknek ezt a lelkesedését, hogy megmaradjon a végig, és utána elkezdődött a betonozás, kétrend betonozás, utána elkezdődött a vakolás, elkezdődött most már a restaurálás is, tehát ezt szépen most már látjuk a templomunknak a felújulását, és ez mind-mind mondhatnánk azt, hogy tényleg gyülekezete önerőből, tehát a kétkezi munkát azt mind mi végzőjezzük. Jönnek a gyülekezeti tagok, és hadd mondjam el, hogy elkezdtük így ennek a munkálatot, nem beszéltünk meg az asszony testvérekkel, hogy kellene esetleg főzni egy ebédet a munkásoknak, amely ott vagyunk, hanem ők maguk kitalálták, és nem elég volt kitalálni, hanem a saját költségükre vásároltak be, és készítettek finom ebédet, és minden ilyen nagy munkálat után ők megvendégelték a férfi testvéreket. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg megindult a gyülekezet, és hadd hozzam oda, hogy nem hirdettünk meg adomány, célzott adománygyűjtést, és annak ellenére, hogy nagyon sokan idejüket, energiájukat felajánlva, írdatlan nagy mennyiségű pénzadományt is emellé tesznek. Hát nagyon örülünk neki, hogy a Trizsi gyülekezet így ebben megindult.
1: Sajátjuknak érzik a templomot, ez is azt bizonyítja.
2: Igen, és mindig is bátorítom őket, hogy érezzék sajátjuknak. Ez azért olyan fontos, mert mikor a gyülekezeti házat megújítottak egy pályázat kapcsán, szép lett, tényleg komfortossá vált. Körülbelül majdnem 2 év kellett addig, amíg azt mindig mondtam, de hát használják, jöjjenek, bármilyen alkalomra jöjjenek össze, és 2 év kellett ahhoz legalább, amikor aztán egyszer csak elkezdődött, és tényleg sajátjuknak érezték. És a gyülekezetünkben hagyomány, hogy minden adventben készítünk egy kis ajándékot a településre, és ezt viszonyozva sokszor támogatással támogatják a gyülekezetet, és eddig mindenki a saját otthonába készítette el mindazt, amit szeretett volna felajánlani, és amióta sajátjuknak érzik a gyülekezeti házat, azóta összegyűlnek inkább a gyülekezeti házba, és ott készítik el együtt közösen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy célba ért az, hogy a sajátjuknak érzik a gyülekezetet, a gyülekezeti házat, és így a templomot is.
1: És ugye még az imolai templom bemutatása következik itt a...
2: A Imola gyülekezet a legkisebb gyülekezetünk, mindössze ilyen 45 fős gyülekezet, de ebben benne vannak az elszármazottak, akik még ide fizetik az egyház fenntartó járulékot, a faluban mindössze 50-en laknak a teljességgel, de egy nagyon-nagyon aktív kis gyülekezet. Épp a vasárnap ünnepeltük a volt gondnokasszonyunknak a születésnapját, 90. születésnapját, minden alkalommal. Nincs olyan alkalom, amikor ne lenne ott közöttünk, és nagyon-nagyon szívén hordozott a gyülekezetet évtizedeken keresztül. Aztán ott van mellettünk a 94 éves Erzsike néni, ő is nincs olyan alkalom, ha 3 alkalom van, bűnbánati alkalom van, bármi egy héten, ő minden alkalman ott van, és nagyon hálát ad azért, hogy ott lehet. Ez egy 1700-as évekből, tehát egy barokk templom. Imolának a történelme során eljutott már oda, volt már korábban ilyen élethelyzetben, mondhatnám így, amikor a falu elnéptelenedett. És így a 1700-as évek elején betelepítettek kisnemes családokat, tiszta színnemesi családdá vált. És ez olyan nagy értéket hordozó volt, hogy a régi templomot bővíteni kezdték, a tornyát megemelték, és a településen a környéke ellátta cseréppel és téglával, tehát saját gyára volt, mondhatnánk így, amit, és a környéket. Tehát olyan jó volt ez a betelepítés, és meglátszik mind a mai napig is ez a nemesi vonal a gyülekezet kapcsán, tehát aktívak, hűségesek, és nagyon-nagyon készségesek. Hát ebben a kis településben, vagy a kis gyülekezetben, most pontosan nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt egyházmegyei közgyűlést tartottunk mindenki csodájára, hogy egy ilyen kis gyülekezet hogy tudja ezt megvalósítani, és azóta is emlegetik, hogy milyen szívélyes és kedves alkalom volt. Ritkán van konfirmálás, de ezelőtt 50 éve is néztem az anyakönyvbe, akkor is 2 évente volt Imolán konfirmálás, és akkor elkezdtünk 50 éves, 25 éves ilyen jubiláló konfirmandusokat meghívni, volt ennek is az alkalma, nagyon szép volt, de június utolsó vasárnapján volt teljes konfirmáció. Egy olyan kis gyülekezetben, ahol 2 gyermek van, és az egyik most konfirmált, és mellette még volt 5 osztálytársai, akik a környékbeli gyülekezetből valók, és így 6 ifjú konfirmált Imolán, megtelve a templom, és sokan mondták, hogy ez milyen jó volt. Évtizedes hagyomány élet túljára mondhatni az is, hogy újra van konfirmálás Imolán.
0: Az elmúlt percekben Szegedi Csaba református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9-e és 12-e között. Az alkalom lehetőséget biztosította kapcsolatépítésre, szakmai beszélgetésekre, de barátságok kialakítására és háromszék felfedezésére egyaránt. Az esemény megnyitóján Papp Kornélt, az Országos Református Tanáregyesület elnökét, a találkozó múltjáról, küldetéséről, Farkas Ferencet, a kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját, és Perdi Petrát, az iskola diák presbitériumának tagját, pedig a szervezésről kérdeztük. A riporter Pilbák Kincső.
1: Kézdivásárhelyen a dr. Csiha Kálmán Református Kollégiumban találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák 29. alkalommal július 9 és 12-e között. Az esemény megnyitóján Papp Kornél, az Országos Református Tanáregyesület elnöke mesélt a találkozó múltjáról és küldetéséről. Ön két minőségben, két úgymond szemszögből is rálát a református magyar oktatásra. Melyek ezek?
2: Egyrészt Halásztelken, a Bocska István Református Oktatási Központnak vagyok az intézmény vezetője 2000-től, és mint most megtudtam, én vagyok a legrégebben hivatalban lévő középiskolai igazgató, még a múlt századból maradvány vagyok. A másik pedig, hogy az Országos Református Tanáregyesületnek vagyok az elnöke. Az Országos Református Tanáregyesület egy 125 éves, jövőre ünnepeljük a 125. évfordulót, 1902-ben létrejött szervezet, amely a református pedagógusok, hittanoktatók szakmai érdekvédelmi szervezete.
1: Idén 29. alkalommal találkoztak a Kárpát-medencei református középiskolák. Hogyan alakult ez, hogyan jutottunk el a 29. alkalomig?
2: Ugye minden úgy kezdődik, hogy valaki megszervezi. Ez 1996-ban történt, amikor a magyar reformátusoknak volt egy világtalálkozója, és ennek keretében egy iskolai találkozóra került sor Kecskeméten. Ott gyűltek össze az akkor létrejövő iskoláknak a vezetői, majd a környékbeli református iskolákban kisebb találkozót szerveztek. Én magam a Bármadas gimnázium tanáraként vettem akkor részt a találkozón, és Tiszakécskén voltunk ugye a kecskeméti istentisztelet után. No, ezt követően mindig talán a nagy bátorság azé az iskolái, aki a második alkalmat szervezi. És ez a Békési Szegedi Kis István Református Gimnázium volt, amely 1997-ben úgy döntött, hogy ha már volt egy sikeres találkozó 96-ban, akkor egy hosszabbat, egy tartalmasat szervez. 1998-ban viszont már határon túl Nagyváradon találkoztunk. Ez nekem örökké emlékezetes találkozó marad, egyrészt, mert labdarúgó világbajnokság volt akkor, és a résztvevők világbajnokság meccseit is, mint ahogy most idén is előszeretettel nézték, de azért is, mert Tőkés László püspök úr személyesen vett részt ezen a találkozón, és nagyon sok személyes beszélgetést lehetett vele folytatni. És az elvünk az volt, hogy egyszer az anyaországban, egyszer határon túli egyházkerületben legyen a találkozó, és az első években ez nagyon szépen működött. Ha jól tudom, Erdélynek is szinte valamennyi kollégiumában volt már találkozó, Párciumban pedig mint három iskolában volt.
1: Mi az üzenete ennek a találkozónak? Mi az, amivel a diákok vagy a résztvevő tanárok is haza mehetnek?
2: Először is, és ez itt is elhangzott a nyitó istentiszteleten, a kapcsolatépítés. A kapcsolatépítés egyrészt a fiatalok között, jöjjenek létre baráti kapcsolatok a különböző református iskolák diákjai között, de ugyanakkor a pedagógusok és az igazgatók is kapcsolatot építenek. És úgy hiszem, hogy ezek a kapcsolatok azért nagyon tartósak tudnak lenni, mert én magam itt az intézmény vezetők többségét már ismerősként tudtam üdvözölni. De természetesen ennél sokkal komolyabb szakmai vetülete is van a konferenciának, mert szakmai előadásokra szokott sor kerülni, illetve minden alkalommal az intézményvezetők tartanak egy olyan összefoglaló tanácskozást, ahol feltárják a különböző országokban a magyar református oktatást érintő kérdéseket, örömöket, és nyilván problémákat egyaránt, és minden konferenciának van egy zárónyilatkozata, ahol ezeket a kérdéseket, a pozitívumokat is és a negatívumokat is összeszedik. Érdemes lenne az elmúlt 28 találkozónak a zárónyilatkozatait összefoglalóan látni. Hát az elmúlt években nyilvánvalóan a kárpátaljai református iskolák sorsa miatt aggódtunk.
1: És mi az a probléma, ami idén felmerülhet így a református iskolák körében?
2: Ez egyház testenként más és más. Magyarországon nagy a bizonytalanság, mert egy olyan átfogó változásra kerül sor, nem csak a kormányzati politikát, hanem az oktatás politikát illetően, amelyre nehéz felkészülni és nehéz felkészíteni az intézményeket. Alapvetően hírek arról szólnak, hogy a finanszírozásunkat fogják csökkenteni, és ez aggodalommal tölt el mindenkit. Bízunk abban, és ez a következő hónapokban talán kiderül, bízunk abban, hogy ez csak egy ok nélküli, indokolatlan félelem volt részünkről. Az erdélyi párciumi kérdésekről én kevésbé vagyok hivatott állást foglalni, de amiért aggódtunk, ez az iskolák ingatlanainak a sorsa, az, hogy az állam, és itt most gondolok a Sepsi-Szentgyörgyi református kollégium épületére, tehát amikor az állam az egyháznak visszaadott ingatlanokat visszavette. Mi nagyon aggódunk azért, hogy ez a folyamat folytatódik, de bízunk abban, hogy a meglévő intézmény rendszert megújítva, infrastruktúrájában is megújítva fenn sikerül, ahogy ez elhangzott az egyik köszöntő előadásban, legalább annyi időszakra még fenntartani, mint amennyi múltja van a magyar református oktatásnak, az pedig 4,5 évszázad. Kárpátalján továbbra is a megmaradás fontos probléma, vajon vissza tudnak-e menni, vagy vissza akarnak-e menni a fiatalok Kárpátaljára, lesz-e gyerek a kárpátaljai intézményekben, lesz-e pedagógus a kárpátaljai intézményekben, és lehet-e magyar nyelven oktatni Kárpátalján. Nagyon ellentmondásosak azok a híradások, amelyek érkeznek a magyar-ukrán kormányközi tárgyalásokról. A Felvidéken az asszimiláció kérdése az, ami most már 2 évtizede nagy aggodalommal tölt el bennünket. Ezt az időszakot azért említem, mert volt egy olyan intézményünk Léván, ahol volt egyébként egy ugyanilyen találkozó, de a lévai középiskolát be kellett zárni, mert már nem volt gyermek.
1: Illetve hogyan fogalmazná meg, mi a református oktatás kulcsa?
2: A református oktatásnak kell ellátnia azt az értékközvetítő szerepet, amit az iskola úgy általában el kellene, hogy lássam. Az oktatás talán a legkonzervatívabb területe egy társadalom életének. Valamennyien tanulunk szüleinktől, tanárainktól, nem csak ismeretanyagot, egy értékrendet, ezt megszűrjük, és átadjuk egy következő generációnak azt, amit jónak ítélünk meg. És úgy érzékeljük, hogy amikor az állami oktatáspolitika hektikusan változik, akkor megszakad ez a folyamat. Különböző divatok jönnek elő. És főleg az érték közvetítő szerep az, amely útjában áll különböző liberális, globalista törekvéseknek. És talán az egyházi, és ezen belül a református oktatásnak ez a küldetése most kidomborodik, hogy ezt az értékrendet, amely a 10 parancsolaton, a keresztény erkölcsön alapul, hogy ezt az értékrendet tovább örökítsük generációra generációra.
1: Farkas Ferencet, a Kézdivásárhelyi dr. Csiha Kálmán Református Kollégium igazgatóját és Perdi Petrát, az iskola presbitériumának tagját a szervezésről kérdeztük.
3: Nagyon örvendünk annak, hogy Kézdivásárhelyen lehet a találkozót megszervezni. Igazából ezt már ugye 2024-ben megmondták, hogy mi kell megszervezzük. Az elmúlt hónapokban készülöttünk, hisz egy olyan találkozóról van szó, ami megmutatja az iskolának az erejét, és úgy gondolom, hogy ez nekünk Kézdivásárhelyi Református Kollégiumnak a legkisebb kollégium vagyunk az erdélyi egykárkáltatán belül. Úgy gondolom, hogy ez nekünk megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy itt lehet találkozni.
1: A program sorozat az hogy néz ki?
3: Hát a mai nyitó istentisztelet után este lesz egy állófogadás, majd hónap délelőtt a templomban lesznek előadások. Diákok pedig a mi diákpresbitériumunknak vezetésével városnézés és játékok lesznek az iskolában. Hónap délután Bereck, Sósmező, illetve Gerence, Zabola, valamint Nyegestető, Bálványos és Szent Anatól kirándulások lesznek. Szombaton egész nap a kirándulás van, két irányba haladunk. Nyegestető, Csíkszered, a Csíksomjusz, Csíkszépvíz, illetve erdővidéket látogassuk meg, beleértve Kisbaconyt, Vibarcfalvát, Bargyas Nagyajtát.
1: Hogyan fogalmazna, mi az üzenete vagy a célja ennek a találkozásnak?
3: Ennek a találkozónak, mikor kellett ugye alapgondolatot választanunk, akkor tulajdonképpen névadónknak, néhai csak államfüspök úrnak a gondolatát vettük által, így hangzik, hogy mi kis név vagyunk, nem szabad nekünk ne elengednünk Istennek a kezét. És úgy gondoltuk, hogy ez fontos, ami összefog minket, mert a mai világban láthatjuk azt, hogy az emberek keresik a kapaszkodót, és az egyház mellett az iskola az, amelyben megtalálják a kapaszkodót, itt a tudás ösztönzésével, úgyhogy minket ez erősít, és úgy gondolom, hogy ez nem csak nekünk az iskolának egy dicsőség, hogy itt én kezdeni szervezzük meg, hanem az egész kézdi közösségnek tulajdonképpen, hiszen a polgármesteri hivataltól kezdődően iskolán mellénk álltok, segítettek, úgyhogy ez kézdinek az ünnepe tulajdonképpen.
4: Engem Perdi Petrának hívnak, és az iskola a diák presbitériumában vagyok benne, tehát úgymond főszervezője ennek az egész eseménynek. Fontos azt elmondanom, hogy tavaly én is részt vettem a refis találkozón, ami Vácon volt megszervezve, úgyhogy idézőjelesen van már tapasztalatom az ilyenbe, de amúgy a szervezésben a diák presbitérium által segíthettünk, hogy a diákoknak minél színesebb programjaik legyenek.
1: És mi volt a legfontosabb szempont a szervezés során?
4: Amit az előbb is mondtam, hogy minél színesebb legyen, és ne unják el magukat, mert tényleg azt mondom, hogy kisváros, de viszont rengeteg látnivaló van, amit ők nem tudhatnak.
1: Mi az üzenete ennek a találkozónak?
4: Szerintem talán az, hogy minden refis megismerje magát határon túl is, és hogy megtaláljuk egymással a közös hangot és barátságokat alapítsunk.
1: Hogy működik itt kézdin a diák presbitérium? Mit tudsz erről elmondani?
4: A diák presbitérium, mivel 2 éve, most már szeptembertől lesz 3, hogy tagja vagyok. Minden héten ülésezünk, itt éppen az iskola legfontosabb dolgait beszéljük meg, hogy abban a hónapban milyen programjaink vannak. Tudni kell azt a refiről, hogy minden hónapban van valami témája annak a hónapnak. Ugye februárban például a Valentin nap volt, amit így kiemeltünk, és karácsonykor is rengeteg programunk van, és igazából minden hónapban.
1: És mi az az egy dolog, amivel a diákok hazatérhetnek innen vasárnap?
4: Szerintem az, hogy egy jó közösség van, reméljük azt, hogy nagyon jól is fogják érezni magukat, és hogy megtapasztalhatják, hogy milyen egy erdélyi környezet, meg levegő.
0: Kézdi vásárhelyen találkoztak a Kárpát-medencei református iskolák, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei református rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Rádumiru

0: Kukorica szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Per akadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Cáfolta tegnap Rádumir utca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. Ugyanakkor Miruca szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak. Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb, mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis egy doboz cigaretta áránál kevesebbet kell költeniük arra, hogy a háború minél távolabb maradjon Románia határaitól. A miniszter szerint az Európai Biztonsági Akcióterv, vagyis a SZÉV keretében lehívott hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60%-a Romániában maradjon. Ez a munkahelyek hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti, írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásukkal a román hadsereg korszerű NATO-kompatibilis eszközöket kap. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. A jogász végzettségű Krisztián Angel 2017-ben csatlakozott a Taromhoz, és vezérigazgatói kinevezéséig a Tarom földi kiszolgálási igazgatójaként dolgozott. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári Teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. A peres eljárások pedig akár évekkel is elutázhatják a munkálatok megkezdését. Az ingatlan összesen 19 lakrészből áll, amelyek közül 2 a Kolozs megyei tanács, 11 a kolozsvári polgármesteri hivatal tulajdonában, 6 pedig magántulajdonban van. Gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindított székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. A kezdeményezés nem kész sablonokat kínál, hanem egy közösen felépített fejlődési folyamatot, amely a helyzetfelméréstől kezdve a szakmai képzéseken és üzemlátogatásokon át a személyre szabott mentorálásig és az új piaci lehetőségek feltárásáig terjed. A kezdeményezők a következő hónapokban lépésről lépésre mutatják be a program egyes elemeit, a résztvevőket és az előttük álló szakmai lehetőségeket. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk. Az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A nap csúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agepress hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
4: Reklám.
5: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
6: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
7: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
6: Házalófazék.
7: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Zenélő köntös.
1: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
2: Kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkban folytatjuk a Marcon a tengeri rablók zenei szelídítését. A Kalózok Mozart operáiban nem jelennek meg a színpadon éneklő szereplőkként, de a török környezetben játszódó darabjában ők a bonyodalom mozgató rugói. A Szöktetés a Szerályból című operában Belmonte spanyol nemes kedvesét, Constancét egy kirándulás alkalmával, komornájával és inasával együtt kalózokra bolják el és adják el Szelim pasának. Innen indul a cselekmény, mi pedig a bonyodalmat megelőző nyitányt hallgatjuk meg.

Elhangzott Mozart Szöktetés a Szerályból című operájának nyitánya. A Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarát Ötvös Péter vezényelte. A kalózok a romantika korában váltak az opera irodalom közkedvelt figuráivá, mivel a társadalmon kívülreket, szabadságszerető és lázadó karakterük tökéletesen illett a korszak eszményeihez. A kalózok világa egyszerre nyújtott lehetőséget egzotikus helyszínek bemutatására és tragikus szerelmi szálak kibontására is. Vincenzo Bellini Il Pirata, vagyis a Kalóz című két felvonásos operájának főhőse Montalto grófja Gualtiero, akit koholt vádakkal száműztek, és emiatt kalóznak állt. Kedvese, Imogene abba a helyzetbe került, hogy feleségül kellett mennie szerelme esküdt ellenségéhez, Ernesto herceghez, hogy megmentse fogságba esett apja életét. Gualtiero kalózhajója az Ernesto flottájával vívott csata után egy tengeri viharban zátonyra futott Szicília partjainál. A túlélő kalózokat a helyi halászok és a jóságos remete Goffredo mentette meg, aki nem más, mint Gualtiero egykori nevelője. Imogen érkezik, hogy segítsen a hajótöröttek, de nem ismeri fel a köpenybe burkolózott Gualtierót, aki éjszaka felfedi magát szerelme előtt. Juan Diego Flores előadásában hallgassuk meg a Kalóz Gualtiero Nel furor delle tempeste és Per te divane lacrime kezdetű áriáját.

elhangzott Gualtiero áriája Bellini Il Pirata című operájának első felvonásából. A kalóz tematika Berdit is megihlette. Az Il Corsaro szövegkönyvét Francesco Maria Piave írta Lord Byron epikus költeménye alapján. Az ős bemutatót 1848. október 25-én tartották a Triesti Teatro Grande-ban. Verdi a művet még a Ricordi kiadóval kötött szerződéses kötelezettségei miatt írta meg, és az 1848-as forradalmi események és egyéb elfoglaltságai miatt nem vett részt személyesen sem a próbákon, sem a bemutatón. Az opera mérsékelt sikert aratott, és hamar lekerült a repertoárról. A cselekmény ismertetése előtt hallgassuk meg az igazán ihletett nyitányt.

Verdi a Kalóz című operájának nyitányát a berlini filharmonikusok előadásában hallottuk, vezényelt Herbert von Karajan. Az opera meséje a következő. Corrado, a száműzött muszlim ellenes kalózvezér támadást indít Seid Pasa ellen. Kedvese Medora rossz előérzetekkel búcsúztatja. A csata során Corrado inkognitóban bejut a törökök közé, ám a kalózok idő előtt felgyújtják a török flottát. Corrado a lángok közül kimenti Seid Pasa háremét, köztük Gulnárát. A törökök végül felülkerekednek és elfogják a kapitányt. Seid halálos ítéletet mér rá, ám a szerelmes Gulnára megöli a pasát és megszökteti Corradót. Mikor visszaérnek a szigetre, Medora, aki mérget ivott, Corrado karjaiban hal meg, a bánattól sújtott kalózvezér a tengerbe veti magát. Hallgassuk meg Corrado Tutto par rea sorridere kezdetű kabatináját az opera legelején, amelyben a száműzetését és elveszett boldogságát panaszolja el. Közvetlenül ezt követi a harcias, lendületes kabaletta, a Si di corsari il fulmine.

0: Berdi Il Corsaro című operájából José Carreras előadásában hangzott el Corrado kavatinája és kabalettája az első felvonásból. A Müncheni rádió zenekarát Lamberto Gardelli vezényelte. A kalózók témájában összeállított második műsorral véget ért a mai zenélő köntös, a viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.

0: Hírek.
1: Önök Rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Radu Miruca szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Per akadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Cáfolta tegnap Radu Miruca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. Ugyanakkor Miruca szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak. Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb, mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis egy doboz cigaretta áránál kevesebbet kell költeniük arra, hogy a háború minél távolabb maradjon Románia határaitól. A miniszter szerint az Európai Biztonsági Akcióterv, vagyis a SZÉV keretében lehívott hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60%-a Romániában maradjon. Ez a munkahelyek hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti, írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásokkal a román hadsereg korszerű NATO-kompatibilis eszközöket kap. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. A jogász végzettségű Krisztián Angel 2017-ben csatlakozott a Taromhoz, és vezérigazgatói kinevezéséig a Tarom földi kiszolgálási igazgatójaként dolgozott. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári Teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. A peres eljárások pedig akár évekkel is elodázhatják a munkálatok megkezdését. Az ingatlan összesen 19 lakrészből áll, amelyek közül 2 a Kolozs megyei tanács, 11 a kolozsvári polgármesteri hivatal tulajdonában, 6 pedig magántulajdonban van. Gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindított székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. A kezdeményezés nem kész sablonokat kínál, hanem egy közösen felépített fejlődési folyamatot, amely a helyzetfelméréstől kezdve a szakmai képzéseken és üzemlátogatásokon át a személyre szabott mentorálásig és az új piaci lehetőségek feltárásáig terjed. A kezdeményezők a következő hónapokban lépésről lépésre mutatják be a program egyes elemeit, a résztvevőket és az előttük álló szakmai lehetőségeket. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 59 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk. Az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csűrben.
3: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a János evangéliuma 3. fejezetének a 16. verse alapján szól ma hozzánk Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Békesség Istentől. Istennek igéjét a János evangélium a 3. fejezetének 16. verséből olvasom. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mindig kérdés az, hogy honnan tudom, ha szeret engem valaki. Mi az, amiből megbizonyosodhatok a szeretete felől? Keressük a jeleket, az apró vagy nagyobb olyan viselkedésmódokat, olyan pillanatokat, olyan szavakat, amikből megbizonyosodhatunk a szeretet felől. Isten szeretetéről beszél János, arról a szeretetről, amellyel az egész világot szereti. Egyszer a múltban megszerette, és azóta is ennek hatása van. Nem múlik el ez a szeretet, sem a szerető személy nem változik meg. Szereti ezt a világot, ezt az egész mindenséget, amit ő alkotott. És szereti ebben a világban a saját képére teremtett embert. Milyen az a világ, amit Isten úgy szeret? Milyen az az ember, akit Isten úgy szeret, hogy egyszülött fiát adja érte? Olyan szeretnivaló lenne? Megérdemelni? Isten azt az embert szereti annyira, aki sokszor fordul el tőle, aki engedetlen vele szemben, aki sokszor bosszantja, aki talál kifogásokat és magyarázatokat arra, hogy miért nem jó Isten mellett élni. És mégis Isten a legnagyobb jelet abban mutatja meg, a szeretetének legnagyobb jelét abba teszi nyilvánvalóvá, hogy Jézus Krisztust odaadja, az egyszülött fiút odaadja. Mit jelent az, hogy a szeretetét ebben mutatta meg? Adott egy gyermeket, kezdetben egy gyermeket, aki aztán felnőve magára vette bűneinknek minden terhét, minden adósságunkat, Istennel szembeni engedetlenségünket magával vitte a keresztfára. Az Isten ellen lázadó, az Isten bosszantó, az Isten számon kérő, és ezért szenvedésbe kerülő embert megmenti az Isten. Megoldást kínál ezekre a problémákra, a bűn problémájára. Azért, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen. Ebben az bűn terhelte világban, életveszélyes, kilátástalan állapotban hinni Istenben. Nem kételkedni benne, hogy ő ezt az egész utat velem járja végig. És mindent megtesz azért, hogy el ne vesszek. Az elveszettség az nem egy jövőbeli veszély, hanem egy pillanatnyi állapot. Az emberfia Jézus azért jött, hogy az elveszettségünkben megkeressen és megtartson bennünket. Felkínálja a lehetőséget, és ha elfogadjuk, akkor ezt tapasztaljuk meg, hogy el nem veszünk, hanem az ő kegyelméből örök életünk van. És ez a tét igazából, hogy lesz-e örök életünk, vagy nem. Isten ezzel a céllal adja oda Jézust, ezzel a céllal hajt végre mindent. Adta a fiút nagy szeretettel, hogy meghaljon, és ezáltal mi emberek örökké éljünk. Azért adta, hogy életünk, örök életünk legyen. Olyan egyszerű ez a kifejezés, hogy legyen. Benne érezzük Istennek is, hogy legyen. Benne érezzük Istennek a teremtő

el ne vesszünk, hogy a fennálló elveszett állapotunk így ne maradjon, hanem hogy örök életünk legyen. Azé lesz ez, aki hisz benne. Benne, mint az egyedüli megoldásban, az elveszettségünk ellen. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy mindent, valójában mindent odaadsz. A legértékesebbet adod nekünk, és ezáltal mutatod meg, hogy milyen sokat érünk neked. Mi a te bűnös, gyötrődő, gyarló, sokszor megbotló gyermekeid. A legszentebbet, a bűntelent adtad oda értünk. Köszönjük, hogy ilyen nagy a te szereteted irántunk. Add, Urunk, hogy ebből a szeretetből tanuljunk, táplálkozzunk, és így tudjunk mi is mások iránt kegyelemmel, szeretettel, irgalommal viseltetni. Amen.

Isten üzenete Hajdó Tímea, a Kendilónai Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, a János evangéliuma 3. fejezetének a 16. verse alapján.

Műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből, Hol van Ábel a testvére című részt, felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Hol van Ábel, a testvéred? Akkor az Úr megkérdezte Kaintól, hol van Ábel, a testvéred? Kain ezt felelte, nem tudom, hát őrzője vagyok én a testvéremnek. De az Úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám kiállt a földből. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Kain azt mondta az Úrnak. Nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Mózes első könyve 4. részének 9-től 15-ig terjedő verseiből szólt hozzánk Isten ígéje. Kain, az első gyilkos, úgy véli, nem látta senki. Gyilkossága rejtve maradhat, ám kiderül, hogy nem. Egyszer egy apa, aki tolvaj és betörő volt, elvitte magával falazni a kisfiát. Mielőtt bemászott volna egy kerítésen, arra kérte fiacskáját. Te maradj kint az utcán, és jól figyelj, előre is néz, hátra is, nem jön-e valaki. Ha jön, fütyülj. És fölfelé is nézzek, kérdezte a fiú. Erről a dimenzióról Kain is elfelejtkezett. Fölfelé nem gondolkozott, pedig Isten látta őt. Sőt, lefelé sem gondolkozott Kain, mert az Ábel vérét beivó föld is ellene tanúskodott. A vér a földről égre kiáltott. Ismét hangsúlyozom, nem az a lényeges, hogyan szólítja meg Kaint az Úr kívülről-e vagy belülről. Döntse el mindenki saját lelki ismerete előtt, melyik a megrendítőbb, kikerülhetetlenebb. Ha kívülről érkezik hozzánk a hang, vagy ha lényünk mélye felől, belülről. Az ősi szöveg üzenete az, hogy a hang eléri Kaint. A hang azóta is és szüntelen eléri Kain utódait. Hol kívülről, hol belülről, de eléri. Hol van Ábel, a testvéred? Tanulj lehetünk, hogyan szüli a gyilkosság a hazugságot és a cinizmust. Mert Kain válasza nem csak hazugság, hanem cinikus is. Nem tudom, eddig csak hazugság. Hát őrzője vagyok én a testvéremnek? Az eredeti szöveg pontos lefordítása szerint pásztora vagyok én egy pásztornak? Ez már cinizmus. Már is van, lehet némi fogalmunk, mi szüli a cinizmust, ezt az égre és földre, embertestvérre nem tekintő, ember alatti magatartást. Engedtessék meg, hogy megismételjem a kérdést. Valóban, hol van a testvéred? A vér szerint való. Hol van? Mit csinál? Mikor láttad utoljára? Van-e mit ennie?
hogy van belül, legesleg belül? A napokban járt nálam egy fiatal ember. Elmondta, hogy az elmúlt napokban élete mélypontjára került, s a megőrüléstől való félelem fogja volt. Dermedten és egész testében reszketve ült albérleti szobácskájában, s már-már az öngyilkosság gondolatával foglalkozott, amikor becsöngetett hozzá a bátyja, és ezzel lépett be. Nyugtalan voltam miattad, el kellett jönnöm. Mi van veled? A testvéri szeretetnek ez a mozdulata és kérdése elég volt, hogy kiemelje öcsét a halálos mélypontról. Mert a testvér úgy érezte, őrizője kell, hogy legyen a testvérének. Képzeljétek, mesélte egy fölháborodott asszony a barátnőinek. Férjem kabátjában találtam egy marék pénzes utalványt, s kiderült, hogy minden hónapban egy kis pénzt küld a testvérének. Amikor felelősségre vontam, hogy tehet ilyet, hiszen mi sem dúskálunk az anyagiakban, egyszerűen csak azt válaszolta, a testvérem. Mondjátok, fordult barátnői felé, szinte magából kikelve, érv ez, a testvérem. Csak tovább kérdezem, feleljen mindenki magában erre a kérdésre úgy, ahogy tud. Érv ez, a testvérem. Az egyik strandon feltűnt egy vézna, serdülő kislány, aki egész nap ölében vagy a nyakában hurcolta béna lábú öccsét. Valaki résztvevően megkérdezte tőle. Nem nehéz? A válasz ennyi volt. A testvérem. Mondhatta volna, hogy nehéz, vagy nagyon nehéz, de csak ennyit mondott. A testvérem. Szabad tovább kérdeznem? Hol van a lelki testvéred? A gyülekezetből, a közösségből. Hónapokig, talán évekig melletted ült, aztán egyik napról a másikra eltűnt. Hol lehet? Mindig mély örömmel tölt el, ha valaki megállít és mondani kezdi. Nem tetszik tudni, mi van azzal a kissé szürke hajú és szomorú asszonnyal, vagy azzal a férfival, aki itt és itt szokott ülni, és hetek óta nem látom? Nem tudná megmondani a nevét és a címét? Még mindig szabad tovább kérdeznem? A magam szívét is. Hol van az ember testvérünk, a fele barát? Autóbuszon utaztam, s egyszerre váratlanul megálltunk. A vezető kinyitotta az utastérbe nyíló tolóablakot, és hátraszólt egy férfinak. Kérem, ne dugja ki a könyökét az ablakon. A megszólított védekezésül ezt válaszolta. Nem lesz az én könyökömnek semmi baja. Mire a vezető? Fügyülök a könyökére, de engem büntetnek meg, ha kilógatja. Ez legalább őszinte beszéd. Gondoltam, és míg a végállomásig nem ért a busz, arra is kellett gondolnom, hogy ezt az ősi, több ezer éves bibliai sort, hogy hát őrzője vagyok én a testvéremnek, ma nem így kellene lefordítani, budapestiül mondani, hogy fütyülök én a testvéremre, mindenre és mindenkire fütyülök, amiből, akiből nekem valami károm vagy hasznom nem származik. Íme a kaini cinizmus, mint világjelenség. De Kain felé elhangzik ennek az ítélete is. Most azért légy átkozott.
kitaszítva arról a földről, amely megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termő erejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Majd később, ezután elment Kain az Úr színe elől, és letelepedett Nód földjén, Édentől keletre. Ennek a szövegnek van egy kortörténeti és egy szellemtörténeti jelentése. Kortörténeti jelentése az, hogy így ad magyarázatot az ősi szöveg a nomád életforma kialakulására. Kain leszármazottai, a keniták, valóban nomád, kóborló nép voltak. Hol itt, hol ott ütötték fel sátraikat. Nyugtalanul, sokszor az éhségtől űzve vándoroltak, Édentől keletre, a Nód földjén. Nód nyugtalanságot jelent. Tehát nem helyet jelöl, hanem állapotot. A nyugtalanul ide-oda vándorló ember állapotát, akinek most már nem csak verejtékkel, hanem véres verejtékkel kell kicsikarnia a földtől a legszükségesebbet. A bevérzett földtől. Szellemtörténeti jelentése pedig az, hogy a gyilkos és a cinikusan hazug ember nyugtalan ember. Nód földjén, az örök nyugtalanság földjén, illetve állapotában kell élnie. Végül a 13-tól 15-ig terjedő versek jelentése a következő. Kaint, a cinikus testvérgyilkost rémület járja át. Nagyobb a büntetésem, sem hogy elhordozhatnám. Íme elűztél ma erről a termékeny vidékről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. Valaki föltehetni a kérdést, ki az a bárki? Hiszen eddig csak Ádámról, Éváról és két testvérről hallottunk. Szövegünk az ősi keleti szokás szerint csak a fiú születéséről ad hírt, és nyilván nem is mindegyikéről. Nyilvánvaló, hogy sok leány is született. Így például Mózes első könyve igen sok születésről beszél, de csak egyetlen egy leány születését említi, Diájét. Kain félelmére ez a válasz érkezik az Úrtól. Nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Kaint, hétszeresen kell bűnhődnie, ezért jelet tett az Úr Kainra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. A Biblia tanúsága szerint az Úr máskor is megjelölte azokat, akiket kiválasztott. Például Ezékiel próféta könyve 9. részének 4. versében a következőt olvassuk. Ezt mondta neki az Úr, menj végig a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelt azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek amiatt a sok utálatos dolog miatt, amit elkövetnek benne. A Galata levél 6. részének 17. verséből így szól az íge, ezentúl senki se okozzon nekem fájdalmat, mert én a Jézus bélyegeit hordozom a testemen. Jelenések könyve 7. részének 3-4-ig terjedő verseiben így olvassuk. Ne ártsatok a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, amíg homlokukon pecséttel meg nem jelöljük
a mi Istenünk szolgáit, és hallottam a pecséttel megjelöltek számát, 144 000 pecséttel megjelölt Izrael fiainak minden törzséből. A Kain bélyeg tehát nem csak megbélyegzés, hanem elbélyegzés is. Azaz, még a testvér gyilkos is Isten tulajdona. Bárhol kódorog Nód földjén átkos nyugtalanságban, ott is vele van Isten. Micsoda mélységekig ér le az agapé. Lehetetlen, hogy ne jusson eszünkbe a 139. Zsoltár 5-től 10-ig terjedő versei. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas, nem tudom felfogni. Hova menjek lelked elől? Orcád elől hová fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Kain Isten védelme alatt, mi keniták Isten oltalma alatt. Ha ebben a történetben Kainra nézünk, alig találunk vígasztalanabb és sötétebb fejezetet a Bibliában. De ha az Úrra, alig olvashatunk megrendítőbbet és vígasztalóbbat. Még Kainnal is így törődik az Isten. Ha meg is bélyegzi, ugyanakkor el is bélyegzi. Isten védjegye van rajta, rajtunk. Ha van ige, bibliai történet, amelynek elhangzása után jobban meg kell értenünk Jézus váltság halálát, akkor ez a történet Kain története, a keniták története, a mi történetünk. Mert Jézus váltság halálával tesz eleget Kain helyett, minden Kainok helyett, a szemet szemért, fogad fogért a törvénynek. Ábelért, minden Ábelekért, minden kiontott vérért. Önnön magát adja a kereszten. Az adja önmagát áldozatul, aki vállalta, hogy pásztora legyen minden pásztorolásra szoruló embernek, testvére a testvértelennek, barátja a nyomorultnak, az örök Kain helyett. Halála előtt egyszer azt mondta, azt üzente a Nód földjén, a nyugtalanság földjén élőknek, és azt üzeni ma is minden bolyongó feszültségben élő és nyugtalan kenitának valahányan élünk Édentől keletre, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljetek. János evangéliuma 14. részének 27. verse.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Hol van Ábel a testvére című részt felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Rádiónk hírei először címszavakban. Radu Miruca szerint Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái. Leváltották a Tarom megbízott vezérigazgatóját. Per akadályozza a Teleki palota restaurálását. Elindult a székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési program. Az előrejelzések szerint ma változékony időre számíthatunk. Most pedig következzenek a részletek. Cáfolta tegnap Radu Miruca ügyvivővédelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát, illetve hogy a szép hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek. A politikus a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében leszögezte. Romániának nem Ukrajna támogatása miatt vannak gazdasági problémái, hanem azért, mert szerinte 36 éven át túl sokat pazaroltak vagy lenyúlták a közpénzeket. A védelmi miniszter közölte, hogy a legfelsőbb védelmi tanácsban is tárgyaltak az Ukrajna támogatásával kapcsolatos információk titkosításának feloldásáról. Hangsúlyozta, hogy az összes információt nem lehet nyilvánosságra hozni, mert a katonai felszerelések mozgatására vonatkozó adatoknak Románia biztonsága érdekében továbbra is minősítettnek kell maradniuk. Ugyanakkor Miruca szerint a pénzügyi adatok nyilvánosak. Ukrajna támogatása fejenként havonta kevesebb, mint 2 euróba kerül a romániaiaknak, vagyis egy doboz cigaretta áránál kevesebbet kell költeniük arra, hogy a háború minél távolabb maradjon Románia határaitól. A miniszter szerint az Európai Biztonsági Akcióterv, vagyis a SZÉV keretében lehívott hitelekből finanszírozott beruházásokat úgy bonyolítják le, hogy a források 60%-a Romániában maradjon. Ez a munkahelyek hazai védelmi ipar fejlesztését, termelési kapacitások megmentését és új technológiák bevezetését jelenti, írta bejegyzésében, hozzátéve, hogy a beruházásukkal a román hadsereg korszerű NATO-kompatibilis eszközöket kap. A Tarom igazgató tanácsa tegnap visszahívta tisztségéből Bogdán Kosztás ügyvivő vezérigazgatót, és Krisztián Angelt nevezte ki a légitársaság ideiglenes vezetőjévé. A társaság közleménye szerint a kinevezés azt jelenti, hogy a vállalat bízik a saját kötelékében kinevelődött fiatal vezetőkben. Mint hangsúlyozták, az új vezető legfontosabb feladata az éves költségvetés kidolgozása, valamint a Tarom szerkezet átalakítási tervének felülvizsgálata, az Európai Bizottsággal egyeztetett ütemterv alapján. A vezetőség célja továbbra is a légitársaság megújítása, valamint közép- és hosszú távon is nyereségesen működő, korszerű és fenntartható vállalattá alakítása. Idézték a közleményben az igazgatótanács elnökét, Dan Idolút. A jogász végzettségű Krisztián Angel 2017-ben csatlakozott a Taromhoz, és vezérigazgatói kinevezéséig a Tarom földi kiszolgálási igazgatójaként dolgozott. Hiába biztosított több mint 67 millió lejt a Kolozs megyei tanács a kolozsvári Teleki palota helyreállítására. Egyelőre továbbra sem tudni, mikor kezdődhetnek el a restaurálási munkálatok. A Farkas utcai műemléképület felújítását ugyanis az hátráltatja, hogy az építkezési engedély kiadásához valamennyi tulajdontárs hozzájárulása szükséges. Ezt azonban az önkormányzat a magánkézben lévő lakrészek egy részének tulajdonosaitól mindeddig nem tudta megszerezni. Az érintettek nem vállalják a rájuk eső felújítási költségek finanszírozását, ezért az önkormányzatnak bírósági úton meg kell szereznie a munkálatok megkezdéséhez szükséges hozzájárulásokat. A peres eljárások pedig akár évekkel is elutázhatják a munkálatok megkezdését. Az ingatlan összesen 19 lakrészből áll, amelyek közül 2 a Kolozs megyei tanács, 11 a kolozsvári polgármesteri hivatal tulajdonában, 6 pedig magántulajdonban van. Gyakorlati támogatással és hosszú távú megoldásokkal kívánja segíteni a tejtermelőket. A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete, vagyis az SGE, a most elindított székelyföldi sajt és tejtermék fejlesztési programon keresztül, amely az összefogásra és a közös munkára építve kíván választ adni az ágazat piaci kihívásaira. Az elmúlt időszak tejpiaci nehézségei és gazdasági bizonytalanságok komoly kihívások elé állították a székelyföldi termelőket. Az SGE szerint a fenntartható jövőt csak a szoros együttműködés biztosíthatja. Ezért olyan programot indítottak, amely kézzelfogható segítséget nyújt a fejlődni vágyó, új lehetőségeket kereső vagy saját feldolgozásban gondolkodó gazdáknak. A kezdeményezés nem kész sablonokat kínál, hanem egy közösen felépített fejlődési folyamatot, amely a helyzetfelméréstől kezdve a szakmai képzéseken és üzemlátogatásokon át a személyre szabott mentorálásig és az új piaci lehetőségek feltárásáig terjed. A kezdeményezők a következő hónapokban lépésről lépésre mutatják be a program egyes elemeit, a résztvevőket és az előttük álló szakmai lehetőségeket. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
2: Az előrejelzések szerint délben kissé felhős időre számíthatunk. Az esti órákban azonban zivatarok is kialakulhatnak. A napcsúcs hőmérséklete 23 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán pedig 11 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a kolozsvári Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
3: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
5: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
4: Házalófazék.
5: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit július 23-án csütörtök déli magazin műsorunkban John Barrymore amerikai színész a napszülöttjének gondolatával. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, amelyről nem is gondoltuk, hogy nyitva marad. Így szól a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihálynő Émi vagyok. Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában. Hamarosan irodalmi kincsek rovatunkat sugározzuk, amelyben a Koltai 80 című kötetről lesz szó. Ezt a kötetet 2 évvel ezelőtt a 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be. 13 órakor majd hírekkel folytatjuk. 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkban ismét Rumcájszal kalandozunk, és természetesen gyermekzenével is fűszerezzük a kalandokat. Ezt követően a mai nap kalendáriumát lapozzuk, majd a névnaposokat köszöntjük, és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős évfolyamának római tanulmányútjáról is mesél Balog Zoltán 6. éves teológiai hallgató. 14 órakor ismét hírek következnek. 14 óra 15 perckor kezdődő versrovatunkban Váci Mihály Pillérek című alkotását hallgatjuk meg egy különleges előadásban, ennyit elárulhatok most. 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 rovatunkat sugározzuk, román nyelvű rovatunkat, amelynek házigazdája ezúttal is Márti András, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel várom a hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az Agnus Rádió.hu honlapunkon, ha tehetik, tartsanak velünk!

Hamarosan kezdődő irodalmi kincsek rovatunkban a 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten bemutatott Koltai 80 című kötetet ismerhetjük meg. Gál Ildikó könyve Koltai Róbert színművész filmes pályafutását ismerteti meg az olvasóval, aki a szerzővel együtt látogatott el a kincses városba. A Bánfi Palota udvarán most is Gergő kultúraszervező, vállalkozó beszélgetett a vendégekkel. Mai adásunkban ezt a beszélgetést hallgatjuk meg teljes terjedelmében. A szerkesztő Mihálykó Tihamér. Irodalmi kincsek rovatunk 1 percen belül 12:10-kor kezdődik.

Jó napot kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat Irodalmi Kincsek rovatunkban. A mai adásban a 13. kolozsvári ünnepi könyvhétre látogatunk vissza. Többek között itt mutatták be a Koltai 80 című életrajzi kötetet is, amely Koltai Róbert színművész filmes pályafutását tárja az olvasók elé, kollégákkal, barátokkal készült beszélgetéseken, visszaemlékezéseken keresztül. A művész életének 80 évében rengeteg filmben, sorozatban és egyéb produkcióban szerepelt. Egyik legismertebb alkotása a Sose halunk meg című film, amelynek rendezője és főszereplője is volt. A könyvhét nagy színpadán a Bánfi udvarban most is Gergő beszélgetett a szerzővel, Gál Ildikóval és a főszereplő Koltai Róberttel. A nagy színpadi program részleteit már a vasárnapi beszélgetés című műsorunkban is hallhatták, ezúttal a teljes beszélgetést tárjuk Önök elé. A felvétel elején kisebb technikai hiba hallható, a félbeszakadt mondat lényege azonban érthető maradt. A hiányosságért megértésüket és elnézésüket kérjük.

0: Szervusztok!
1: Szia!
0: Kedves Ildikó, kedves Robert, szeretettel köszöntelek titeket Kolozsváron. Egy év alatt már másodjára.
1: Szuper jó lej!
2: Nagyon jó volt.
1: Pedig győzködni kell.
2: Október végén voltunk, ahol a színházban is felléphettünk, hála neked. De hát ezt te meséld el esetleg, melyet.
0: Talán egy másik alkalommal, amikor az én életművelet fogják bemutatni. De most Koltai 80 címmel mutatjuk be azt a könyvet, amit Gál Ildikó és Koltai Robert közösen írt. A meglepetés volt.
2: Hát azért tudtam róla, ott ültem a konyhában, miközben a teraszon beszélgetett például a Dés Lászlóval, de tényleg ezt az Ildi csinálta végig az összes nagyon komoly munkatársammal, akik végig kísértek engem a filmes pályán is.
0: Ez nekünk, a közönségnek is egyébként meglepetés, már csak azért is, mert ez sorban a negyedik könyvetek, de az ezelőtti, a Végszót adok, veszek című könyvben Robi azt mondta, úgy nyilatkozik, hogy valószínűleg ez a könyv lesz az utolsó, amelyben visszaemlékezem elmúlt évtizedeimre, pályatársaimra, barátaimra. Hát szerencsére nem így lett.
2: Nem tudtam, hogy még 80 éves is leszek, és ebből az alkalomból úgy döntöttek, hogy legyen egy könyv még, és az Ildi meg úgy döntött, hogy ő ezt megírja.
0: Ildi, és miért a filmekkel foglalkozol ebben a könyvben?
1: Hát képzeld el, hogy az úgy indult, hogy volt, én is úgy gondoltam, hogy a harmadik könyvünk, az valóban közös könyv volt az első három, szóval hogy a harmadik könyv lesz az utolsó. De láttam egy pályázatot, ahol kifejezetten filmes monográfiára lehetett pályázni. A Robinak kerek évfordulója közeledett, ugye közeledett a 80. életéve. A Sose halunk meg akkor volt 33 éves. Tehát mindenféle olyan évfordulók voltak, amitől azt gondoltam, hogy én beadom ezt a pályázatot. És akkor innentől kezdve már úgy gurultak az események, mert onnan már az is mindegy volt, hogy nyerünk vagy nem nyerünk. A kiadó azt mondta, hogy így is úgy is legyen, ha már van ez a kerek évforduló, úgyhogy onnantól kezdve el volt vetve a kocka. Azt, hogy filmes, azt viszont ez a pályázat határozta meg.
0: 80 év és 80 film, körülbelül ennyit számoltunk össze, de bizonyos filmes adatbázisok akár 138 címet is felsorolnak, ebben valószínűleg a televíziós munkák is benne vannak, és a könyvben megszólaló Grecsó Krisztián kiemeli kivételes munkabírásodat, és azt, hogy képes vagy hosszú ideig 100 fokon égni. Sosem fáradsz el alkotás közben, és honnan ez a kivételes munkabírás, amire Grecsó Krisztián hivatkozik?
2: Hát még a legnagyobb íróknak sincs mindig igazuk. Ez nem kivételes munkabírás, ez inkább kíváncsiság, szeretet, odafigyelés, mesélni vágyás, hogy ilyen finoman fejezzem ki magam. De hogy ennyi lett, az tényleg csak az éveknek köszönhető, meg a partnereimnek, a rendezőimnek, a színházi vezetőimnek, mert hiszen a film és a színház azért összefügg.
0: És hogyha egy kicsit matekezünk is, akkor egyértelmű, hogy a 80 évből az első 25-öt, amíg a gyermekkorodat, ifjúkorodat töltötted, azt nyugodtan levehetjük, tehát a fönnmaradó 55-60-ban sikerült ezt a 138 címet, vagy bármennyit is összehozni. Vannak emlékeid az első filmes szerepeidről? Meghatározóak voltak, vagy ott még kis szerepeid voltak?
2: A legelső szereplésemről az a háború után, lakógyűlésen föltettek egy sámlira, és a következő verset mondtam el, hogy ma még kicsi vagyok, holnapra nagy leszek, elvtársaim, várjatok rám, én is köztetek leszek, sújtsunk le a rombolókra, mentsük meg a magyar hazát, mert amíg mi győzni fogunk, győzni fog a köztársaság, szabadság, és leestem a sámliról. Tehát így kezdődött a pályafutásom.
1: De a Gergő azt is kérdezte, hogy az első filmszereped is arról van egy ilyen nagymamás történeted? Hogy
2: nagymam... Ja igen, a legelső nagyobb filmszerepem a Princa katonában volt, azt hiszem egyik első magyar sorozat film.
0: Ernyei Béla a főszereplésével.
2: Pontosan, igen.
1: Mindenki szerelmes volt belé?
2: Én nem. Én
1: Robi nem, oké.
2: Elég az hozzá, hogy a nagymamám nem jól hallott már sajnos, meg nem jól látott. Tehát ez a kettő volt. És amikor bejött egy szovjet tank a filmbe, akkor elsírta magát, hogy drága kisapám, azt hitt, hogy ez én vagyok. Hát most egy ilyen poén jutott csak eszembe.
0: ebbe a beszélgetésbe most egyrészt egy könyvbemutatót, de másrészt egy életút beszélgetést is össze kell gyúrnunk, és Nógrádi Gábor egy idézetét fogom felolvasni a könyvből, ami a könyvben is megtalálható, ő ugye ott sosem hallunk meg forgatókönyvírója. És azt írja, hogy számomra nagyon megható. Én az a gyerek vagyok, akit a szülei bezártak, mert elmentek dolgozni, és nem tudják kire hagyni, mert a nácik megöltek mindenkit, akire lehetne hagyni. És tulajdonképpen azóta is be vagyok zárva, jól el vagyok a szobámba, amíg a szüleim értem jönnek, és kinyitják az ajtót. Elmeséléseid és interjúidat végighallgatva, neked azért némileg más gyerekkorod volt, és soha nem hagyott ki, hogy édesapádat szóba hozd, illetve azt a milliót, amit ő teremtett sportvezetőként és kultúraszervezőként.
2: Ő annyiban volt kultúraszervező, élvonalbeli sportvezető volt. Volt egy ilyen város régebben, amit ma Dunaújvárosnak hívnak, annak idején Sztálinváros volt. Sőt, azzal a feladattal küldték le, hogy csináljon ott egy NB1-es futballcsapatot. És ez az ember csinált NB1-es futballcsapatot, viszont úgy mondott verset, és higgyék el, nekem nem túlzok, mint a leges legnagyobb színészek. Pedig az utca nevelte, négy elemit végzett, egy kész könyvtár volt a feje, főleg magyar versekből. És fantasztikusan mondta. Tehát azóta tudom, amióta ő az apám, már pedig volt, már nem él sajnos, úgy tudott például egy szünetet tartani, egy csöndet, hogy még a legnagyobb zaj is elnémult a nézőtéren, hogyha ő tartott egy szünetet a versben, ahol helye volt, ahol kellett az a szünet. Tehát én egy ilyen közegben nőttem fel, pedig futballvezető volt. Imádta Petőfit, a verseket. Hát, ha megengedik, szabad elmondanom egy verset? Megkérdezhetem önöktől, hogy ki az, aki ismeri Petőfi Sándor Péter bátya című versét? Ismeri? Nem a Petike Vörös Marti Biánytól, vagy? Hanem, jó. Akkor bocsánat. Általában nem szokták ismerni. Én megkérdezem, és utána el szoktam mondani, hogy egy futballvezető hogy mondott annak idején nekem, gyereknek, egy ilyen gyönyörűséges Petőfi verset. Petőfi Sándor, Péter bátya. 10 katona esett a helységre. Nem volt szükség fogdosó kötélre, 20 legény ment. Maga jó szántából, zászló alá, az Eke szarvától. Hogy ne mennénk örömest, mikor kell? Aki nem megy, hitvány, gyáva, korhely, nem királyért hadakozunk mostan? A hazáért fogunk állni sorban, nem királyért, sőt, a király ellen, akit Isten is mindörökké verjen, verje meg úgy, amint ő akarta, hogy igába jussunk mi, s nyomorba. Te éretted megyünk a csatába, nemzetünknek drága szabadsága, megyünk 20-10 helyett, és ha kell, utánunk még 2-szer annyi jön el. És összeálltak indulásra készen, az újoncok a falu közepében, körülöttök fiatalok, vének, hát gyülekeznek búcsúvétel véget. Az anyák, ez a természet rende, Isten őket már így teremtette, s ők szegények erről nem tehetnek, hát az anyák szörnyen keseregtek, sírtak, ríttak, mint az őszi felleg. Fiaiknak, hogy elmenni kellett, elmenniük és még oda pedig, ahol a halál vendégeskedik. Amint mondom, volt sok sírás, rivás. Hely, hanem úgy csak korán se rít más. Egynek sem volt oly nedves kötélye, mint Kelmednek, szegény panna néni. Hogy ne sírna? Három fia vagyon, mind a három szép szállegény nagyon, s mind a három be vagyon sorozva katonának, s ott állnak a sorba. Hagyd el, anyjuk, hagyd el már. Szól kérve Péter bátya panna néni férje. Hagyd el, anyjuk, elég ebből ennyi. Nem is illik ennyit keseregni, nékem is, ha úgy fiaim, mint néked. Azért mégse siratom ám őket, sőt, Örülök, hogy nevemmel hárman lesznek ott a szabadság harcában. Menjetek el, szeretett cselédim, ha megjöttök a háború vég cselédim.

0: mentenek a halál útjára, mintha mentek volna lakomára. Péter bátya, hát Kendet mi lelte? Olyat sóhajt, majd kiszáll a lelke. Néz utána az újonc seregnek, és íme könnyei peregnek. E hát vége a sok cifra szónak, addig beszélt máshoz biztatólag, addig köpte a markát, míg aztán tyúkmadár lett a vitéz oroszlán, csúfolták az öreget keményen. Hogy hát ő csak szóval győzte légyen, de az öreg bár nagyon is unta, egy sziporkát sem felelt a gúnyra. Amit szólott, az csak úgy magában mormogta el haza ballaktában. Mennek ők, és maradni kell nékem, itthon maraszt göthös öregségem. Szabadságot vesznek drága áron, s én ne legyek a véres vásáron, én itthon csak kézportékát lessek, ne legyek ott, hogy én is fizessek. Jól esik, hogy megértem ezt a kort, hol nemzetem lánc helyett fegyvert hord, mégis vesztem volna el inkább, mint hogy most csak nézzem e szent munkát. Elvágnám a két kezem, két lábam, ha tudnám, hogy nem vágom hiába. Ha helyette más, erős, új nőne, hogy mehetnék majd a harcmezőre. Bocsánat, csak a színpadon vagyok valahogy, úgy érzem, hogy valamit kell csinálnom.
1: Azt hiszem, hogy értékesebb időtöltés ez, mint hogyha a kérdésekre válaszolnák.
0: Válaszolunk mindenkit.
1: Ildikó, te láttad már ezt a színészi formátumot úgy igazán kétségbe esni? Akár színpadon, akár a magánéletben. Amikor nem jön a szöveg, amikor nem jön be a
2: nem
1: kolléga.
2: Nem mondod, ez hogy jutott eszedbe? Na hát, ilyen elő nem fordul. De láttam. Sőt, a Robi akkor is feltalálja magát, amikor mondjuk nem jön a szöveg. Volt például, ezt elmesélem, jó? Volt például egy olyan helyzet, amikor a Lovagias ügy című előadást játszottuk, én voltam a rendező, és játszottuk a Szarvasi vízi színpadon, amikor a Robi egyszerűen bejött egy olyan jelenetbe, amiben nem volt semmi dolga. Tehát ha már bejött, véletlenül, de hát ha már bejött, ugye nem mondhatta, hogy bocs, tévedtem és kimegy, úgyhogy bent maradt és elkezdett beszélni. Mondott valamit, a kollégák válaszoltak valamit, ő meg egy kicsit így kuncogtak, de hát ez történt. Én meg fönt ültem a nézőtérnek a tetején a technikusnál, és mint egy őrült elkezdtem lerohanni hátra, hogy nem mintha bármit tudnék csinálni egyébként. Forgószínpad volt, bementem a színpad háta mögé, és ott volt a forgószínpadnál az asztalon a szövegkönyv, és fölötte a kétségbe esett súgó. Így lapozgatta, és próbált egyetlen mondatot keresni, amit ha besúg a Robinak, akkor a Robi ki tud jönni. Úgyhogy ő nem egy kétségbeesős fajta, nem.
0: Hogy miért mentem be, azt ne kérdezzék.
1: Bár úgy tűnik, hogy ez a pálya nem indult annyira gördülékenyen, mint ahogy ezt a gördülékenységet ma látjuk. Éppen ma találkoztam azzal a felvezetővel egy interjúban, hogy minthogy elsőre nem vettek fel a színművészetire, egy kereskedelmi iskolába jártál, ahol Demján Sándor is osztálytársad volt, a későbbi multimilliómos, aki a...
0: Milliárdos,
1: oké, aki a művészetek palotáját is építette, és azt mondod magadról, miután aztán fölvettek a főiskolára, és olyan nagyhírű és méltán ismert kollégáid voltak, mint Molnár Piroska, mint Vencel Vera, mint Kis István, a későbbi barátod, aki a Szamba című filmet is ihlette. Tehát, hogy nem voltál egy Rómeó alkat. És azért kerültél Kaposvárra, mert oda szépen te eltemetkezni mentél. Hát, mesélj erről az időszakról.
0: Akkor még nem voltam Rómeó alkat, csak később lettem ott. Valóban, amikor a Kaposvári Színházba lekerültem, akkor az ország egyik elismerten legrosszabb színháza volt. Nem attól lett jó, hogy én lementem. És hát az a könyvben benne van, sok-sok apró dolog járult hozzá, meg nagyobb dolog. Olyan rendezőkkel dolgozhattunk, olyan színésztársakkal, akik az ország egyik legrosszabb színházából 10-15 év alatt, tehát nem percek alatt, valóban egy olyan színházat hoztunk létre,

0: hoztak létre, amiről ma is beszélnek. Tehát a Kaposvár az egy fogalom lett, színházi fogalom. És erre nagyon büszke vagyok, hogy ebben benne voltam, és az egyik induló tag.
1: Mondasz néhány kollégát, akik oda gyűltek abban a színházi műhelyben?
0: Hát egyáltalán Zsámbéki Gáborral mentem le, később Aser Tamás, most a rendezőimet mondom. Jobbnál jobb rendezők, Szőke István, Gotár Péter, Gazdag Gyula, aki filmrendező is. Tehát igen erős csapat jött össze, és évtizedek alatt ma már ez egy fogalom kimondani azt, hogy kaposvári színész volt.
1: És ezt a szép életkort megélve, tudod már a titkát annak, hogy mi a jó színészet? Hogyan kell jól színházat csinálni?
0: Arra egy élet szerintem kevés, hogy az ember határozott választ tudjon adni. Jó csapat kell mindenképpen, és kemény munka. Kemény munka, kemény szeretetteljes munka. És hát nem árt néhány zseniális rendező, akik mind megvoltak Kaposváron.
2: Csak azt akartam mondani, hogy szerintem ma már ritka az olyan közösség, mint az akkori kaposvári volt. Egyrészt politikailag is ritka az a fajta működő közösség, amit hagynak is, meg nem is dolgozni. Ma már szerintem ilyen nem nagyon van egyrészt. Másrészt ott a színházból nem volt hova menni. Befejezték a próbát este 10-kor, és még éjjel 1-ig, 2-ig, 3-ig, ha eszükbe jutott valami, akkor fölmentek és kipróbálták. Szóval ez szerintem sem az a fajta szemlélet, sem az egymás szeretésnek az a új foka, hogy mi most itt együtt a semmiből létrehozunk valamit, ami eddig nem volt. Ez ma már szerintem kövezzenek meg, nem nagyon van. Tehát ott azért volt egy hely, nevezzük úgy, hogy egy történelmi helyzet, ami szerintem ma már egyszerűen ritkaság számba megy, vagy talán nincs is.
1: Elhangzik a könyvben, hogy 10-12 előadásban is játszottatok egy évben. Tehát nem volt életetek a színházon kívül?
0: Hát nem igen. Még volt amikor a bárműsorban is leszerződtünk. Az kegyetlen dolog, mert hát egy bárban nem lehet fegyelmezni a bárban mulatókat. Volt olyan kollégám, aki ebben majdnem beleőrült, mert rendet, csendet akar csinálni a bárműsor közben. Pedig ott inkább buliznak, ordibálnak, hangoskodnak. Erről egy filmes történet jut eszembe, hogyha szabad elmondani. A Sose Aludj Meg című filmemre vagyok a legbüszkébb, hiszen az 33 éves is elmúlt. És még mindig játsszák elég sűrűn a tévék. Szinte nincs olyan magyar ember, aki ne látta volna. A Sose Aludj Meg, amikor bemutatásra került, akkor még nem volt, egyáltalán nem volt Pláza mozi. Akkor a Uránia moziba bemutatták, ott ment nagyon sokáig, és utána évekig játszották a kis mozik. Tehát az akkori 230 ezer néző, vagy 240 ezer, az ma ilyen milliós nézőszámnak felelne meg. Úgyhogy ez egy hatalmas dolog volt, és...
1: Azt kezdted mondani, hogy hangos a közönség.
0: Igen. Most már itt olyan szép csendes, hogy csak az esőt halljuk. A kis mozik közül a Ben mozi, aki Budapesten járt, az a Margit körúton van a Ben mozi. És már ott ment, és hallottam, hogy ott nagyon jó, mert én általában követtem a filmjeimet. Tehát, hogy megjelentem egy-egy vetítésen, hátulról, oldalról belestem, és a Ben mozibról azt hallottam, hogy ott nagyon szeretik Budán, a budai nézők. Ott ment a film elsősorban, illetve főleg, és benéztem egy este, de akkor már évek, már másfél éve ment a műsorban. Nem tudták levenni, benéztem, és azt vettem észre, hogy a legszebb jelenetekben benéztem, és azt vettem észre, hogy két fiatal ember, mintha nem lenne elég szép a film legszebb jeleneteiben, azt csinálta, hogy hangosan ordibált, kezébe unikumos üveggel. Az első sorban, és ez egy kis mozi. És akkor történt velem az, hogy nem bírtam ellenállni, négy kézlábra álltam, én a film rendezője és főszereplője, aki hatalmasban ott voltam közeli jelenetben, mikor Gyuszi bácsi a tánc után rosszul lesz a kórházban. És négy kézláb bemásztam az első sor elé a kis moziban, és a két srác közül az egyiknek megfogtam a kezét, aki épp a unikumos üveggel integetett jobbra-balra. Elkaptam kőkeményen, közben ott voltam nagyba a vásznon. És ahogy megfogtam a üveget a kezébe, mondom, miért csináljátok ezt, nem szép ez a film? És a szegény srác azt hitte, hogy delírium. Teljes delírium, meglátta a fejemet ilyen közelről, így belenéztem, nem elég szép ez a film. És sírva zokogva az arcába, mondtam, te! És utána úgy maradt a keze, ahogy az üveget tartotta még a film végéig is. A nézők meg jöttek hálálkodni, de jó, hogy bejöttem. Hát ez csak egy kiemelt sztori, benne van a könyvben.
2: Ez így. Én is szeretnék valamit mesélni egy picit. Nem tudom, hogy ide elérte a híre, akár még ide is elérkezhetett. Nagyjából 2 évvel ezelőtt volt a Robinak egy... Hát a bulvár sajtó úgy tálalta a dolgot, hogy Koltai Robertet a halál torkából hozták vissza, agyműtétje volt, lecserélték a fejét, mondtak mindenfélét. Valójában annyi történt, hogy, és azért mesélem csak el, mert a következő írás, amit föl szeretnék olvasni, erről szól. Szóval valójában annyi történt csak, hogy egy ilyen agyvízkeringési zavar következtében megingott egy kicsit az egyensúly érzéke, a járás képessége, aztán idővel mindenféle egyéb is fölütötte a fejét. Lényeg az, hogy kellett hozzá egy műtét, egy sönt műtét, ami egy nagyon egyszerű rutin megoldás, és utána 2 hét múlva már lényegében semmi baj nem volt.
0: Azt mondom, hogy előtte viszont 8 hónapig kezeltek Parkinson-kórral, de nem az volt.
2: Majd kiderült, hogy ennek semmi köze a Parkinson-kórhoz, de hogy a Robi a kórházban is, Robi, ebből szeretnék mutatni egy pici idézetet, meg, hogy én írtam ugyan, egyes szám első személyben szól olyan, mintha ő mesélni, de a történet az színigaz. Szóval, egyszer még a kórházban voltam, talán közvetlenül a műtét után, amikor egy este a kórterem összes többi lakójával együtt felkerekedtünk, leszaladtunk a lépcsőn, autóba ültünk, és elutaztunk Zalaegerszegre a színházba. Mindegyütt. Még a nővérke is jött velünk. Ott már várt a közönség, de nekem még muszáj volt egy kis szancseket, hangbeállást tartanom, ezért a betegtársakat megkértem, hogy csitítsák addig a rám váró örjöngő tömeget, amíg beénekelek. Aztán kigyulladtak a reflektorok, én kipattantam a fényárban úszó színpadra, megszólalt a zene is, egyszerre megéreztem, hogy valaki megfogja az zakóm ujját, és rángatni kezdi rólam a ruhát. Engeded el azonnal! Kiáltottam, és kitéptem a karomat a szorításából, mert a zene épp ott tartott, ahol be kellett lépnem. Úgyhogy egy hatalmasat lögtem a támadón, kiszakítottam a karomat a fogságból, és pontos zenei végszóra énekelni kezdtem. Csak hogy a támadó nem adta fel. Újra meg újra rám akaszkodott, és akkor már nem is egyedül, lehettek vagy 4-en, 5-en, rámugrottak, szorítottak minden irányból, végül letepertek, megfosztottak a ruháimtól, aztán elengedtek. És én ott álltam mesztelenül a fényben, jó volt, szólt a zene. Aztán valahogy már újra a kórteremben voltunk, és a nővérke a zuhanyrózsával a kezében folyatta a hátamra a langyos vizet. Én pedig még mindig énekeltem. Másnap a kórterem ideiglenes lakói, akik közben a barátaim már lettek, lelkesen mesélték a páromnak, hogy remekül szórakoztak, mert zenés tömegverekedést rendeztem, csak mert a nővérke meg akart fürdetni. Ez így volt.
1: Gyuszi bácsi jut eszünkbe, aki betegen is vidám, és nem veszti el a jó kedvét. Ő neked ugye nagybátyád volt.
0: Igen.
1: Azt mondod egy helyütt, hogy neki a történetet megelőzően családja is volt, akit meggyilkoltak. Mit tudunk erről? Mit tudsz erről?
0: Hát a Gyuszi bácsi története az szinte igaz. A szintét azért mondom, mert nyilván az ember, ha egy filmet akar írni, rendezni, játszani, bár Nógrádi Gábornak nagyon sokat köszönhetek, mert ő volt az első az író ismerőseim közül, akik el tudták képzelni, hogy az én lóversenyes nagybátyámról szóló esetleges film meg is születhet tényleg. Úgyhogy a Nógrádinak nagyon sokat köszönhetek, most a nagybátyám pedig ezt nem tudom igazolni, hogy, hogy pont úgy volt, ahogy kérdezed.
2: De, de itt van a rokonság egyébként, amit az előbb olvastál Nógrádi Gábortól, és ez azért érzetben talán benne van a filmben is, legalábbis a Gábor is azt mondja, hogy igen, hogy itt van a rokonság kettejük között a zsidó ősök tekintetében, a Gábor sokszor azt mondja, hogy neki a Robi ilyen értelemben a testvére, szóval nyilván ezért is találtak ők, vagy ezért, igen, hát valószínűleg ezért is találtak egymásra.
0: Sok írással foglalkozó barátomnak meséltem a lovesres nagybátyámról, és hogy milyen filmet látok én magamban. Amit aztán visszaigazolt ez a 30-valahány év, hogy még mindig ott van a film, és hogy Magyarországot képviselhette az Oscar-díjért való versenyben. Nem nyertük meg, azt bevallottam volna. Szóval tulajdonképpen a Nógrádi volt az első, aki azt mondta, hogy jó, próbáljuk meg. Mert mindenki lerázott, pedig nagyon sok író ismerősöm volt már akkor is.
1: Na de te ott rendezőként is debütáltál, hát nem volt túl nagy a feladat? Nem ijedtél meg attól, hogy hogyan leszel egyszerre főszereplő is, és rendezője is a filmnek?
0: Annyira megijedtem, hogy még most se hiszem el, hogy ezt én rendeztem. Pedig becsület szavamra, higgyék el.
2: De csak azt akartam mondani, hogy azt is mesélték, akikkel beszélgettem a könyvben, hogy sokszor az volt a metódus, hogy azt mondta az operatőr, meg a technikai rendező a Robinak, hogy játszd el, hogy mit szeretnél.
0: Hát igen, nekem egy órával hamarabb kezdődött a forgatás, amikor végül film lett belőle, mert mindig azt kérte az asszisztens, az operatőr, hogy játsszam el a jelenet, a 40 szereplős jelenetet is. Kivéve a lovakat mondjuk, azt nem kellett eljátszani. De a jelenetet el tudtam játszani annyira, hogy ők tudják, hogy akkor hova tegyék a kamerát. Mert azzal nem lehet viccelni. Mindig eljátszottam, az nekem is jó volt, mert bemelegítettem a Gyuszi bácsi szerepre. Tehát mire a forgatásra került a sor, már nem jéghideg hajnali állapotban voltam, hanem fölébresztődtem magamtól.
1: Nagyon sokan megszólalnak a könyvben, a későbbi filmjeit forgatókönyvírói is, az operatőr Mari.
2: Miklós Mari, a vágó.
1: Igen, a vágó, bocsánat. Aki erről azt tartott, hogy ő az, aki mindig kivág téged a filmjeiből.
0: Nem mindig, egyszer vágott ki, de akkor nagyon.
1: Akkor nagyon, akkor meg se jelentél benne.
0: A Zsigmond Vilmos rendezett egy filmet, amiben még elutaztattak engem Izraelbe is, mert ott volt a felvétel, és egyéb okokból a producer nem vette át a filmet, mert hogy ebbe így nem jó, bár én abszolút jó játszottam benne, bocsánat, hogy így dicsekszem, de nem vették át a filmet, mert nem lehetett benne ennyi nem angol szöveg.
2: Azt mondták, hogy az amerikai közönség lusta ahhoz, hogy olvasson, ezért idegen nyelvű szöveg nem lehetett benne. Csak angolul szólalhatott meg minden. Márpedig te ugye magyarul beszéltél.
0: És ezért az én vágómmal, aki később lett vágóm a Sose aludt megben, kivágatták az összes jelenetemet. Tehát mintha benne se lettem volna.
2: Te a stáblistán rajta vagy. A stáblistán.
0: Ja, ott rajta vagyok.
1: Körülbelül 5 percünk van még, de a közönségnek is szeretnék lehetőséget teremteni arra, hogy kérdezzen. Hogyha bárkiben van kérdés, akkor azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. Én most egy kis játékra hívlak titeket, téged. Ha még egy filmet megrendezhetnél, ki az a stáb, akinek mindenképp ott kell lenni, a pénz nem számít. És tulajdonképpen egy feladatra akár két szereplőt is lehet hívni. Úgy értem, két operatőrt, hogy nehogy megharagudjon valaki, vagy zeneszerzőt. Ki rendezné a filmet? Rendeznél még egyet?
0: Boldogan, aki egész biztos, hogy benne lenne, te segítettél nekem, a zeneszerző, Dés László. Tehát ő olyan egyetemes művész, aki minden, amihez hozzászól, abból mindig születik valami. Sokat vitatkoztunk, de irtószigorú, kemény és hatalmas tudással bír, nem csak a zenében. Tehát ha ő mondott valamit, az majdnem mindig ült, vagy állt.
1: Néhány színészt is mondj kérlek, akár kortársat, akár a fiatalabb generációból, akiket te most úgy látsz, hogy meghívnád a filmedben.
0: Akkor lennék boldog, hogyha nem csak úgy emlékeznék például a Csákányi Laci bácsira, hogy velem táncolt át az örök létbe. Hiszen aki látta a filmet, az tudja, hogy a Dajcs bácsi szerepében fenomenális volt. És tulajdonképpen nagyon fáj, de nagyon büszke vagyok rá, hogy eszembe jutott ez a rögtönzés, mert ez nem volt benne a forgatókönyvben. Ott táncolgattak az éjszakai jelenetben, mikor elmegy a Dajcs bácsihoz, elviszi a gyereket, hogy ne égjen le a buliba, elviszi a Dajcs bácsihoz éjszakai táncórára. És ott mindenki halál álmos volt, a Csákányi Laci bácsi tartotta bennünk a lelket, pedig akkor már nagyon-nagyon beteg volt. És ment a próba a jelenetből, és egyszer csak megvilágosodtam, hogy és improvizatíve azt mondtam a gyereknek, na ülj le kisapám, majd a Dajcs bácsi meg én, megmutatjuk neked, hogy mi a keringő. És akkor a Csákányi Laci bácsi azt mondta, hogy Gyula, Gyula, soha nem felejtem el a hangsúlyát. És a következő pillanatban teljesen improvizálva, de hát én rendeztem a filmet, tehát megengedtem magamnak, teljesen improvizálva elkezdtünk keringőzni. És tulajdonképpen ezzel ő a más világra keringőzött, mert már a premiért se élte meg, mert hamarabb meghalt, mint ahogy bemutattuk a filmet. Úgyhogy ezért én őt feltámasztanám legszívesebben.
1: Egyet a fiatalok közül is. Kit látsz olyan ígéretesnek?
2: Dénes Viktor?
0: Hát azért igazából a Szabados Misi úgy játszott a srác szerepét a Sose Aludj meg be, hogy az maga volt a csoda szerintem. És csoda volt, hogy rátaláltunk, mert már majdnem ezért nem lett film. Most nem kezdek, mert már mondtad, hogy már kevés idő van. Nem kezdem el, hogy milyen nehéz volt összehozni anyagilag, hogy legyen a film egyáltalán. De amikor már minden megvolt, akkor nem volt még gyerek főszereplő. És megkértem Asher Tamást, a mostani korszak egyik legnagyobb magyar rendezőjét, hogy úgyis mész Kazincbarcikára, ahol volt amatőr színházi fesztivál, ha látsz egy olyan gyereket, aki Máté Gáborra picit legalább hasonlít, akkor szóljál, és tehetséges. Mert ő volt a zsűri elnök Kazincbarcikán az amatőr színházi fesztiválon. És lementem utolsó nap, és ott volt az Asher, mondom, na, találtál? Azt mondja, az ott, az a srác. És mutat nekem egy 2 méter magas, barna bőrű, egészen más formát. Az nyerte a legjobb színészi alakítást. Mondom, de hát ez a srác, ez saját magára se hasonlít. Ezzel mit csinálja? Jó, akkor hívom a Misit. És akkor a Szabados Misinek szólt, hogy, és bemutatta nekem, én meg tudtam, hogy a Misi fogja játszani, akármi van, mikor megláttam, aki játszotta is végül a Imikét.
1: Közben kérdezek még egy utolsó előttit. Az utóbbi 2 éve nagyon sokat járunk Pestre, színházba, és elmentem a Nagymező utcába is, ahol neked lábnyomod van, a Halhatatlanok társulatának tagjaként, és így beleálltam a lábnyomodba, és így rácsodálkoztam, hogy ennek a Robinak ekkora lába van? Hogy történt ez a lábmintavétel?
0: A lábmintavétel úgy történt, hogy...
2: Nem voltunk otthon.
0: Nem voltunk otthon, és megkértem az Ildi fiát, hogy jönnek majd a valamilyen központból, lábméretvevő központból.
2: Egész pontosan jött egy futár egy cipőért.
0: És nem voltunk otthon, és az Ildi nagyobbik fia odaadta a dorgószerű tornacipőmet.
2: Annak megjött a futár, és a Kristóf kérdezte, hogy miért jöttek? Hát mondták, hogy cipőre. Robi cipő? Igen. És odaadta így az elsőt, ami a keze ügyébe adott. Na, az van most ott a
0: az inkább papucs volt, mint cipő, de most ott van a Nagymező utcában, ha már így lebuktam.
2: Egyetlen mondatom lehet még, bocsánat, mert amikor a könyv készült, és talán ezt még te sem tudod, és bocsánat, hogy itt most reklámozom a dolgot, de a könyvnek a hátulján van egy QR kód, amely alatt olyan filmes ritkaságok vannak, mint a Sose Halunk Megnek a Verk filmje, van egy közös filmünk, aminek a Demencia Spotok a címe, de ami a fontosabb, és az is megtalálható a QR kód alatt, hogy ma már nem is tudom hányszor, 8-10-szer levetítette a Magyar Mozi TV csatorna, ilyen formán látható, tavaly nyáron készült közös filmünk, aminek az a címe, hogy Meghalni bárki tud, és bármilyen fura, a Robi egy többszörös gyilkost játszik benne. Ez egy kék szakálú utánérzett történet, ott kezdődik a mi történetünk, ahol az eredeti történet véget ér, és a Robi benne bizony egy többszörös gyilkos.
1: Illetve van egy készülőben egy másik film is, ugye? Ma este gyilkolunk című.
0: Az egy külön történet, az abban játszom, mint színész.
1: Tehát még láthatunk a Vászton is.
0: Az idős színészek, tehát Pirandello színész otthonban játszódik, és a bemutatója szeptember végén lesz, azt hiszem. Ugye?
2: Október végén, azt hiszem, de már a veszprémi magyar mozgókép szemle, szóval minden mozgókép fesztivál, ott már volt egy elő-elő-elő bemutatója, és nagyon jól fogadta a közönség.
0: Hát Bodrogitól kezdve 90, én voltam a legfiatalabb, azt hiszem a 80 évben, mert aki játszik a film. Jordán Tamás, Bálint András.
2: Pogány Judit, Takács Kati.
0: Színész öreg otthonban, az öreg otthon eleve izgalmas hely, és pláne a színészek öreg otthona, akik visszaemlékeznek a pályájukra, meg próbálják egymást megetetni, hogy ő még mindig jó. Meg
2: és hát Kern András a főszereplője, aki egyébként a nyomozó is ebben a filmben, és nem akarom lelőni a poént, de nagyon fontos, hogy noha ez egy krimi, az a kulcsszó, hogy színészek játszanak színészeket. Szerintem érdemes lesz megnézni.
1: Zárásként egy idézetet fogok olvasni, Robi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy rájössz-e, hogy ki írta, ki mondta. Minden esetre a filmjeidet megnézve, édesapádat, Csocsó bácsit, Gyuszi bácsit, vagy a te karaktereidet, végig az olvasmány élmény lebegett a szemem előtt, amit Edith Éva Egger, a Döntés című könyv, holokauszt túlélő a könyvében mondta, hogy bár az életkörülményeimet elronthatják, pokollá tehetik, az mégis a belső döntésem, hogy jókedvű maradok, és pozitívan igyekszem nézni a világot. Valaki ezt írta. Szóval mégis jó hinni abban, hogy ez a pozitív, mindenben a jót látó világlátás létezik, csak éppen fordítani kellene a szűrőn. És bizony gyakran nincs is más kapaszkodó, mint ez. Élni segít, élni segítesz.
0: Mi volt a kérdés?
2: Hogy ki írta.
1: És nyilván rólad.
2: Én tudom.
0: Hát súgja. A Sugónak különben nagy szerepe van egy színházban, a Sugónak a próbákon. De az előadásom már...
1: Na de hát ki az, akinek élni segítesz?
2: 1, 2, 3
1: Jó, akkor nyitva hagyjuk a kérdést, és vegyétek meg a könyvet, olvassátok el. Gál Ildikó írta, és Koltai Robertről szól. Köszönjük szépen, hogy nekünk is a vidámságoddal, a filmeiden keresztül élni segítesz.
0: Én köszönöm, hogy ennyien itt maradtak.
2: Nem miattunk, a Ferenczi Gyuriék miatt. Most
0: ja, bocsánat, persze.
1: Köszönjük szépen.

Mai irodalmi kincsek rovatunkban a 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott Koltai 80 beszélgetést hallották, amelyben Koltai Róbert színművész filmes pályafutását mutatja be Gál Ildikó. A szerzővel és a színművésszel most is Gergő beszélgetett a Bánfi Palota udvarán. Zárásként hallgassuk meg a beszélgetésben többször megemlített Sose halunk meg című film főcímdalát. A szerzemény Dés László és Bereményi Géza munkája, előadja Presser Gábor. Én ezzel búcsúzom már a önöktől, további jó rádióhallgatást kívánok!

0: irodalmi kincsek.
1: A 2024. július 25-én sugárzott irodalmi kincsek rovatunkat hallgattuk újra, amelyben a 13. kolozsvári ünnepi könyvhéten elhangzott Koltai 80 című beszélgetést hallgattuk meg. Koltai Róbert címművésszel és a róla szóló életrajzi kötet szerzőjével Gál Ildikóval most is Gergő beszélgetett a Bánffy Palota udvarán, a szerkesztő pedig Mihály Kó Tihamér volt. A következő percekben pedig Kern András énekel.

0: aztán lekérnek.
1: Kern András énekelt az elmúlt percekben a Halálos Tangó című dalt hallgattuk. Nagy szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is a nap gondolatával, amelyet John Barrymore amerikai színésztől választottunk, aki 1976-ban ezen a napon született. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, amelyről nem is gondoltuk, hogy nyitva marad. Nyitva maradt. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel várom hallgatóinkat, aztán a legkisebbek figyelmére számítunk Mesekosár rovatunkban, ahol folytatódnak Rumcájsz kalandjai. Ezt követően kalendáriumot lapozunk, és az ünnepelteket köszöntjük, majd a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős évfolyamának római tanulmányútjáról mesél Balogh Zoltán 6. éves teológiai hallgató. 14 órakor is hírekkel jelentkezünk majd, 14 óra 15 perckor vensóvatunkban Váci Mihály Pillérek című alkotását hallgatjuk meg egy különleges előadásban, 14 óra 30 perctől pedig Agnus 35 rovatunkat sugározzuk. Ezzel várom a hallgatóinkat a következő közel 2 órában, amennyiben tehetik, tartsanak továbbra is velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Meghalt a Gászlisbon fedélzetén keletkezett tűz egyik sérültje. Volt kormányzati partnereit hibáztatja a koalíció felrobbanásáért a kormányt megbuktató szociáldemokrata pártelnöke. Újszülött inkubátorral felszerelt mentőautót adományozott a MOL Románia a Brassó megyei mentőszolgálatnak. Zivatarokra figyelmeztetnek Erdélyben és Párciumban is. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Meghalt ma reggel a Gászlisbon tartályhajón keletkezett tűzben megsérült 3 tengerész egyike, közölte az egészségügyi minisztérium. A 46 éves férfi testfelületének mintegy 30%-án szenvedett másodfokú égési sérüléseket, és a Tulcsa megyei kórházban ápolták. Egy másik 27 éves tengerész testfelületének körülbelül 10%-án égett meg. Őt továbbra is a kórház plasztikai sebészeti osztályán kezelik. A 3. sérültet a kórház általános sebészeti osztályára utalták be. Neki horzsolásai és egyéb sérülései vannak, állapota stabil. A libériai felségjelzésű Gászlisbon tartályhajó kedre víradóra egy robbanást követően gyulladt ki, miközben Szfuntuk Jorgé településtől mintegy 20 tengeri mérföldre délkeletre haladt. A hajó az egyiptomi Alexandriából az ukrajnai Reni felé tartott, és Románia kizárólagos gazdasági övezetén haladt át. Fedélzetén több mint 3790 tonna propánt szállított, legénysége 17 főből állt. A legénység valamennyi tagját biztonságban kimenekítették, 3 sérültet kórházba szállítottak. A szociáldemokrata párt hibát követett el, amikor kormányra lépett, a Nemzeti Liberális Párt politikusainak egy része a PSD elleni támadásokat tette egyetlen körpolitikájává, jelentette ki Soringrind Jánu, a PSD elnöke a jelenlegi belpolitikai válság kapcsán. Grind Jánu a volt koalíciós partnert bírálva a Realitatea Plus csatornán kijelentette, hogy sajnálja, hogy a szociáldemokrata párt koalícióba lépett a Nemzeti Liberális Párttal, ugyanakkor pártja jó hiszeműen járt el. Hogyan érthettem volna egyet a SZIF-fel az Európai Unió haderőfejlesztési programjával, amikor én is a PSD voltunk a fő ellenzői? Úgy tűnik számomra, hogy a PNL egyes tagjai túllépnek egy határt. Nyilvánvaló, hogy különböző irányvonalakat követünk. Balozsán úr a PNL-t egy progresszív irányba, az USZERÉ-hez hasonló irányba tereli. De minden alkalommal, nehéz pillanatokban sikerült párbeszédet folytatni, még akkor is, ha politikai ellenfelek voltunk a legtöbb esetben. Az a tény, hogy most a PNL-ben, pontosabban a PNL részében egyetlen közpolitikai irányvonal létezik, és nem látnak mást, csak a PSD-t ért sértegetéseket, szerintem hiba, mondta Grind Jánu. A MOL Románia egy teljesen felszerelt, újszülött inkubátorral is ellátott mentőautót adományozott a Brassó megyei mentőszolgálatnak 110 ezer euró értékben. Az adomány célja a sürgősségi egészségügyi beavatkozások támogatása, valamint a betegek, köztük a speciális ellátást igénylő újszülöttek biztonságos szállításának elősegítése, közölte a MOL Románia sajtószolgálata. Mint írták, az adomány része azoknak a kezdeményezéseknek, amelyekkel a vállalat tavaly romániai jelenlétének 30. évfordulóját ünnepelte, és jól tükrözi a MOL Románia elkötelezettségét az egészségügyi rendszer és a helyi közösségek támogatása iránt. A Román Vörös Kereszt brassói szervezetének közreműködésével beszerzett mentőautó korszerű orvosi berendezésekkel, köztük újszülött inkubátorral van felszerelve. Az új jármű hozzájárul a brassói mentőszolgálat beavatkozási képességeinek bővítéséhez, támogatva azokat az egészségügyi csapatokat, amelyek nap mint nap sürgősségi esetekhez vonulnak ki a megye teljes területén, beleértve a nehezen megközelíthető térségeket is. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére és Bukarestre. A meteorológusok szerint ma 13 órától 21 óráig Temes, Arad, Bihar, Szilágy, Szatmár, Máramaros, Dömbovicá és Prahova megyében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 liter négyzetméterenként. A szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A másik sárga jelzésű riasztás holnap déltől 21 óráig lesz érvényben. Gyurgyu, Kölarás, Jelomica, Buzov, Ráncsa, Báko, Nyámc, Szucsává, Beszterszenaszód, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Prahova, Dumbovica, Ágyes, Vulcsá, Gors, Hunyad, Fehér, Szeben, Ilfov megyében és Bukarestben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, az esti órákra kevés csapadékot jósolnak. A mai csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 21 fokot mérnek. Híreink ez az Enterprise hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csülben.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Hírekkel legközelebb majd 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére számítunk, ugyanis kezdődik a mesekosár. Ma a Romcás 18. kalandját hallgathatjuk meg, és természetesen lesz gyermekzene is, az Alma együttes, illetve a Karaván együttes is zenél, úgyhogy remélem, hogy mindenki jól fog szórakozni, kicsik és nagyok egyaránt, ugyanis kezdődik a mesekosár.
10: Mesekosár.

0: Hogyan ebrudaltak ki Rumcájsz az óriást Raholecből? Rumcájsz, miután az erdő széléig kísérte a hercegék hintóját, visszatért Mankához a barlangba, és letelepedett fenyőgerendákból készült ágyára. Most pihenek egy keveset, mondta. Már le is csukta a szemét, hogy egy zsiványosan könnyűt aludjon. De Manka leült mellé. Nem szeretném zavarni az álmodat, Rumcájsz, de a herceg miatt elmaradtál a dolgaiddal. Tegnap a postai futár értesítést hozott, hogy egy goromba óriás készül hozzánk Raholecbe, a prahovi sziklákból.
1: Hát, ott mindig is elég lármás és zűrös óriások értek,
0: bólintott Rumcájsz. Ekkor valaki akkorát dörömbölt a barlang előtti sziklán, hogy Rumcájsz lábához repült egy tetődarab. Rumcájsz kiszaladt a barlang elé. Kint állt az óriás. Jól megtermett példány. A terebélyes bükkfa alig ért a derekáig. Az óriás, mintha a toronyból beszélt volna.
2: Holnaptól enyém az erdőt, te pedig, Rumcájsz, szedheted a sátorfádat.
0: Rumcájsz mély levegőt vett, és akkorát kiáltott, mintha a túlsó hegyre szólt volna át.
1: Megvédtem az erdőt még a hercegtől is, megvédem hát mindenkitől, tőled is.
2: Szeretném látni, hogyan,
0: zengte az óriás, és akkorát nevetett, hogy hullámzott bele az egész táj.
2: De mert jó kedvemben vagyok, visszajövök később, és kávézás után fát fogunk hasogatni, hogy eldöntsük, kié legyen a Raholec.
0: És döngő léptekkel visszatért a sziklák közé, hogy jól kialudja magát a mérkőzésre. A fejével úgy összekuszálta a felhőket, hogy viharfelhők kerekedtek.
1: Nem lesz könnyű dülőre jutni ezzel a goromba fráterrel,
0: mondta Rumcájsz Mankának.
1: Elég, ha megmozdítja a kis ujját, és tetőtől talpi ketté hasad a bükkfa.
0: Manka tudta jól, hogy a súlyos gondolat elveszi az ember erejét. Rámosolygott Rumcájszra. Tudod mit? Hozok inkább a pincéből egy kis mézet, hogy megédesítse az életedet. És elszaladt mézért. Egyre sötétebb lett az erdő, Jicsin felül villámlott néhányat, és a távolban felmurajlott az ég. Villámcsapás, méghozzá egészen közel. Manka rohant vissza a pincéből a mézes fazékkal.
3: Te jó ég, nézd csak meg!
0: Rumcájsz elé állította az edényt. Valami evickélt, kapálozott a mézben.
1: Hát ez meg mi?
0: Ámult el Rumcájsz.
3: Villám,
0: felelte Manka. Belepottyant a mézünkbe. Rumcájsz felugrott.
1: Csak nehogy bajod essen.
3: Ugyan,
0: legyintett Manka. Teljesen összemézezte magát. Alig tud ez megmoczanni. A fazékból nem éppen vidám recsegés, meg szomorú szikrázás hallatszott. A villám kidugta a fejét a mézből.
3: Sose voltam még ilyen rosszul, itt nem juthatok vissza az égboltra.
0: És sistergett egy kicsit, ami olyan volt, mintha sírna.
3: Szegény,
0: sajnálkozott Manka teljes szívéből. Rumcájsz még éppen idejében figyelmeztette.
1: Csak el ne sírd magad nekem, nehogy teljesen elásztasd a könnyeiddel, inkább fogd meg az edényt, én kihúzom belőle még mielőtt megcukrosodik itt nekünk.
0: Manka jól megmarkolta a fazék fölét, Rumcájsz alaposan bekente a kezét borz zsírral, és kihúzta a villámot a mézből. Szép tisztára törölte, és egy rongy darabbal kifényesítette. Öröm volt nézni,

ideig a barlang körül dobogott, hogy a kövek maguktól elgurultak, a patakok kilöttyintek a medrükből, aztán rázendített. Rumcájsz, vége a kávézásnak, most fát fogunk hasogatni, hogy eldöntsük, kié legyen a raolec, én kezdek. Az óriás kinézett magának egy torony magas bükkfát, odalépett hozzá és csak legyintett, mint a kártyázáskor ázt akarna hajítani az asztalra. A bükk megnyekkent, és a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Még egy ideig remegett körülötte az egész erdő. Rumcájsz kikerülte a gajakat, és körbejárta a felaprózott fát. Szép munka! Manapság ilyet ritkán látni Csehországban, jegyezte meg elismerően. Most te jössz! Jelentette ki az óriás. Befejezheted, amit elkezdtem, mert kisebb vagy. Rumcájsz azonban megcsóválta a fejét. Nem szoktam senki után megenni a maradékot. Kiszemelt egy akkora bükkfát, mint két óriás. Néhány lépéssel távolabb állt, és óvatosan a zsebébe dugta a kezét. Alaposan célzol, de talán jobban neki kéne veselkedned, vigyorgott az óriás. Rumcájsz kihúzta a kezét a zsebéből, és rádobta a bükkre a gömbvillámot. A gömbvillám először kéken felvillant, mint a láng széle, majd hosszasan dörögni kezdett, mint a világ összes almáriumát egyszerre fölborította volna. Akkor vágta hasábokra a fát. Aztán kicsit elcsendesedett. Akkor vágta apróra a fát. Végül kis elektromos szikrák röpködtek, ahogy letörte a gajakat és nyalábokba szedte, hogy szép rendben hagyja maga után az erdőt. És egy villanás itt, egy villanás ott, a villám eltűnt. Hátrahagyott 7 öl felhasogatott bükkfát. Az óriás nagy szemeket mereztett. Hoppá, barátocskám, ha neked ilyen segítséged van, elképzelem, hogy mehet a munka, ha te magad vágsz bele. És jobbnak látta visszasietni a prahovi sziklák közé.

Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai mese. Holnap egy újabb történettel várunk titeket, szintén az egyórai híreket követően, és a Karaván együttes jóvoltából azt is megtudhattuk, hogy milyen csodálatos hangszerek vannak itt körülöttünk, a természetben is, úgyhogy erre is figyelhetünk, amikor fák közelében járunk, vagy éppen a szél fúj. A következő percekben pedig nézzük, hogy milyen jelentős események kapcsolódnak a mai naphoz, július 23-ához, és kik azok a neves személyek, akik ezen a napon születtek, vagy éppen hunytak el.

Július 23-át írunk, ez az év 204. szökő évben 205. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 161 nap van hátra. Tekintsük át a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi eseményeket. 1290-ben ezen a napon lépett trónra II. András magyar király, az utolsó árpádházi uralkodó. 1552. július 23-án a Szent Andrási csatában megsemmisült a Temesvárt megsegíteni szándékozó szegedi hajdúsereg. 1914-ben ezen a napon az osztrák-magyar monarchia ultimátumot intézett Szerbiához. Ennek visszautasítása nyomán július 28-án a monarchia hadat üzent, megkezdődött az első világháború. 1977. július 23-án a szomáli csapatok megtámadták az etiópiai Ogadent. 2004-ben ezen a napon 6 állam képviselőjének jelenlétében átadták Mostárban az újjáépített öreg hidat. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, amelyek július 23-ához kötődnek.

Most lássuk, hogy kik a nap híres szülöttei. 1503-ban ezen a napon született Jagelló Anna magyar királyné, Habsburg első Ferdinánd felesége, valamint második Ulászló magyar király és Kandelei Anna lánya. 1824-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Kuno Fischer, német filozófus egyetemi tanár. 1863. július 23-án született Bródi Sándor, magyar író, újságíró. 1870-ben ezen a napon született Csolnoki Jenő magyar, földrajztudós, szakíró, tanár. 1906-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Vladimir Prelog, bosznia-hercegovinai horvát vegyész, az 1975-ös kémiai Nobel-díj elnyerője. 1909. július 23-án született Szűdi György, József Attila díjas magyar költő. 1926-ban ezen a napon született Tálas Ernő, magyar operaénekes. 1927-ben ezen a napon született Balla László, kárpátaljai magyar költő, író, műfordító és újságíró. 1933. július 23-án született Vas Éva, kétszeres Jászai Mari díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész. 1941-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Gömbös Ervin, informatikus, főiskolai tanár, a Nemzetközi Üzleti Főiskola egyik alapítója. 1964. július 23-án született Böszörményi Gyula, magyar író. 1965-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Slash angol rockzenész, a Guns N' Roses együttes gitárosa. 1968. július 23-án született Nyári Oszkár színész rendező. 1976-ban ezen a napon született Polgár Judit magyar sakkozó. 1989-ben ezen a napon született Daniel Radcliffe brit színész. A Harry Potter szerepe hozta meg számára az ismertséget. Ők voltak azok az ismertebb személyek, akik július 23-án születtek.

Most tekintsük át azon ismertebb nevek listáját, akiknek halálozási évfordulójuk július 23-ához kötődik. 1757-ben ezen a napon hunyt el Domenico Scarlatti, olasz barokk zeneszerző, Alessandro Scarlatti, a híres nápolyi opera szerző fia. 1876-ban ezen a napon hunyt el Fényes Elek, statisztikai és földrajzi író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1885. július 23-án halt meg Ulysses S. Grant tábornok, az Amerikai Egyesült Államok 18. elnöke, hivatalban 1869-től 1877-ig volt. 1974. július 23-án hunyt el Darvas Lili magyar színésznő. 1985-ben ezen a napon halt meg Petri Gábor, orvos-sebész, az MTA tagja. 1998. július 23-án hunyt el Gertler Endre, magyar hegedűművész, tanár. 2003. július 23-án halt meg Cserháti Zsuzsa, Emerton díjas magyar énekesnő. 2007-ben ezen a napon hunyt el Tábori György, magyar író, műfordító és színrendező. 2011-ben ezen a napon távozott az élők sorából Amy Winehouse, hatszoros Grammy-díjas angol énekesnő, dalszövegíró és zenész. 2013-ban ezen a napon hunyt el Molnár Károly, Széchenyi díjas magyar gépészmérnök, egyetemi tanár, rektor. 2008 és 2009 között tárca nélküli miniszter. 2014. július 23-án hunyt el Borbándi Gyula, Széchenyi díjas magyar író, történész. 2015-ben ezen a napon távozott az élők sorából Karácson Gábor, Kossuth díjas magyar író, műfordító, festő, filozófus. 2017. július 23-án hunyt el Szendi József, magyar katolikus főpap, 1983 és 1993 között veszprémi püspök, majd 1997-ig érsek volt. Július 23-ai kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben Cserháti Zsuzsára emlékeztünk, a mai nap kalendáriumát pedig Szabó Anitával lapoztuk. A következő percekben pedig Bíró István köszönti a nap ünnepeltjeit.
1: A mai napon, július 23-án a következő névnapokat ünnepeljük. Lenke és Brigitta. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Lenke héber, görög, német eredetű név, a 19. századi magyar névalkotás, a német Lenchen, illetve a német és szláv eredetű Lenka névből. A név jelentése nap, hold szépségű. A Brigitta régi ír eredetű név, jelentése erős, erényes, magasztos. Köszöntünk tehát július 23-án minden Lenke és Brigitta nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket, a következő dal nekik szóljon.

0: A Fike Band minden új nap című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket, és a szülinaposoknak nagyon boldog szülinapot is kívánunk, most pedig aktuális összeállításunkkal folytatjuk. Ugyanis Rómában járt a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet végzős évfolyama. A diákokat Erasmus mobilitás keretében a Római Valdens Teológiai Fakultás fogadta, ahol mind azt az megelőző online előadáson, mind a helyszínen a valdensek történetéről és jelenéről hallhattak az évfolyam tagjai. Emellett a tanulmányi útnak köszönhetően számos olyan érdekes helyszínt is megtekinthettek, amelyek tanulmányaik során már szóba kerültek, így az elméleti ismereteket személyes élményekkel is kiegészíthették. A római tanulmányútról Balogh Zoltán 6. éves teológiai hallgatót kérdezte Palkó Hanna.
1: Mi volt a tanulmányi kirándulás legfőbb célja, és miért éppen Rómára esett a választásotok?
2: Az Erasmus program keretén belül lehetőségünk van egy hetes mobilitási tanulmányi útra, és az egyik cél az volt, hogy nem csak még jobban összekovácsolódjunk, mint évfolyam, hanem hogy olyan dolgokat is láthassunk, amiről esetleg egyháztörténet órán vagy más órán tanultunk. Azért esett pont Rómára a választás, mert Róma a kereszténység bölcsője, és olyan épületek maradtak fent, amelyekről tanultunk, és most látni és azokban sétálni teljesen más tapasztalat lehetett.
1: Milyen helyszínek vagy történelmi emlékek szerepeltek a programban, és ezek hogyan gazdagították a hallgatók teológiai ismereteit a tantermi tanuláshoz képest?
2: A programunk elég sűrű volt, de mégis változatos. Jártunk a Vatikáni Múzeumban, a Kolosseumban, a Szent Péter Bazilikában, a Fórum Románumon, voltunk a Kallixtusz katakombákban, sőt még kiléptünk Rómából is, és elmentünk Tivoliba, ahol Hadrianus császár villájában is járhattunk, és az ő gyönyörű kertjében, ahol szebbnél szebb szökőkutak vannak, és úgy gondolom, hogy ezekről tanulni teljesen más, de amikor az ember ott jár és újra átgondolja azt, amiről tanult, akkor teljesen másképp elevenednek meg a dolgok. Például a Kolosseumban járni és arról tanulni itt a teológia falain belül teljesen más. Itt olyan volt, mintha megelevenedtek volna előttünk a harcok.
1: És te, mint 6. éves teológiai hallgató, mint végzős hallgató, mit gondolsz, hogy mennyire fontos az, hogy a leendő lelkipásztorok más felekezetek vagy egyházi hagyományok örökségével is személyesen találkozzanak?
2: Úgy gondolom, hogy ez számunkra, főleg erdélyi keresztények számára nagyon fontos. Az egyik célja a tanulmányi útunknak az volt, hogy találkoztunk Lothar Vogel professzor úrral, a római valdens teológia egyháztörténeti tanárával, aki a valdensekről tanított bennünket egy keveset, valamint arról beszélt, hogy milyen az élet az ottani valdens teológián, és azt látni, hogy mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek, valamint megtapasztalni azt, hogy mégis mindezek ellenére ugyanazt az Istent szolgáljuk, úgy gondolom, hogy ennél szebb nincs is. Valamint azt kiemelném még, hogy az első két nap egy ottani katolikus teológus volt az idegenvezetőnk, és az ő gondolatait hallani, azt, hogy ő hogy éli meg a hitét, és a kötetlen beszélgetések, amelyek kialakultak, azok mind-mind építő jellegek voltak, és úgy gondolom, hogy az ökumenizmust fenntartani, az nagyon fontos számunkra a jövendőbeli lelkészek számára.
1: Volt-e olyan pillanat vagy helyszín, amely különösen mély benyomást tett rátok?
2: Nehéz lenne kiemelni egyet, de ha mégis, akkor a Kallixtusz katakombákat emelném ki, hiszen amikor az ember beér arra a nagy zöld területre, akkor tele van szemnészebb fákkal és virágokkal, de amikor lemegy a föld alá, ahol egy 4 szintes, körülbelül 20 kilométer hosszú sírhelyekkel teli labirintusba ér, hogy így fogalmazzak, akkor az teljesen megváltoztatja a hangulatot. Érdekesség, hogy a látogatók az egész terület 2%-át látogathatják csak meg, de ez mégis akkora hatást gyakorol az emberre, hiszen arról hallani, hogy több mint 330 ezer keresztényt temettek ott el, az úgy gondolom, hogy ott és akkor, valamint a jövőben is ez egy olyan pillanat, amire vissza fogunk gondolni, és megtapasztalhatjuk azt, hogy bár voltak harcok, voltak háborúk, mégis a keresztények összetartottak, és egy nagy sírhelybe temetkeztek.
1: Milyen lelki vagy közösségi hozadéka lehet egy ilyen közös utazásnak a végzős évfolyam számára? Mit gondolsz?
2: A hatodéven mi nem csak a teológián vagyunk, hiszen nekünk gyülekezeti gyakorlatunk is van, úgyhogy nem a teljes évet töltjük el együtt, mint közösség, úgyhogy ez az egyhetes tanulmányi út nagyon jó lehetőség volt arra, hogy nem csak különböző épületeket látogassunk, meg nem csak új információkat halljunk és tanuljunk, hanem arra is, hogy beszélgessünk, emlékeket idézzünk fel, nosztalgiázzunk, humoros történetek hangzottak el, és félig viccesen elhangzott az is, hogy majd a 10 éves találkozón Rómába találkozunk, aztán kiderül, mi lesz, de hát, ha így alakul.
1: Mit tanított nektek ez az út a szolgálattal, az egyházzal vagy a hivatással kapcsolatban?
2: Úgy gondolom, hogy azt látni ott, hogy a rómaiak háborúk, nehézségek ellenére több mint 1000 éven keresztül nem csak építkeztek, hanem a következő generációk mindazt megpróbálták megőrizni azért, hogy a jelenlegi látogatók is mind láthassák. Én is úgy gondolom, hogy azt a hitet, amit a jó Istentől kaptunk, azt nekünk is meg kell őriznünk, valamint azt a hivatást, amire ő elhívott, azt a lehető legjobb tudásunk és lelkiismeretünk szerint kell végeznünk, és hiába lesznek nehézségek, akkor is tudjuk elmondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.
1: Amen. Legyen így. Történelmi vagy egyháztörténelmi szempontból van-e annak különös jelentősége, hogy Rómát választottátok helyszínnek?
2: Úgy gondolom, aki szereti a történelmet, vagy az egyház történetet, annak Róma és környéke az egy kész aranybánya. Erről személyesen is tudok nyilatkozni, mert már gyerekkorom óta nagyon szeretem a történelmet, úgyhogy eljutni Rómába ez régi vágyam, és most bejárni ezeket az épületeket, az idegenvezető által hallott információkon keresztül teljesen más fényben látok egy-két dolgot, például nem tudtam soha elképzelni, bár láttam videókat, hogy a Kolosseumban hogy is jöttek fel mondjuk a föld alól az állatok, vagy hogyan nyitották fel a csapóajtókat, vagy például Hadrianus császárnál, mivel ő eléggé igényes volt, és nem szerette volna azt, hogy a vendégei lássák, hogy rabszolgái vannak, ezért a föld alatt járatokat épített, és a rabszolgák ott főztek, onnan jöttek fel, úgyhogy ezeket látni és ott járni, ez egy tényleg felejthetetlen tapasztalat számomra.
0: Azt hiszem, nem csak Balogh Zoltán számára feledhetetlen tapasztalat az, hogyha az ember Rómában jár, hanem mindenki számára. És bizonyára a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet teljes végzős évfolyama számára, akik az Erasmus mobilitás keretében a Római Valdás Teológiai Fakultásra mentek, ők fogadták. És ahol az azt megelőző online előadáson, mind a helyszínen a valdánság történetéről és jelenéről hallhattak az évfolyam tagjai. Balogh Zoltán 6. éves teológiai hallgatót Palkó Hanna kérdezte, a következő percekben pedig Pintér Béla énekel.

0: Hazamegy a vándor, énekelte Pintér Béla az elmúlt percekben. Remélem, hogy hallgatóink is már hazaértek, vagy úton vannak, vagy aztán majd szerencsésen hazaérnek. De én mindazokat köszöntöm, akik a rádiók elé értek így most ezekben a percekben, és esetleg most kapcsolódnak be. A mai nap gondolatát John Barrymore amerikai színésztől választottuk. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, amelyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Ez a mai nap gondolataim pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok, most hamarosan hírekkel, aztán versrovatunkkal, majd Agnus 35 román nyelvű rovatunkkal várjuk hallgatóinkat. Ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. A pontos idő 14 óra, hírekkel folytatjuk. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az oktatási szakszervezetek nem vesznek részt a bértörvény tervezetről mára összehívott munkaügyi minisztériumi egyeztetésen. Betiltották a szerencsejátéktermek és a sportfogadási irodák működését Zilahon. A tervezetnél többen jelentkeztek a 4. kalotaszegi prímás versenyre. Egyre erősebb az erdélyi identitás, új tartalommal telik meg a transzilvanizmus. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. A három legnagyobb oktatási szakszervezeti szövetség bejelentette, hogy nem vesz részt a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről mára összehívott munkaügyi minisztériumi egyeztetésen, mert szerintük az csak látszatkonzultáció. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége, a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség közös közleményében hangsúlyozta, hogy korábban már részletesen ismertették álláspontjukat a témáról, és nem támogatnak olyan minimális módosításokat, amelyek nem oldják meg az általuk jelzett problémákat. Rámutattak, nem kívánnak asszisztálni egy olyan látszategyeztetéshez, amely kizárólag azért zajlik, hogy a minisztérium kipipálhasson egy feladatot. Mivel a kormány és a munkaügyi miniszter már egyértelművé tette számukra, hogy a felajánlott intézkedéseknél többre nincs lehetőség, a mai egyeztetésen való részvételük teljesen értelmetlen lenne, tették hozzá. Jelentős döntést hozott ma Zilah önkormányzata. Betiltják a szerencsejátéktermek és sportfogadási irodák működését a város területén. A döntés a szerencsejátékok szervezéséről és működtetéséről szóló 77/2009-es sürgősségi kormányrendelet, valamint annak a 7/2026-os sürgősségi rendelettel módosított előírásai alapján született. A tilalom Zilah közigazgatási területén működő valamennyi szerencsejáték szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül azok típusától. A határozat ugyanakkor nem érinti a Román Lottó Társaság állami monopólium alá tartozó tevékenységeit, így a lottójátékok és a távlottó továbbra is a hatályos jogszabályok szerint működhetnek. A kezdeményezés mögött álló indoklás szerint a szerencsejátékok komoly társadalmi kockázatot jelentenek, különösen a fiatalok körében. Romániában minden negyedik fiatal kipróbálta már a pénznyerő automatákat, sokan közülük már 14 éves kora előtt. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Hagyományok Háza és a Mera World Music Festival augusztus 1-én rendezi meg a 4. kalotaszegi prímás versenyt Mérán. Immár 4. alkalommal rendezik a Kolos megyei Mérán a kalotaszegi prímás versenyt. A muzsikusok vetélkedésének a település Bivaj Múzeuma ad otthont. A felhívásra 11 nevezés érkezett, ami a megmérettetés történetében rekordnak minősül. Idén a korábbi versenyekkel ellentétben nem volt szükség a kiírás meghosszabbítására. A szervezők a maximálisan tervezett létszám felett számolhattak, közölték a szervezők. Mint írták, az összetétel tekintve a magyarországi zenészek viszik a prímet 6 jelentkezővel, őket 3 erdélyi és 2 vajdasági muzsikus követi. A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor tegnapi programjának a Kóskároly sátorban szervezett Transzilvanizmus a provincia után című közéleti, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács társszervezésében megvalósult panelbeszélgetésén a román és magyar transzilvanizmus jelenéről, a regionális identitás erősödéséről és a decentralizáció lehetőségeiről cseréltek eszmét a résztvevők. Tudor Dujka, a Transzilvánia Nostra, Erdélyünk, Unzar Zibenbürgen Egyesület elnöke, a TEUSZ elnöke úgy vélekedett, az elmúlt másfél évtizedben látványosan megerősödött az erdélyi identitás. A háromnyelvű TEUSZ mozgalom alapítója szerint a transzilvanizmus pedig ma már nem elsősorban etnikai kérdés, hanem a regionális fejlődés, a kulturális sokszínűség egyik fontos kerete. Tudor Dujka szerint a változás egyik fontos jele, hogy egyre többen használják Erdélyt identitásuk elsődleges meghatározására. Úgy vélte, a transzilván megjelölés ma már nem csupán történelmi vagy kulturális fogalom, hanem egyfajta önazonosság is, mint rámutatott. A világ számos pontján Erdély neve sokkal ismertebb, mint Romániáé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,43-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, az esti órákra kevés csapadékot jósolnak. A mai csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 24 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való szent evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Mera World Music Csür Fesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meraworldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csürben.
4: Hírek, információk, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264-44-19-68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Friss hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig evezzünk egészen más vizekre, mégpedig a versek mezejére, ha szabad ezt így mondani, ugyanis versrovatunk következik Váci Mihály Pillérek című alkotásával, amelyet Szilasi Ida néni mond el.

Váci Mihály, pillérek. Csak az szóljon, ki érzi azt, ha néma marad valami nagy és szent dolgot elmulaszt. Költő csak azt mondja el, ami oly fontos, hogy embertelenség lenne azt el nem mondani. Ha szólsz, a gondolatot mindig mért elhelyezett szavak tartsák, mint pillérek a hidak ívét, mikből ha több van, nem merész az ív, de ha egyet elvesznek, a semmibe hull az egész.

Váci Mihály Pillérek című versét Szilas Ida néni előadásában hallgattuk meg, utána pedig Chopin zongora szonátájának részlete csendült fel. A következő percekben pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát Palkó Hanna tolmácsolásában.

Mai áhítatunk címe: Újra felkelni. Amikor körülvették a tanítványok, felkelt és visszament a városba. Az apostolok cselekedetei 14. fejezet 20. rész. Mai áhítatunk szerzője Daniel Freylon, amerikai testvérünk. A csípőprotézis műtétem után órákig lábadoztam, de aztán azt mondták, itt az idő, hogy felkeljek és mozogjak. Megdöbbentem ezen. Azt gondoltam, napokba telik majd, mielőtt újra lábra tudok állni, de a nővér elmagyarázta, hogy nagyon fontos azonnal járni, hogy megelőzzük az új ízület bemerevedését és elgyengülését. Két oldalról nővérekkel támogatva megtettem az első lépéseimet. Hála a támogatásuknak még aznap hazatértem az otthonomba, erősebben és kisebb csípőfájdalommal, mint azelőtt. A mai ige szakaszban Pált ájulásig verték, majd az ellenséges tömeg kivitte a városból. Bár halottnak tűnt, nem volt egyedül. Pált körülvették a tanítványok, akik segítettek neki talpra állni. Ez a támogatói kör Isten erejéről tett tanúságot, és ezzel az erővel ment vissza Pál a városba, és folytatta az utazását. Fontos volt, hogy újra felkeljen, hogy folytatni tudja az örömhír terjesztését. Mikor az élet kihívásai megsebeznek, könnyű lent maradni. Minél tovább vagyunk lent, annál nehezebb előrelépni az életben. De ekkor Isten meglátogat bennünket, és kiárasztja a kegyelmét ránk. Megtapasztalhatjuk ezt a körülöttünk lévők támogatásában, akik érzékenyek a sebeinkre, és könyörületesek hozzánk a szükség idején. Segítünk egymásnak felállni, hogy folytassuk azt a munkát, amire Isten elhívott minket.

Imádkozzunk! Urunk, segíts felismerni csodálatos kegyelmedet a körülöttünk élő emberekben. Ámen. Mások segítségével Isten kegyelmét adom tovább. Emeli ki mai áhítatunk szerzője, Donyell Freylon, amerikai testvérünk. Imádkozzunk a műtétből felépülőkért.

Az elmúlt percekben a 2017. június 15-i Agnus 35 román nyelvű rovatunkat sugároztuk, amelynek házigazdája Mádli András, rádiónk önkéntes munkatársa volt.

0: Lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de tovább hallgathatnak minket az agnusradio.ro weboldalon. 17 órakor hírekkel és a Határtalan rovattal jelentkezünk, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől mai krédó, majd vers rovatunkat ismételjük meg, 20 órától pedig mesével és gyerekzenével várjuk az érdeklődőket. Adásra legközelebb éjjel 3 órakor várjuk Önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában múlt hétfői látogató rovatunkat hallgatjuk meg. Második óránkban a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik. Ezután fülbe jó könnyű zenei rovatunkat ismételjük meg. A homokóra harmadik órájában pedig a szombati Határtalan rovatunkat elevenítjük fel, ezt követően pedig ébresztő információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre. Én munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma John Barrymore amerikai színésztől választottunk. A boldogság gyakran egy olyan ajtón szökik be életünkbe, amelyről nem is gondoltuk, hogy nyitva maradt. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy az agnusradio.ro oldalon is. Elérhetnek minket a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, és írhatnak nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, személyesen pedig a Konstanca utca 1-3 szám alatt találnak meg. Janicskó Mihály Noémit hallották, áldott derűs délutánt kívánok mindannyiuknak, és azért ne felejtsék otthon az esernyőket, ha útnak indulnak. Békesség Istentől, viszont hallásra!
1: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
2: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Meghalt a Gászlisbon fedélzetén keletkezett tűz egyik sérültje. Volt kormányzati partnereit hibáztatja a koalíció felrobbanásáért a kormányt megbuktató szociáldemokrata pártelnöke. Újszülött inkubátorral felszerelt mentőautót adományozott a MOL Románia a Brassó megyei mentőszolgálatnak. Zivatarokra figyelmeztetnek Erdélyben és Párciumban is. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Meghalt ma reggel a Gászlisbon tartályhajón keletkezett tűzben megsérült három tengerész egyike.

0: közölte az egészségügyi minisztérium. A 46 éves férfi testfelületének mintegy 30%-án szenvedett másodfokú égési sérüléseket, és a Tulcsa megyei kórházban ápolták. Egy másik 27 éves tengerész testfelületének körülbelül 10%-án égett meg. Őt továbbra is a kórház plasztikai sebészeti osztályán kezelik. A harmadik sérültet a kórház általános sebészeti osztályára utalták be. Neki horzsolásai és egyéb sérülései vannak, állapota stabil. A libériai felségjelzésű gázlisztbon tartályhajó kedre víradóra egy robbanást követően gyulladt ki, miközben Szfuntuk Gyorgé településtől mintegy 20 tengeri mérföldre délkeletre haladt. A hajó az egyiptomi Alexandriából az ukrajnai Reni felé tartott, és Románia kizárólagos gazdasági övezetén haladt át. Fedélzetén több mint 3790 tonna propánt szállított, legénysége 17 főből állt. A legénység valamennyi tagját biztonságban kimenekítették, 3 sérültet kórházba szállítottak. A szociáldemokrata párt hibát követett el, amikor kormányra lépett, a Nemzeti Liberális Párt politikusainak egy része a PSD elleni támadásokat tette egyetlen körpolitikájává, jelentette ki Soringrind Jánu, a PSD elnöke a jelenlegi belpolitikai válság kapcsán. Grind Jánu a volt koalíciós partnert bírálva a Realitatea Plus csatornán kijelentette, hogy sajnálja, hogy a szociáldemokrata párt koalícióba lépett a Nemzeti Liberális Párttal, ugyanakkor pártja jó hiszeműen járt el. Hogyan érthettem volna egyet a CIF-fel az Európai Unió haderőfejlesztési programjával, amikor én is a PSD voltunk a fő ellenzői? Úgy tűnik számomra, hogy a PNL egyes tagjai túllépnek egy határt. Nyilvánvaló, hogy különböző irányvonalakat követünk. Bolozsán úr a PNL-t egy progresszív irányba, az USZERÉ-hez hasonló irányba tereli. De minden alkalommal, nehéz pillanatokban sikerült párbeszédet folytatni, még akkor is, ha politikai ellenfelek voltunk a legtöbb esetben. Az a tény, hogy most a PNL-ben, pontosabban a PNL-i részében egyetlen közpolitikai irányvonal létezik, és nem látnak mást, csak a PSD-t ért sértegetéseket, szerintem hiba, mondta Grind Jánu. A MOL Románia egy teljesen felszerelt, újszülött inkubátorral is ellátott mentőautót adományozott a Brassó megyei mentőszolgálatnak 110 ezer euró értékben. Az adomány célja a sürgősségi egészségügyi beavatkozások támogatása, valamint a betegek, köztük a speciális ellátást igénylő újszülöttek biztonságos szállításának elősegítése, közölte a MOL Románia sajtószolgálata. Mint írták, az adomány része azoknak a kezdeményezéseknek, amelyekkel a vállalat tavaly romániai jelenlétének 30. évfordulóját ünnepelte, és jól tükrözi a MOL Románia elkötelezettségét az egészségügyi rendszer és a helyi közösségek támogatása iránt. A Román Vörös Kereszt brassói szervezetének közreműködésével beszerzett mentőautó korszerű orvosi berendezésekkel, köztük újszülött inkubátorral van felszerelve. Az új jármű hozzájárul a brassói mentőszolgálat beavatkozási képességeinek bővítéséhez, támogatva azokat az egészségügyi csapatokat, amelyek nap mint nap sürgősségi esetekhez vonulnak ki a megye teljes területén, beleértve a nehezen megközelíthető térségeket is. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki ma az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére és Bukarestre. A meteorológusok szerint ma 13 órától 21 óráig Temes, Arad, Bihar, Szilágy, Szatmár, Máramaros, Dömbovicá és Prahova megyében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-25 liter négyzetméterenként. A szélsebessége átmenetileg elérheti az 50-70 km/h. A másik sárga jelzésű riasztás holnap déltől 21 óráig lesz érvényben. Dzsúdzsú, Kölarás, Jelomica, Buzeov, Ráncsá, Bákó, Nyámc, Szucsává, Beszterszenaszód, Maros, Hargita, Kovászna, Brassó, Prahova, Dumbovica, Árdzsés, Vulcsá, Gors, Hunyad, Fehér, Szeben, Ilfov megyében és Bukarestben. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, az esti órákra kevés csapadékot jósolnak. A mai csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való szent evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkorral. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű Grúz Trio Mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigányzene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élőnépi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csírfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravordmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, divajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a csőben.
3: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Vendégek állnak az ajtóban és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
9: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiter választása Jánosi Református Gyülekezetben.
10: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, ahogy a hivatalos törvénynek megfelelően. Kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetések előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások.
9: Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a Tiszántúli Református Egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban.
11: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek.
9: A legszebb történetek a Bibliából gyerekeknek című ifjúsági kötet.
12: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
9: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Az egyházi közösségek életében kiemelt jelentőségű esemény a presbiter választás, hiszen ilyenkor a gyülekezet tagjai olyan személyeknek szavaznak bizalmat, akik a következő években lelki és gyakorlati szolgálatukkal segítik a közösség életét. A jánosi református gyülekezetben nemrég zajlott le a presbiter választás. A gyülekezet ismét bizalmat szavazott Fodó Anett hitoktatónak, akit második alkalommal választottak presbiterré. Hogy mit jelent számára ez a szolgálat, milyen feladatokkal jár a presbiteri tisztség, és hogyan éli meg a gyülekezet mindennapjait, arról vele beszélgetünk. Ismét presbiter választásra került sor a jánosi református gyülekezetben. Téged már második alkalommal kértek fel arra, hogy presbiter legyél. Hogyan fogadtad ismét ezt a felkérést?
1: Elsőként nagyon megtisztelő, hogy újra bizalmat szavazott a gyülekezet, illetve azt látják, hogy jól végezzük a dolgunkat. Másrészt újra csak egy megerősítés az Úristentől, hogy itt szeretne látni, vagy feladatot bíz ránk, szolgálatot bíz ránk a gyülekezetnek a gondozására. Másodszorban az Istentől való elhívás is ezt támaszza alá, hogy jó helyen vagyunk, vagy újra csak itt szeretne látni minket az Isten, hogy a gyülekezet munkáit, vagy gyülekezet életében segítkezzünk.
0: Kicsit beszéljünk a hátteréről, hogy hogyan valósul meg egy presbiter választás. Ezt azért is merem kérdezni, mert ugye a presbiterségen kívül is aktív szolgálatot végzel a gyülekezetben, hiszen te vagy a hitoktató is, tehát több formában is jelen vagy. Hogyan zajlott az idei választás? Mik voltak a főbb kritériumok? Mennyi idő alatt zajlott le? És mennyire volt aktív a gyülekezet? Mert azért ez is fontos, hogy ahhoz, hogy megválasztanak új presbitereket, kell egy szavazó réteg is, aki jelen van, és bizalmat szavaz a presbitereknek.
1: A gyülekezetnek a létszáma nagyon fontos ebben, illetve hát minden úgy zajlott, hogy a hivatalos törvénynek megfelelően kicsit van már új törvényünk, ezért van néhány változás, de természetesen mi ennek eleket tettünk. Több hónapos előkészület, illetve hirdetése,

0: ezek előzik ezt meg, úgyhogy a gyülekezet erre rálásson, el voltak mondva a törvényszerűségek, milyen jogaik vannak, választóbizottság volt felállítva, és ennek a törvénynek rendje és módja szerint zajlottak ezek a választások. Azt tapasztaltam, hogy a gyülekezet abszolút részt vett benne, maga a megválasztáskor is megvolt a létszám, tehát nem kellett újra előhívni egy közgyűlést, úgyhogy ez nagyon pozitív, hogy a gyülekezetnek is fontos az, hogy a presbiterek újra tisztségükben legyenek, hogy szépen rendben zajladjanak, és hogy egység legyen így a gyülekezetben.
1: Azt azért láthatjuk, akik mondjuk a közösség oldalon is követik, hogy nem csak a jánosi gyülekezetben, hanem szerintem a kárpátaljai gyülekezetek nagy részében a háború óta megnőtt a női presbiterek száma. Te hogyan látod ezt a változást? Mert ugye már neked is a második ciklusod is, már második alkalommal egyre több nő került megválasztásra a jánosi gyülekezetben is.
0: Így van. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy férfi szolgálattevők, munkatársakat nagyon nehéz behívni, illetve nagyon kevesen is vannak. Ha a bibliai alapon veszük, ugye elsősorban férfiakat hívott el az Isten erre. Nyilván nem véletlenül, de nem kell elfelejkezni, hogy a nőknek is hatalmas feladatuk van. Most ebben a helyzetben én azt látom, hogy az Úristen megengedte azt, hogy nőként is így kell helytállnunk, szolgálnunk, vezetni. Nyilván ez egy tanulási folyamat mindannyiunk részéről. Tehát az, hogy egy presbiternek mi a feladata, ami régen volt, az most már teljesen, hát ha nem is teljesen, de nagy részben átváltozott, megváltozott, átformálódott. Vannak nyilván olyan feladat, vagy olyan területek a presbiterek szolgálatában, amelyeket azért jó, hogyha egy férfi vezet, illetve ott vannak a férfiak, viszont nőként is úgy gondolom, hogy helyt állunk, illetve helyt kell állnunk, hogyha azt szeretnénk, hogy tényleg a gyülekezetünkben, a gyülekezetünk megmaradjon, vagy egységes maradjon.
1: Én azt gondolom, hogy saját tapasztalatból is, hogy az elmúlt 4 év az sok megerősítést adott a hölgyeknek is, hogy új szerepekben is ki tudták magukat próbálni. És talán ez a szerep is azt mutatja, hogy a gyülekezetben is nagyobb szerepet tudnak vállalni, de miben tudnak a nők más szemléletet, vagy mondjuk értéket hozzáadni a gyülekezet életéhez. Mert akár, hogyha mondjuk a fizikai munkákat nézzük, akkor biztosan férfire van szükség, de már ebben a részben is azért a nők is nagy feladatot tudnak vállalni, de mégis úgy gondolom, hogy magában a gyülekezeti vezetésnek a szemléletében talán új dolgokat tudnak behozni a nők.
0: Igen, talán nem titok az, hogy a nők kicsit érzelmesebbek, érzelgősebbek, és talán lelkisebbek is ilyen téren a férfiakhoz, akik akár racionálisabban gondolkodnak, jobban felmérnek egy-egy dolgokat. Én úgy látom, hogy talán ebben egy kicsit finomult, vagy úgy akár a döntéshozataloknál is ebben kicsit segíthetünk férfitársainknak, vagy a férfitársaink presbiterek mellett adhatunk egy másabb alternatívát, akár döntéshozatalnál, vagy akármilyen kérdésekben. Én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy milyen kölcsönösség, vagy mennyire tudunk egymáshoz igazodni és elfogadni akár egyiknek vagy a másiknak a véleményét, és függetlenül attól, hogy ez most egy nő mondta, vagy egy férfi mondta, mert ha Isten vezet bennünket, ha az Isten hívott el bennünket, akkor én úgy gondolom, hogy az Isten lelke ugyanúgy fog munkálkodni, akár férfiak vagyunk, akár nők vagyunk, mert egy egységet teremt közöttünk. És én ezt tapasztalom az én gyülekezetemben, hogy tényleg hála az Istennek, hogyha mi odafigyelünk, odafordulunk az Istenhez, és az Isten igéje szerint ő a mérce, akkor nem mutatkozik olyan nagy különbség nő vagy férfi presbiter között, hanem tényleg az egység a fontos. Nyilván egy kicsit a női szemszög az mindig más, ugyanúgy a férfi szemszög is mindig más, de ha összhangban van, akkor egy olyan áldás tapasztalunk meg, amiből tényleg az Isten, tehát az Isten ebből a legjobbat tudja kihozni. Jelenleg 10 presbiterünk van. És ez is nagy szám, mert kisgyülekezet lévén ugye mi is tapasztaljuk azt, hogy kevesebben vagyunk, kisgyülekezetek talán még jobban érzékelik ezt, és mégis 10 presbitert tudtunk választani, tehát tudott a gyülekezet választani, ami nagyon jó és nagyon pozitív.
1: Ez a 10 felkért szolgálattevő hogyan fogadta a felkérést? Mennyire voltak aktívak abban, hogy igen, akkor ők szeretnének presbiterek lenni a gyülekezetben, vagy azért kellett egy kis unszolás számukra, hogy de igen, képesek erre a feladatra.
0: A tiszteletes úr mindenkiben elbeszélgetett, mielőtt a felkérés után, vagy a jelölés

0: nagyon fontos volt az életemben. Ez a gyerekek előtt is így volt, és most is így van. Igyekszem nyilván beosztani, meg a fontossági sorrendeket azért megtartani, mert azért mindig első a család, vagy a gyerekek, és én ennek a fényében is vállaltam el. De azt tapasztalom, illetve arra törekszem, hogy a gyerekeim is lássák azt, hogy mennyire fontos az Istennek való szolgálat, és mennyire fontos egy közösség. És ebben igyekszem őket nevelni. Néha lemondással jár, vagy amikor ugye gyűlések vannak, vagy helyt kell állni, vagy menni kell a gyülekezetnek az érdekében, akkor néha nem könnyű. Viszont igyekszem bevonni őket. Itt van erre a példa, amikor megrendezzünk egy gyerekhetet, akkor igyekszem, hogy az én gyerekeim is, most már a lekonfirmált fiam is segítőként legyen benne, és ő is megtapasztalja azt, hogy milyen a gyülekezeti munka, milyen Istennek szolgálni, és lassan én azt tapasztalom, és remélem ez így is van, hogy ők ebbe belenevelkednek, és ez természetessé válik a számukra. Hogy ott vagyunk az Isten közelében, a gyülekezetnek, és ez fontos. És ez életszemlélet is nekik, meg nekünk is.
1: Milyen feladatai vannak egy presbiternek, akár a gyűléseken kívül?
0: Ugye feladataink között a gyülekezet vezetése, vagy koordinálása. De közben vannak, leosztottuk magunk között különböző területeket, ahol kinek milyen szolgálati terület pásztol, illetve érzi magát otthonosan, úgy, mint akár a diakónia szolgálat, a misszióban, vagy adminisztratív, gazdasági ügyekben, és itt pont az elmúlt presbiter gyűlésen beszéltük ezt meg, illetve osztottuk fel magunk között, hogy ki hol szeretné magát látni, illetve hol tudna a legaktívabban részt venni a szolgálatokban, és akkor erre figyelünk. Magam részéről tudom mondani, hogy én a missziós területen, akár a gyerekmisszióban tevékenykedem, ugye hitoktatóként is, és akkor azokat a dolgokat, azokat látom át, vagy illetve az az én területem, ami talán jobban fekszik nekem. Valaki a diakóniai munkát vállalta el, többen is vagyunk ugye ebben, nem csak egy ember. Valamint ugye a lakóhely szerint felosztottuk kiskörzetenként is a presbitériumot, és például azokért az emberekért, akik a mi területünkön vagy körzetünkben vannak, azokért felelünk is. Hogyha valami történik, akkor számon tartjuk azokat a gyülekezeti tagokat, akár idősebbeket vagy betegeket, akik a mi körzetünkben vannak. Aztán meg, ha jönnek még egyéb kérdések, vagy gyülekezettel kapcsolatos dolgok, akkor azt viszont közösen megbeszéljük. Tehát nyilván ez is minden közös, meg döntéshozatalnál közösen döntünk, de ilyen területekre osztjuk a gyülekezet életét, illetve a szolgálati területeket,
1: Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval, frissen megválasztott presbiterrel beszélgettünk.

0: az anyaország. Gyermekek és csecsemők szája által. Ezzel a Zsoltár idézettel zajlott a tiszántúli református egyházkerület katekéták számára rendezett találkozója a közelmúltban. A rendezvénnyel, melyre a hitoktatással foglalkozó munkatársak kaptak meghívót, az imádság évéhez is kapcsolódtak. A szervezők szerették volna, ha ezen a területen szolgáló lelkipásztorok olyan a gyakorlatban hasznosítható eszköztárat ismernek meg, amely segíti tevékenységüket. Ezért a témával évtizedek óta foglalkozó két előadót hívtak meg, Zimányi Noémit, a Református Pedagógiai Intézet katekhetikai szakértőjét, valamint Szabóné dr. László Lilla lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docensét. A következő percekben velük beszélget Tóth Emese.
1: Zimányi Noémi református lelkipásztor és vallástanár, beosztott, illetve helyettes lelkészként Császáron, Balatonöszödön és Budapest-Rákosligeten szolgált. 20 éven át végzett gyülekezeti hitoktatást óvodáskorúak és általános iskolások számára, valamint konfirmációi előkészítőket, ifjúsági bibliaórákat tartott. Speciális napközis hittanos táborokat szervezett, homiletikai tanulmányokat folytatott Wuppertalban és Münsterben, majd homiletikai trénerként a pápai református teológián adott órákat. 2013 óta dolgozik a Református Pedagógiai Intézetben katechetikai szakértőként. Szakterülete az általános iskolai katehézis, részt vesz a taneszköz fejlesztésben és katechetikai képzéseken. Kedvenc témája a kreatív katehézis. Gyermekek imádságra nevelése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján.
2: Miért fontos a gyerekek vallásra nevelése, és kinek a feladata ez?
3: A lelki életre nevelés az igazából a szülők feladata lenne, de hogy történt egy ilyen váltás, hogy már nem a szülők nevelik lelki életre és imádságra sem a gyerekeket, vagy legalábbis ez egy nagy átlagban elmondható, úgyhogy ezért feladata a hittanoktatóknak, vallástanároknak, lelkipásztoroknak és gyülekezeti munkatársaknak is az, hogy ebben segítsenek a gyerekeknek, mert hogy az imádságra, a lelki életre való nevelés, én azt gondolom az életre nevelés. Tehát ez akkor működik jól, hogyha ez az életre nevel.
2: Kedvez-e ez a mai világunk annak, hogy mondjuk a gyerek imádkozzon, vagy hogyha mondjuk az osztálytársak megtudják, hogy ő imádkozik, akkor hogyan fognak rá nézni? Tehát egy ilyen közegben milyen harc a gyerekek imádságra nevelése?
3: Azt gondolom, hogy soha nem volt egyszerű a gyerekek imádságra nevelése, abban az időben sem, amikor én voltam gyerek, de most sem egyszerű. Mindig, mindenkornak megvan a különböző nehézsége, más nehézsége. Most kifejezetten ez a multitasking élet, ez nagyon megnehezíti az elcsendesedést, a belső gondolatok kibontakoztatását, a befelé figyelést. Nyilván, hogy nem egyszerű ezzel a barátok előtt mondjuk elbeszélgetni, vagy a gyerekeknek nem egyszerű ez, de hogyha egy támogató közegben kerülnek, akár gyülekezeti közegbe, akkor ez megkönnyítheti.
2: De hogyha nem egy olyan közegben van a gyerek, akkor lehet, hogy nem ismeri mondani az osztálytársainak, ugye?
3: Ez elképzelhető, hogy a gyerek csak titokban mer imádkozni, vagy otthon, vagy hát ha jár a hittanórára, természetesen akkor ott.
2: A gyermeki száj imádsága mennyiben más, mennyiben különbözik a felnőttek imádságától?
3: Annyiban különbözik, hogy a gyerekek talán, hát nem tudom, hogy ez megfelelő kifejezése, de őszintébbek, vagy spontánabban tudnak megszólalni, és éppen ezért kell őket tanítgatni is egy kicsit, mert hát, hogy mondjam, néha az őszinteségük ilyen furcsa gondolatokat ölt, úgyhogy kell egy kicsit őket tanítani. Tehát azért vagyunk most itt egyébként ezen a konferencián, vagy én azért vagyok itt, hogy én most erről egy kicsit beszéljek, hogy hogyan tudjuk segíteni a gyermekek imádságra nevelését.
2: Az a konferencia címe valahogy így hangzik, hogy csecsemők szája által, tehát már az egész nagyon-nagyon pici gyereket is lehet imádságra nevelni, tanítani? Hogyan?
3: Ha vele együtt imádkozunk, lehet, már születése előtt, ahogy zenére is lehet tanítani. Születése előtt én azt gondolom a lelki életre is lehet, vagy az imádságra nevelése is lehet tanítani, el lehet kezdeni a lelki életre nevelést már születés előtt, hogy természetes része legyen az életnek.
2: Ha ez így elkezdődik, ilyen nagyon-nagyon picike korban, akkor mi a hozadéka ennek a későbbi évekre nézve?
3: Későbbi évekre nézve talán az lehet a hozadéka, hogy mindig visszatalál a gyermek, a fiatal, a felnőtt ehhez ez a belső erőforráshoz, vagy inkább akihez vissza tud találni. És ez az életben egy segítség lehet a boldog élethez, hogyha egy visszanyúlik a tapasztalataihoz és az emlékeihez egy gyermek vagy egy felnőtt.
2: Mit tesz az életükhöz ezeknek a gyerekeknek az, hogyha tudnak imádkozni, és ha jól imádkoznak?
3: Bátorítás, erőforrás, biztonságérzetet jelent. Tehát a hit az mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon nagy erőforrás jelent az életben. Az Istennel való kapcsolat egy kimeríthetetlen forrás.
2: Milyen felelőssége van ebben a hitoktatónak, és egyébként, hogyha már a hitoktatókra térünk, akkor milyen az ő helyzetük? Van-e elég hitoktató, eljutnak-e a megfelelő intézményekbe, és ott hogyan fogadják őket?
3: Ez változó, attól függ, hogy milyen intézményről beszélünk, de azért azt elmondhatom, hogy azért nem mindig egyszerű a helyzet. Tehát ahogyan itt is most jönnek-mennek az emberek, van olyan hely, ahol a hittanóra is így zajlik, hogy jönnek-mennek a gyerekek az iskola életébe így belefolynak, és nehéz koncentrálni, vagy nehéz odafigyelni, de vannak olyan helyek, ahol viszont a hittanoktató tud egy olyan közeget teremteni, ami a gyerekek számára egy nagyon nagy támogatást jelent.
2: De hogyan teremthető meg ez a közeg? Mert egyébként én is tudom, hogy vannak hitoktatók, akik rendkívül népszerűek, valami miatt nagyon népszerűek, és sok gyerek akar oda járni, még azok is, akik egyébként nem hitben nevelkednek, és mégis valahogy oda vonza őket a hitoktató személye. Milyenek az oka?
3: A hitoktató személye az abszolút ennek az egyik komponense, a másik az, hogy egyszerűen, ami az én nagy kedvencem, hogy különböző tevékenységeket, tehát hogy nem csak passzívan hallgatnak a gyerekek, hanem cselekedtetjük őket, vagy beviszünk különböző tárgyakat, valami történéseket. Alapvetően, amikor én képzést tartok, ilyen tárgyakat szoktam bemutatni, hogyan lehet ezeket a tárgyakat elkészíteni, illetve hogyan lehet ezeket alkalmazni, amik segítenek a gyerekeknek a lelki életben való nevelődésre, segítenek megérteni, hogy egy bibliai történetnek mi az üzenete a számukra. Történik valami, például ilyen módszer a élménypedagógia, drámapedagógia, de végtelenség lehetne sorolni, hogy mit, de cselekedtetés és tevékenytetés, hogy ha lenne ilyen magyar szó, akkor ezt mondanám.
2: Ugye az a végső cél, hogy azok a gyerekek, akik hitoktatásban részesülnek, és ők beintegrálódjanak egy-egy gyülekezetbe, egy-egy közösségbe. Ez mennyire sikeres?
3: Szívesen mondanám ezt, hogy ez nagyon sikeres, és vannak is olyan helyek, ahol nem csak a gyermekek integrálódtak, hanem a gyerek hozta a szülőt, a családtagot, és akkor a szülők váltak, aztán gyülekezeti munkatársa, nagyon sok ilyen példa is van. És van olyan példa is, hogy csak a hittanórára jár a gyermek.
1: Szabóné dr. László Lilla, lelkipásztor, a Károli Gáspár Református Egyetem hittudományi kara egyetemi docense a Gyermekek lelki kísérése címmel tartott előadást a kateheták találkozóján. Ebben a témában egyébként az ő nevéhez fűződik az első hazánkban megjelent kiadvány.
2: Hogy látja, hogy mikor van nehezebb dolga egy hitoktatónak, hogyha mondjuk egy hitben élő családból érkezik a kisgyermek, a hitoktatásra, vagy pedig, hogyha saját érdeklődésből és semmilyen ilyen háttérrel nem rendelkezik?
4: Azt gondolom, hogy mind két út másra hívja meg a gyermeket is, meg a hittanoktatót is. Az, aki egy keresztény családból érkezik, neki megvan az a szókészlete, az a tapasztalati horizontja, amin keresztül fogadja mindazt, amit hittanórán kap. Az, aki teljesen, úgymond vallásos hontalanságban nő föl. Neki viszont az életnek olyan belső kérdései, ami sehol nem kap teret, és akkor a hitoktatónak van lehetősége ezekkel a kérdésekkel kapcsolatba kerülni.
2: Ez csak a saját véleményem. Talán értékesebb számomra az, amikor a saját érdeklődésből érkezik egy kisgyerek, mert valamiért érdekli őt a téma, a hitvilága, mint amikor amúgy családi indítatásból sokszor valamilyen presszúra hatására. Egyetért velem?
4: Én nem gondolom, hogy amúgy a mai családokban annyira presszúra lenne. Talán egy előző generációban még sokat jelentett az, hogy mi a megszokás, és akkor édes gyerekem menjél már. Én azt gondolom, hogy azért a mai családok nagyon komolyan veszik a gyermekek visszajelzéseit, hogy milyen pedagógusok veszik őket körül, jó-e ott hittanóra, szeret-e ott lenni. Persze, hogyha egy református iskolában van, ott mindenképp hittanra kell járni, tehát ott maga az intézmény adja a presszúrát, mert ott kötelezően ott van a két hittanóra, a többi iskolában, állami iskolában azért választhat, hogy most az etika tanárnéni a kedvesebb, vagy pedig a hittan tanárnéni a kedvesebb, de én mégiscsak azt mondanám, hogy iskolai közegben mindenképp ott van az, hogy ez egy tanóra, tehát mindenképp ott van a kihívás a hitoktató számára, hogy izgalmassá tegye, hogy a gyermekeknek fölkeltse az érdeklődését, motiváltá tegye őket. Vasárnaponként, tehát a vasárnapi istentiszteti munkában talán ott jobban előjön az, hogy családok esetlegesen küzdenek azzal, hogy a gyereküket is vigyék istentiszteletre, aki szívesebben aludna vagy játszana, de azt is gondolom, hogy oda meg nem nagyon járnak olyan gyerekek, akik csak így maguktól elindulnak. Hát valahol a családnak a támogatása mindenképp szükséges, és a pedagógusé is, hogy a gyermekeket meghívja erre az útra, mert azt azért látnunk kell, hogy a gyermekek nagyon sok ingerrel vannak körülvéve, tehát az, hogy saját kíváncsiságból induljanak el, akár csak hittalra, vagy bármilyen más irányba, szerintem egyre ritkább, mert annyira túlterheltek az ingerekkel, meg azzal, hogy a telefon, a számítógépes játékok mindig ott vannak körülöttük, hogy valójában szerintem a hittantanár mindig bizonyos szempontból versenyhelyzetben van, és kérdés, hogy tud-e valami igazit megtapasztaltatni.
2: Most akkor ehhez kapcsolódóan az utóbbi években mennyit változott a hittanoktatás eszköztára?
4: Igen, amúgy a képzésben is, de a katetikai pedagógiai szakszolgálat is nagyon komolyan veszi, de az alapképzésben is, hogy elkezdjünk foglalkozni az IKT, vagyis az informatikai eszközöknek a bevonásával a hitoktatásba. Azt gondolom, hogy ennek van haszna olyan szempontból, hogy a gyermekek otthonosan mozognak ezen a területen, nagyon sok izgalmas megközelítést, motivációt serkentő eszközt tudunk behozni, de másrészt azért a hitnek a dolgai az lélektől lélekig történnek, és azt azért digitális eszközökkel bizonyos szempontból időnként talán meg is terheljük azt a közösséget, amiben lélektől lélekig vagyunk.
2: Ez a fajta lelki kísérés mennyire feladata vagy missziója a hitoktatóknak, és mennyire tudja megtenni ezt a folyamatos, intenzív lelki kísérést?
4: Ugye a lelki kísérésnek megkülönböztetjük a személyes, meg a csoportos megközelítését, és azért hittanórán, meg a közösségi együttlétekben inkább a csoportos kísérés van, hiszen nehéz egyszerre 15-20 gyermek mögé, de akár még csak 5 gyermek mellett is úgy állni, hogy az ő személyes lelki útját kísérjük. Mégis azt gondolom, hogy nyitottak lehetünk arra, hogy milyen reflexiók, milyen megosztások történnek a gyermek oldaláról egy-egy témához kapcsolódva, és hogy úgy megérezzük, hogy ő miben van, akár a hit útján, vagy bármilyen kérdéskör kapcsán, és hogy ebben társult szegődjünk, kísérővé szegődjünk. Sokat segít, hogyha ezen a területen jártasak vagyunk, tudjuk, hogy egy-egy életkornak mik az alapkérdései, mik azok, amik eleve foglalkoztatják a gyermekeket, és ilyenkor közösségi szinten próbálhatunk meg ezekhez a kérdésekhez kísérő módon kapcsolódni, hogy magát ezt a kis hittanos közösséget kísérjük ezekben a témákban.
2: Jellemző-e, hogy a különböző korosztályokat mi foglalkoztat ebben a témakörben? Mik a legalapvetőbb, a leggyakoribb kérdéseik, mondjuk az egész kisgyerektől a gimnazistákig?
4: Hát ugye a kisgyerekeknek a hit területén alapvetően a biztonságkeresés a kérdésük, miközben próbálnak összerakni egy olyan világképet és világnézetet, amiben Istennek is helye van náluk nagyon természetes módon. Tehát egy óvodás gyerek ilyen legókockaként építkezik mindabból, amit hall Istenről, vagy akár a világról, és ebből épít föl magának egy kis belső lelki birodalmat, és neki nagyon sok kérdése van erre nézve, hogy kik az angyalok, mi az, hogy mennyország, hova megy valaki, ha meghal, de honnan jön, amikor ő megszületik, miért nincs rajta azon a fotón, amikor nem voltam, hol voltam, tehát egy nagyon-nagyon komoly filozófiai kérdéseket tesznek föl a kis maguk gyermeki módján, és ezek az egzisztenciális kérdések azt gondolom, hogy egy alapot adhatnak abban, ahogyan ők Istent megismerik, és a saját létüket belehelyezik, hogy Istentől van az ő életük, Isten biztonságban tartja az életüket, és hogyha bárkit elveszítünk, tudhatjuk, hogy Istennél van. Már a kisiskolás gyermek sokkal tudatosabban figyel a bibliai történetekre, össze is tudja őket már fűzni, egy-egy kis sorozatban megtanulni, akár a József történetének a ciklusán keresztül nagyon sok mindent megismer Istenről. Így a történetek kapcsán vonja le azt a következtetés, hogy milyen az Isten, ő nem tud még elvont fogalmakban gondolkodni, és hát természetesen szó szeretné megtudni, hogy kicsoda az Isten, hiszen az ő ima életük már a kérések irányába is kinyílik, tehát egyre több kérésük is van, kérdésük is van, és ők ilyen gyűjtögető életmódot folytatnak, tehát ők azért szeretnek bibliai történeteket gyűjteni, bibliai szereplőket, aranymondásokat, tehát hogy nekik még eleve ilyen szivacsagyuk van, és a kis lelkük is ilyen szivacs, hogy minél több mindent megtudni a világból, hogy abban úgy jól eligazodjanak, és hogy valahol bennük van ez a szabálykövetés, szeretnek olyan jó hittanosok lenni, szépen imádkozni, szépen énekelni, és azt gondolom, hogy ezekhez kapcsolódhatunk, hogy van vágyuk arra, hogy egy közösségben ezt megéljék. És ugye a kamaszkor az viszont egy bonyolultabb és ambivalensebb időszak, hiszen akkor már megjelenik a kételj, de pont azért, mert megjelenik ez személyesség is a hitben. Tehát neki nagyon sokat jelent, hogy számomra kicsoda az Isten ebbe a négy szem közti kapcsolatban, nem a mi közösségünknek, hanem én és az Isten. Van-e köztünk kapcsolat? Lehet-e ez annyira bensőséges, hogy személyes hitnek mondhatom? És persze közben előjön az, hogy mi van, ha nincs is Isten, ha ez az egész csak mese, amit kaptam, és csak a falnak beszélek, és azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon nagy jelentősége van, hogy a kételyek között megtartjuk-e őket, megtartjuk-e azt a biztonságos teret, hogy a mi közösségünk elhordozza ezt ebben az időszakban is őket.
0: Az elmúlt percekben a tiszántúli Református Egyházkerület katekéták számára rendezett találkozóról készült összeállításunkat hallhatták.

0: Erdély. A következő percekben egy különleges könyvbemutatóra látogatunk el. A 15. kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet, amely a mai hét 12 éves korosztály számára hozza közelebb az Ó és Új Szövetség világát. Gyakornokunk Seres Enikő Aliza helyszínen beszélgetett a kötet szerzőjével, Varsányi Józseffel, valamint a könyv csodálatos képi világát megalkotó fiatal erdélyi illusztrátorral, Blénesi Abigéllel. A következőben ezt hallhatjuk.
1: Elsősorban egy közös kérdést szeretnék feltenni mindkettőjüknek. A könyv leírásában az áll, hogy a kötet az Ó és Új Szövetség legfontosabb történeteit dolgozza fel a mai 7 és 12 éves korosztály számára, ugye? És mennyire volt nehéz megtalálni azt a hangot és képi világot, ami a mai tableteken, okostelefonokon nevelkedett generációt is meg tudja fogni?
2: A szöveg szempontjából nem okozott nehézséget, nem lett gügyögös, csak egyszerűsítettem a szöveget. Lényegében ennyi az egész. Megrajzolni biztos nagyon nehéz volt, ezt a Bigér tudja.
3: Hát mivel én is ebbe a generációba tartozok, ezért nekem nem okozott egyáltalán gondot.
1: És akkor most önhöz lenne elsősorban három kérdésem. 23 bibliai történet kapott helyet a könyvben a világ teremtésétől egészen Pál apostol megtéréséig. És mi alapján választotta ki pont ezt a 23-at? Volt-e olyan személyes kedvenc, aminek mindenképpen be kellett kerülnie?
2: Hát talán nem igyekeztem azokat a közismertebb történeteket válogatni, amik talán képileg is izgalmasabbak, érdekesebbek, ábrázolhatóak. Volt egy-kettő, amit aztán végül ki is hagytunk belőle, mert szorított a határidő, meg egy kicsit talán túl sok is lett volna a könyvbe. Lényegében ennyi volt csak.
1: Akkor lényegében megtalálta az egyensúlyt, hogy akkor mi kerüljön be, és mi ne kerüljön be. A második kérdésem az lenne, hogy ugye a leírás hangsúlyozza, hogy a könyv egyszerre nyújt elkölcsi tanulságokat, és érzelmi mintákat a gyerekeknek, és hogyan sikerült egyensúlyozni a között, hogy a szöveg élvezetes, irodalmi maradjon, de ne váljon szárazon nevelő célzatúvá.
2: Igen, hát megint azt tudom ismételni, hogy lényegében csak egyszerűsítettem a szöveget, ez valamelyes megmaradt a Biblia saját szövege, ami a témaválasztásokból adódóan érdekes, izgalmas történetek, például a Jónás a cethal gyomrában vagy szájában egy nagyon csodálatos képet sikerült a Abigélnek ebből csinálnia. A bűnbeesés története, a világteremtése, ezt is, hogy lehet ez képi formában megrajzolni. Szerintem egészen zseniális ötlettel sikerült a Abigélnek megvalósítani a Dávid és Góliát, tehát ezek a közismert történeteket válogattam. Az Új Szövetségből is a legismertebbek, Péter megtagadja Jézust, Pál apostol megtérése, Jézus születése, ez kétféle módon is él a köztudatban, a Lukács féle betlehemi kis Jézus, meg a Máté féle betlehemi csillagos, meg a három bölcsnek a képe, mind a kettőt megrajzolta.
1: Az utolsó kérdésem az lenne önhöz, hogy ugye a történetek kulturális hátteret is nyújtanak a gyerekeknek, és mennyire volt fontos önnek, hogy a vallási tanításokon túl a bibliai kor világát, történelmi környezetét is közelebb hozza a mai olvasókhoz?
2: Ez egy kicsit túl sok lett volna egy könyv számára. Egy példát tudnék talán mondani, amikor kimondottan a történetbe is bele kellett egy kicsit bonyolódni. Dávid története számomra nem teljesen egyértelmű, ahogy a Bibliát olvasom, mint a két különböző személyről volna szó. Lantos énekes Dávid, aki egy pártus énekmondó lehetett, akit azért hívott Saul az udvarába, mert idegbetegségben szenvedett, és a zenével gyógyítatta magát. De szó van ugyanitt egy másik féle Dávidról, aki hadvezér, és gundart is költenek Saulról, hogy Saul legyőzött 100 filiszteust, de Dávid 1000-et. család történetileg is abból a családból származik. Dávid, ahonnan az utódját kiválasztják Saulnak.
1: És akkor most Abigail, hozzád fordulok. Ugye téged a kötet leírásában fiatal erdélyi csoda gyerekként említenek, és minden fejezethez készítettél egy-egy oldalas színes illusztrációt, és hogyan élted meg ezt a felkérést, és milyen technikával, milyen hangulatvilággal próbáltad közelebb hozni a bibliai karaktereket a gyerekekhez?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Hát most, hogy a technikára térjek ki, a gyakorlati dolgokra, én digitálisan készítettem ezeket. Ugye hát ez is közel áll a mai gyerekekhez, hát a digitális világban, és hozzám is közel áll, nyilván én is ebben a generációban nőttem fel. Procreate-ben készítettem, az egy digitális rajzoló program, hogy hogyan tudtam közelebb hozni. Hát mindenképp nem akartam lebutítani a történeteket. Én tudom azt, hogy a gyerekeknek nagyon jó a felfogó képességük, és hogy próbáltam azért mégis egy komolyságot adni neki, hogy komolyan lehessen venni azt, amit én közölni próbálok, és a bibliai történeteket is. Hogy illusztráció, de mégis azért legyen valami belőlem is az a komolyság.
1: És ugye a mai könyvbemutatón együtt beszélgettetek, és mennyire volt szoros az együttműködés? Kaptál teljesen szabad kezet a képek megalkotásakor, vagy a szövegírás közben folyamatosan egyeztettétek az elképzeléseket?
3: Én Jóska bácsitól teljesen szabad kezet kaptam. Ő rám bízta azt, hogy én hogyan látom ezeket a történeteket, hogyan szeretném ábrázolni. Teljesen gördülékenyen ment ez a kapcsolat. E-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, beszéltünk, utólag beszéltünk inkább az illusztrációkról. Nekem a kézirat el volt küldve, és igen, teljesen szabad kezet kaptam.
1: Ez nagyon jó hallani. És az utolsó kérdés hozzád, hogy ugye a Biblia világa tele van szimbólumokkal, és gondoljunk csak ugye a kígyóra, a bárkára vagy a csillagokra, és hogyan közelítettél ezekhez a jelképekhez? Próbáltál teljesen hű maradni a hagyományos ábrázolásokhoz, vagy szerettél volna belevinni egy kis modern, sajátos látásmódot is?
3: Hát igazából mind a kettőből volt, de én akkor is a hagyományokhoz tartottam magam. Mindenképpen a hagyományos ábrázolásmódokhoz kötöttem magam, mivel tudom azt, hogy ugye általában a gyerekek is ezekhez tartják magukat, ezekről hallanak a szüleiktől, és szerettem volna felismerhetővé tenni ezeket a szimbólumokat mindenképpen.
1: Rendben, köszönöm szépen, és egy záró kérdésem még lenne, hogy mit kívántok, mi legyen az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit a 7 és 12 éves gyerek magával visz, miután becsukta ezt a könyvet?
2: Hát szerintem az a lényeg, hogy kinyissák fel, meglátják a címlapot, félek, hogy kevés gyereknek a fantáziáját mozgatja meg annyira, hogy megvegye a könyvet. Ha már becsukják, addigra remélem, hogy tényleg feltöltöttek.
1: Biztosan feltöltöttek, biztosan. És neked, Abigail?
3: Szeretném azért, hogy megismerjék a Biblia világát, a hittant, és mindenképpen közelebb kerüljenek valamennyire Istenhez.
1: Biztosan segíteni fog nekik. Köszönöm szépen.
0: A 15. Kolozsvári ünnepi könyvhéten mutatták be a legszebb történetek a Bibliából gyermekeknek című ifjúsági kötetet. Erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

aki segítségül legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyától és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket egy ellenvaló és gonosz világból, Istennek, ami Atyának akarata szerint.

kinek nevére szálljon dicsőség, örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, a 151. kezdő énekünket énekeljük, a 151. énekünk első verszakát, kegyes Jézus, itt vagyok, te szentjék hallásában.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amiképpen az írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 14-től a 24-ig terjedő verseiben a következőképpen. És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokasságot lát a körülöttük, és írástudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokaság meglátván őt, azonnal elálmélkodik, és hozzá sietvén köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írástudókat, mit versengtek ezekkel? És felelvén egy a sokaságból mondta, Mester, ide hoztam hozzád az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja és elfonnyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén mondta, ó hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt hozzá. És hozzávivék azt, és mihelyt ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre, tajtékot túrván, fetreng vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta? Azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veté őt tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondta néki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atya pedig azonnal kiáltván, könyhullatással mondta, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy a mi Urunk beszéde lakozzik mi közöttünk gazdagon, hogy mi sok áldott és jó gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Ezért, testvéreim, gyertek, imádkozzunk, valljuk meg a mi bűneinket a szent és kegyelmes Isten előtt. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyültünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és itt vezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egy szülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 446. énekünket énekeljük, testvéreim, a 446. énekünk első és második verszakát, az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus.

Imádkozzunk, testvéreim! Menj, édes Jóatyánk, megváltó Úr Jézus Krisztusunk által! Istenünk, életünknek a forgatagában olyan ritkán kerül alkalom arra, Úrunk, hogy rád is odafigyeljünk, hogy a sok hang között, amely jobbra is, balra is csábít és hívogat, meghalljuk a te szelíd és lágy hangodat, amely magadhoz hív, amely szeretettel teljes, amelyben felismerhetjük önmagunkat, mert rámutat a maga szelídségében is és alázatosságában is valódi mi voltunkra, de amely azt is megérezteti, hogy te a tieidnek tartasz, és a tieidnek akarsz tudni életünk minden napján. És azt akarod, hogy ez bennünk is tudatosodjon, hogy mi te hozzá tartozunk. Urunk Istenünk, annyi mindenért adhatunk még hálát. Hiszen az elmúlt héten is kísérted lépten nyomon életeinket. Még a betegségben is, még a fájdalom közepette is, a koporsó mellett is, a gyászban is, a fáradtságos munkában is, mindig és mindenhol, rád figyelve érezhettük jelenlétedet. Istenünk, köszönjük, hogy te ilyen hűséges vagy. Urunk, hát hálát adni jöttünk. És jöttünk azért is, hogy elvegyük, magunkhoz vegyük, szívünkbe zárjuk azt a drága evangéliumi üzenetet, amelyet te ma számunkra előkészítettél. Mert neked ma is van szavad, ma is van mondani valód a te gyermekeid számára. Ezért arra kérünk téged, hogy engedd most, hogy minden más hang elcsendesedjék bennünk. És egyedül csak a te hangod szóljon. Igen, igaz, emberi gyarló szavak által, beszéd által, de hisszük, hogy bennük és általuk te szólítasz meg ma is minket. Nyisd hát szívünk ajtaját, lelkünket, és hát, hogy mi bennünk a te ígéd, sokszoros termés nyerjen fele barátainknak, a megsegítésére, előmozdítására és a te nagy dicsőségedre. Köszönjük, hogy meghallgatsz és megáldasz Jézus Krisztusért, a mi Úrunkért. Amen. Isten igének a hallgatására készülve, testvéreim, a 468. énekünk első és második versszakát énekeljük. A 468. énekünk első versszaka így kezdődik: Kövesd a Jézust, kövesd még ma.

Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, ame által szólani kíván hozzánk az Úr, írva található a Márk írása szerinti Szent Evangélium 9. részében, a 25-től a 29-ig terjedő verseiben. Ugye a lekció során már felolvasott történet folytatásában miként szól hozzánk Isten a Márk írása szerinti Szent Evangélium 9. részének 25-től a 29-ig terjedő verseiben. Kérlek, hallgassátok azt meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Jézus pedig, mikor látta valahogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá tisztátalan lelket, mondván néki: Te némai siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé ne menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne, az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják valahogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé, és az fölkele. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezik őt külön: Mi miért nem üzhettük ki azt? Ő pedig mondanékik: Ez a faj semmivel sem üzhető ki, csupán könyörgéssel és pöjtöléssel. Ez a faj semmivel sem üzhető ki, csupán könyörgéssel és böjtöléssel. Testvéreim, Jézus Krisztus, ha szabad így mondani, akkor a számára talán három legkedvesebb tanítvánnyal érkezik lefele a megdicsőülés hegyéről, miután ugye szemtanúi lehetett a három tanítvány Jézus megdicsőülésének ott fenn a hegyen. A mennyel való találkozás után újra visszacsöppennek a világnak a valóságába. Az elragadottságból a szürkeségbe. A hegy lábánál, ahogyan leérkeznek, azt halljuk, hogy egy nagy sokassággal találkoznak, akik között néhányan vitatkoznak. Két, úgymond párttal találkozunk, az írástudók és a lent maradt 9 tanítvány. Akik, mint később kiderült, testvéreim, hogy nem tudtak meggyógyítani, ugye hallottuk a történet során, egy beteg gyermeket. És ez a két párt vitatkozik. Hogy miről is vitatkoznak, pontosan hát nem is igazán lehet tudni, mert nem írja le az ige, de azt hiszem, hogy pont azért nem írja, mert nem is annyira fontos. Lehet, hogy éppen a sikertelen gyógyítási akcióról, a kudarcnak az okáról, vagy éppen a gyógyítás, a helyes gyógyításnak a mikéntjéről, de igazából mindegy. Jézus Krisztus, amikor a három tanítvánnyal ideérkezik, akkor egy vitának a kellős közepébe csöppen bele, aminek igazából ott és akkor nincs és nem volt helye. A vitatkozás az önmagában lehet jó, és lehet építő, hiszen tudjuk, gondolatokat oszthatunk meg, cserélhetünk egymással. És ez főleg a teológia, a hitről való beszélgetés során nagyon építő lehet a hit szempontjából. Csak hogy vigyázzunk, testvéreim! Miközben agyalunk dolgokon, és úgy érezzük, hogy hatalmas igazságokat verünk egymás vagy a másik fejéhez, el ne feledkezzünk valamiről. Illetve a történet alapján jelen körülmények között valakiről. Mert a tömegben ott van, testvéreim, egy aggódó édesapa és az ő beteg fia, akin segíteni kell. Akin, testvéreim, a leghevesebb és a legmagasröptűbb vita sem tud segíteni. Csak a cselekedet.
ez az édesapa tehetetlenül ott áll a forgatagban, és talán reménykedik. Illetve hát talán helyesebben mondva, inkább csak reménykedve érkezett a Jézus közelébe, vagy a tanítványainak a közelébe, hallva, hogy Jézus és a tanítványai már oly sok embert meggyógyított. És tessék, most itt állnak az ő fia fölött, és vitatkoznak. És nem történik semmi. Talán közülünk sokan átérezhették már ugyanezt. Ha volt már hosszú ideig beteg, vagy éppen szenvedélytől megkötözött ember a családban. Segítenénk mi rajta, de nem tudunk. Nincs hozzá képességünk, tudásunk és erőnk, nincs hozzá hatalmunk. Testvérem, ilyen betegségben, mondhatni gyógyíthatatlan betegségben szenvedett ennek az embernek a fia, aki fölött ott állnak az írástudók és a tanítványok, és vitatkoznak. És ez ellen kell ki magából Jézus Krisztus, mert most nem a vitának, nem a teológiai okfejtésnek van az ideje, hanem a cselekedetnek. Ezt a gyermeket bizony meg kell gyógyítani, mert neki most erre van szüksége. És talán ez az első gondolat, amit nekünk is ma jó lenne meghallani és megtanulni. Hogy van idő, amikor lehet, sőt szabad, ugyanazt a kifejezést használom, agyalni dolgokon, de van, amikor menni kell és cselekedni kell. Ennek a gyermeknek az élete forgott kockán. Remélem nem mondok badarságot, ha azt mondom, hogy ez a gyermek epilepsziában szenvedett, amiről tudjuk, hogy egy borzalmas betegség. Heves görcsökkel jár, a tudat elveszítésével, és bizony az életnek a veszélyeztetésével. Ma már ezt a betegséget hát lehet kezelni, lehet a tüneteket csökkenteni különböző terápiákkal, gyógyszeres kezeléssel, teljes életmód megváltoztatással, de ha jól tudom, gyógyítani ma sem lehet. Mert a betegség, ez a betegség mindig ott lappang a betegben, és bármikor előtörhet, és veszélyeztetheti az életet. És Jézus megy, testvéreim, és ebből a borzalmas betegségből gyógyítja meg ezt a gyermeket. Nem kérdi tőle, hogy ki fia borja vagy, hívja a család, vagy sem, megy és meggyógyítja. Mert Jézusban hihetetlenül nagy empátia van, amit tőle nekünk is meg lehet tanulni. Ott van előtte ez a beteg gyermek, és ennek a beteg gyermeknek a megkeseredett, és hát megérthető, de hitetlenkedő édesapja, akinek Jézus mégsem tesz szemrehányást. Nem tart neki teológiai értekezést, csak azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És meggyógyítja a fiút. Teljesen. Nem csak a tüneteket enyhíti, hanem meggyógyítja, megszünteti a betegséget. Neki megvan a hatalma hozzá. És neki megvan a hatalma ehhez ma is, testvéreim. Mert ilyen görcsökben fetrengő, önmagukat hol tűzbe, hol vízbe vető emberek ma is vannak, és ránk várnak. A világ várnak.

Testvéreim, ebben a feladatban egyházunknak igen hatalmas a felelőssége, és ezáltal azt hiszem, hogy személy szerint mindannyiunknak az kell, hogy legyen. Ezekről a dolgokról beszélni kell, de nem szabad itt megállni. Vegyük észre a másikat, aki valamiben szükséget szenved, és segítsünk. Ne érdekeljen, hogy a másik hívő-e vagy sem, hiszen Jézus sem azt mondta, hogy ha majd hinni fogsz, akkor meggyógyítom a gyermekedet, hanem oda ment és meggyógyította, és az apa hitt. Azt hiszem, hogy másodéves teológiai hallgató lehettem, amikor másodéves teológiai hallgatóként ki kellett menni, mert ez volt a missziós tevékenysége a második évfolyamnak, Kolozsvár utcáira, a hajléktalanoknak ebédet vinni, szendvicset vinni, és hívogatni őket a hajléktalan missziós istentiszteletekre. Testvéreim, amikor az ember átad egy lapocskát, vagy egy jó szót, vagy egy szendvicset az illetőnek, és bele kell nézni a másik szemébe, hát az nem semmi. Soha nem láttam még ennyi üres, ennyi fáradt és megkeseredett tekintetet, mint ezeken a keddi délutánokon. Rengeteg a nyomorult az utcán, aki kenyér mellett bizony szeretetre is vágyik. Csak arra, testvéreim, hogy ember számba vegyük őket, minden hibájuk ellenére. Mert Jézus az ilyen emberekhez is jött, az ilyen sokszor koszos emberekért is meghalt. Azokért, akiknek kudarcba fulladt az élete. Nem csak értünk halt meg a kereszten a mi bűneinkért, értünk, akik úgymond normális körülmények között éljük napjainkat, hanem igen, azért a fiatalért is, aki kábítószerbe, szexualitásba folytja az életét, mert abban keresi éppen a boldogságot. Csak hogy ma már Jézus nem mehet oda közvetlenül ezekhez, hanem csak rajtunk keresztül, a tanítványaink keresztül. És ezért is olyan fontos, testvérem, hogy Jézusra figyeljünk, mert ő példát ad erre. Oda megy, lehajol a nyomorult emberhez, átérzi hihetetlen empátiával a helyzetét. És nem proféciákat, nem igeverseket mond neki, hanem az előtte álló emberre figyel. És ha a köszöntésben azt mondtam, hogy misszió, akkor talán nekünk a misszióban ezt kéne megtanulni, hogy az a másik ember, az előttünk álló ember legyen a fontos, úgy, ahogyan előttünk áll. Lehet, hogy koszosan, büdösen, lehet, hogy bénán egy tolókocsiban, vagy éppen elzüllött fiatalként, cifraruhákban, égnek állított hajjal, fülbevalóval a fülében. Isten így szereti őket, ahogyan vannak. Annyira, hogy meghalt értük is. Csak hogy ők, testvéreim, ezt nem érthetik meg így szavakból. Előbb látniuk kell, érezniük kell, hogy mi is szeretjük őket. Nem szavakkal, hanem valóságosan. El tudjátok képzelni, testvéreim, hogy hány hajléktalannak a szeme csillant fel, akkor, amikor először kezet fogtunk velük. És mondhatjátok, hát mi az egy kézfogás. De velük nem szoktak kezet fogni. Tőlük undorodnak az emberek. Bocsássátok meg, hogy ennyit beszélek a hajléktalanokról és a köztük végzett szolgálatról, de csak azért mondom el ezeket, mert általuk, e példa által szeretném azt aláhúzni, hogy az emberek

És itt nyugodtan gondolhatunk a hozzánk legközelebb állókra is, családtagjainkra is, barátainkra is, és ismerőseinkre is. Nem fogják addig megérteni Isten szeretetét, amíg nem látják azt, hogy az őt követők, azaz mi, magunk is szeretjük őket. Meg kell hallgatni őket. Hadd mondják el azt, ami a szívüket nyomja, aztán majd lesz idő beszélni nekik Jézus Krisztusról. Tudjátok, olyan ez, mint egy színültig tele pohár, addig nem lehet valamit is beletölteni, amíg az tele van. Előzőleg ki kell fogjon belőle a tartalma. Ehhez azonban idő, türelem, és talán még több beleérző szeretet kell. Ezért mondtam azt a köszöntésben, hogy talán a misszió, amit minden nap végezhetünk, az konkrét cselekedetekben megnyilvánuló szeretet. Végezetük még csak egy rövidke gondolatot hadd mondjak el a tanítványokkal kapcsolatban. Hol rontották el, kérdezhetjük. Mit csináltak rosszul ezek az emberek? Jézus rámutat erre a válaszában, és azt mondja, hogy a módszerükkel volt a baj. Azzal volt a baj, testvéreim, hogy sokkal többet hittek és képzeltek magukról, mint akik valójában voltak. Azt hiszem, hogy egyedül Jézus Krisztus által ismerhetjük meg, vagy ismerhetjük fel valódi képességeinket, azt, hogy ki mire hivatott el közülünk. Az igazi lényeg azonban, ahogyan Jézus is mondja, az a könyörgésben van. Az az imádkozásban van. Imádkozzunk, testvéreim, ezekért az emberekért. Azokért az emberekért, akik még nem ismerték meg Krisztust. Akik talán kint élnek fedél nélkül, vagy azokért a fiatalokért, akik a boldogság keresése közben életüket elpazarolják, de azokért is, akik elmennek hazulról, ott hagyják családjaikat, mert az otthon nem jelent már otthon számukra. Azokért, akik talán itt élnek velünk, családjainkban, Isten közelében, és mégsem vele. Imádkozzunk, mert ezek az embereknek, családoknak, talán éppen a mieinknek is hatalmas szüksége van az erőre, az Isten szeretetére. Már pedig az imádságnak tudjuk, megtartó ereje van. Testvéreim, adja a mi kegyelmes Úrunk, hogy úgy tudjunk szeretni, és úgy tudjuk megérteni a közelünkben lévő embereket, hogy Krisztus szeretete ragyogjon rajtunk keresztül, őre járjuk. Amen. Menj, édes Jó Atyánk, Úrunk a Jézus Krisztus által, Istenünk, Te olyan sok mindent tanítottál és tanítasz nekünk. Olyan sok mindenben tökéletes példaképpen állhat és áll is előttünk, ami Urunk Jézus Krisztus, aki ma azt is megmutatta és megmutatja nekünk, hogy melyik is az igazi szolgálat, misszió, amelyet mindannyian végezhetünk. Meglátni a másikat. Átérezni az ő helyzetét. És lehetőségeink szerint segíteni ott, ahol tudunk. És ebben, Urunk, kivétel nélkül mindannyiunknak feladata és felelőssége van. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi sokszor csak szavak által tudunk szeretni. Hogy beszélünk a Te határtalan szeretetedről,
de mi nem éreztetjük azt másukkal. Szeretteinkkel, családtagjainkkal, barátainkkal, hát akkor még a számukra idegenekkel. Istenünk, ezt a fajta lelkületet, a másikhoz lehajuló, a másik baját észrevevő és azon segíteni akaró lelkületet, krisztusi lelkületet ad nekünk, hogy így tudjuk betölteni keresztjéni mi voltunkat, hivatásunkat, és így tudjunk mindenki a magunk helyén, a magunk módján te néked szolgálni. És ebben a világban mindarról, amit a magunk rendjén tőled kaptunk, bizonyságot tenni. Urunk Istenünk, engedd meg nekünk, hogy ma imádkozzunk azért a gyászoló családért, akiknek a héten koporsó mellett kellett megállni. Hogy tudjunk őrejájuk is odafigyelni, és imádkozni az ő megvigasztaltatásukért. De Urunk Istenünk, engedd, hogy imádkozzunk azokért, akik azon szeretteikre emlékeznek, akik egykoron Kolozsvár bombázásakor, június 2-án, sok évvel ezelőtt vesztették el szeretteiket. Ismerőseiket, barátaikat. Engedd meg, Urunk, hogy imádkozzunk beteg testvéreinkért, akik várják a gyógyulást, de tőlünk várják a bátorítást, a jó szót, a kedvességet, a szeretetet, azt a pohár vizet. És engedd meg, Urunk, hogy imádkozzunk a fiatalokért, a viág fiatal nemzetségért, nemzedékért, akiktől sokszor olyan távol vagy, de nem azért, mert nem akarsz távol lenni, vagy közel lenni, hanem azért, mert ők maguk szakadtak el tőled. Imádkozzunk, Urunk, a gyermekekért, akikről te azt mondtad, hogy olyanoknak kell lennünk, mint ők, ahhoz, hogy bemenjünk a te országodba. Kérünk téged, Urunk, hogy engedd meg nekünk, hogy míg ebben a földi életben vagyunk, a te erőddel, szent lelkeddel téged szolgáljunk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva csendben magunkban imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, ismerve a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményét, aki szereti és megáldja jókedvű adakozókat. Amint az imádságban is imádkoztunk, érettük, hirdetem a gyülekezetnek, hogy folyó héten szerdán álltunk meg néhai Bázsa Virgil testvérünknek a koporsója mellett, földi porsátorát kísértük utolsó útjára a Kajántóvölgyi temetőbe. Emléke legyen áldott az ő szeretteinek a szívében, imádkozzunk, érettük, testvéreim. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a múlt héten elkezdett, meghirdetett ruhás egyleges akciót az előttünk álló héten is folytatjuk. Kérlek, adjátok hírül azoknak is, akikhez eddig nem jutott el a hír.
amíg a készlet tart. Hirdetem a gyülekezetnek örömmel, hogy június 16-án, vasárnap, ez azt hiszem, hogy két hét múlva, családvasárnapot tartunk, úgy, ahogyan a tavaly is volt, és tavaly előtt is, a délelőtti istentisztelet után egy busz fogja kivinni a gyülekezetet a Bogártelkére, a gyülekezeti házhoz, ahol a napnak a hátralevő részét együtt töltjük, családosok is nem csak. Arra kérem a testvéreket, testvéreimet, hogy szóljatok másoknak is, gyerekeseknek is, de másoknak is, nem csak gyerekes családoknak szól a családvasárnap. Menjünk mindannyian, minél többen. A tisztetes úr azt is megkérte, hogy hirdessem, és nyomatékosan, hogy ingyenes a kiszállás, tehát az odavaló elmenés, a busz. Csak arra kérünk, hogy jelentkezzetek minél időbb, minél hamarabb, hogy kellő időben le tudjuk foglalni a buszt. Most pedig még egy örömteli hirdetnivalón van a mai napra. Ma egy kicsit olyan gyerekvasárnapot tartunk, lévén a tegnap gyermeknap, és arra gondoltunk, hogy gyülekezetünk gyermekeit meghívjuk ide közénk, hamarosan be is fognak jönni, hogy adjanak egy kis időt abból, amit ők olyan ügyesen tudnak, mindenki a maga tehetsége szerint, úgyhogy arra kérlek, hogy fogadjátok szeretettel az ő éneküket, versüket, orgonajátékukat, stb. Azt követően pedig, kimenvén az istentiszteletről, várjuk a szülőket gyerekekkel együtt további beszélgetésre. Ez inkább a szülőkre vonatkozik, a gyerekeket kivárjuk az udvarra játszani. Más hirdet is nem lévén, hitvallás tétel előtt testvéreim, a 446. énekünk 5. és 6. versszakait énekeljük. A 446. énekünk 5. és 6. versszakait énekeljük. Testvéreim, ó, jöjjetek, áldjatok-e nevet, áldjuk-e nevet, Jézus!

testvéreim, gyertek, tegyük vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztjén anyaszent egyházunk hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldás előtt testvéreim, a 430. énekünk első verszakát énekeljük. A 430. énekünk első verszakát imádkozzatok és buzgón kérjetek.

Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

0: Rádión híreit hallják, híreink először címszavakban. Az oktatási szakszervezetek nem vesznek részt a bértörvény tervezetről mára összehívott munkaügyi minisztériumi egyeztetésen. Betiltották a szerencsejátéktermek és a sportfogadási irodák működését Zilahon. A tervezetnél többen jelentkeztek a 4. kalotaszegi prímás versenyre. Egyre erősebb az erdélyi identitás, új tartalommal telik meg a transzilvanizmus. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. A 3 legnagyobb oktatási szakszervezeti szövetség bejelentette, hogy nem vesz részt a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről mára összehívott munkaügyi minisztériumi egyeztetésen, mert szerintük az csak látszat konzultáció. A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége, a Spiruháret Oktatási Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség közös közleményében hangsúlyozta, hogy korábban már részletesen ismertették álláspontjukat a témáról, és nem támogatnak olyan minimális módosításokat, amelyek nem oldják meg az általuk jelzett problémákat. Rámutattak, nem kívánnak asszisztálni egy olyan látszat egyeztetéshez, amely kizárólag azért zajlik, hogy a minisztérium kipipálhasson egy feladatot. Mivel a kormány és a munkaügyi miniszter már egyértelművé tette számukra, hogy a felajánlott intézkedéseknél többre nincs lehetőség, a mai egyeztetésen való részvételük teljesen értelmetlen lenne, tették hozzá. Jelentős döntést hozott ma Zilah önkormányzata. Betiltják a szerencsejátéktermek és sportfogadási irodák működését a város területén. A döntés a szerencsejátékok szervezéséről és működtetéséről szóló 77/2009-es sürgősségi kormányrendelet, valamint annak a 7/2026-os sürgősségi rendelettel módosított előírásai alapján született. A tilalom Zilah közigazgatási területén működő valamennyi szerencsejáték szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül azok típusától. A határozat ugyanakkor nem érinti a Román Lottó Társaság állami monopólium alá tartozó tevékenységeit, így a lottójátékok és a távlottó továbbra is a hatályos jogszabályok szerint működhetnek. A kezdeményezés mögött álló indoklás szerint a szerencsejátékok komoly társadalmi kockázatot jelentenek, különösen a fiatalok körében. Romániában minden negyedik fiatal kipróbálta már a pénznyerő automatákat, sokan közülük már 14 éves kora előtt. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány, a Hagyományok Háza és a Mera World Music Festival augusztus 1-én rendezi meg a 4. kalotaszegi prímás versenyt Mérán. Immár 4. alkalommal rendezik a Kolos megyei Mérán a kalotaszegi prímás versenyt. A muzsikusok vetélkedésének a település Bivaj Múzeuma ad otthont. A felhívásra 11 nevezés érkezett, ami a megmérettetés történetében rekordnak minősül. Idén a korábbi versenyekkel ellentétben nem volt szükség a kiírás meghosszabbítására. A szervezők a maximálisan tervezett létszám felett számolhattak, közölték a szervezők. Mint írták, az összetétel tekintve a magyarországi zenészek viszik a prímet 6 jelentkezővel, őket 3 erdélyi és 2 vajdasági muzsikus követi. A 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetem és Diáktábor tegnapi programjának a Kós Károly sátorban szervezett Transzilvanizmus a provincia után című közéleti, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács társszervezésében megvalósult panelbeszélgetésén a román és magyar transzilvanizmus jelenéről, a regionális identitás erősödéséről és a decentralizáció lehetőségeiről cseréltek eszmét a résztvevők. Tudor Dujka, a Transzilvánia Nostra, Erdélyünk, Unzar Zibenbürgen Egyesület elnöke, a TEUSZ elnöke úgy vélekedett, az elmúlt másfél évtizedben látványosan megerősödött az erdélyi identitás. A háromnyelvű TEUSZ mozgalom alapítója szerint a transzilvanizmus pedig ma már nem elsősorban etnikai kérdés, hanem a regionális fejlődés, a kulturális sokszínűség egyik fontos kerete. Tudor Dujka szerint a változás egyik fontos jele, hogy egyre többen használják Erdélyt identitásuk elsődleges meghatározására. Úgy vélte, a transzilván megjelölés ma már nem csupán történelmi vagy kulturális fogalom, hanem egyfajta önazonosság is, mint rámutatott. A világ számos pontján Erdély neve sokkal ismertebb, mint Romániáé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma többnyire felhős marad az égbolt, az esti órákra kevés csapadékot jósolnak. A mai csúcshőmérséklet 24 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 12 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Fazakas Csaba, a Kolozsvár Kerekdombi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

0: Az Úr ezt mondta Mózesnek, meglátja majd az Úr tetteit az egész nép, amely között vagy. Mózes második könyve, 34. részének 10. verse. A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izrael Istenét. Máté írása szerint való Szent Evangélium 15. részének 31. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, a világhírű grúz trió mandili, mongol torokének, afrikai dallamok, latin-amerikai ritmusok, a cigány zene nagyjai, világzenei DJ-k és Kalotaszeg élő népi kultúrája mind jelen lesznek a Méra World Music Csűrfesztiválon július 30 és augusztus 2 között. Jegyek korlátozott számban a meravorldmusic.com oldalon. Koncertek, gyerekprogramok, bivajbőgés és hazai ízek. Találkozzunk Mérán, a Csűrben.
4: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, kocsogó, ponifát, spektákulum.
5: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
6: Reklám.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
8: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol Timóteushoz írt második levele első fejezetének a 6. és 7. verse alapján szól hozzánk ma Isten üzenete. Molnár Virág, a Magyarországi Mezőkovácsháza és Nagybánhegyesi Református Egyházközségek lelkipásztorának szolgálatán keresztül. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből Hézsel Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket ezen a mai napon. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom, Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből, a 6. és 7. versekből. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Kedves testvérek, ma már annyiféle konfliktus kezelési módszert tanítanak, hogy talán nincs is annyi emberek közti ellentét. Én magam is több ilyet tanultam egyetemi és főiskolai tanulmányaim alatt, attól függően, hogy éppen milyen szakterületen mozogtam az adott egyetemen. Bár nagyon sok hasznos módszer tárult elém, amikor nekem van konfliktusom valakivel, mindig visszagondolok Timóteusra, Pál apostol szeretett tanítványára. Azért rá, mert úgy gondolom, hogy hasonlítunk egymásra. Félénk volt és nehezen kezelte a konfliktusokat, ezért nem egyszer szüksége volt az apostoli útmutatásra. Pál apostol pedig az Úrtól való bölcsességgel vezette, tanította ezt a fiatalembert, hogy hitben folyamatosan erősödve tudja hordozni lelkipásztorságából és egyáltalán a kereszténységéből adódó összes konfliktusát. Mi volt az a konfliktus kezelési módszer, amit az apostol ajánlott Timóteusnak, ami véleményem szerint ma is minden konfliktus kezelésének az alapja? Nagyon egyszerű volt: tegyen rendet magában. Tegye ezt úgy, hogy feléleszti a szívében Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, ami kézrátétel által van benne. Vagyis emlékezzen vissza arra, mit kapott az Istentől. Milyen az Úr felé való szeretete, aki még azt is megtette érte, hogy odaadta egyszülött fiát, hogy bűnei alól bocsánata és örök élete legyen. Egyszerűen erősödjön meg a hitben. Amikor konfliktusba keveredik, ezért elbátortalanodik, vagy elerőtlenedik, először forduljon befelé, Isten felé, mondta az apostol, mert nem a félelemnek a lelkét adta Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. És ha ezt teszi, akkor fog tudni kiállni az Úr ügye mellett, és az akkor börtönben lévő apostol mellett. Nem az őt ifjúkora miatt megszólókat fogja meghallgatni, hanem Isten szavát. Ebből adódóan fogja tudni Istentől való bölcsességgel kezelni a konfliktusait, megtapasztalva azt, hogy aki az Úr mellett kitart, az ige szavára hallgat, annak a szívében is rend lesz, és ezáltal körülötte is. Hogyan kezeljük a konfliktusainkat? Húsba vágó kérdés ez napjainkban is. Itt a legjobb módszer számunkra is, hogy először befelé és felfelé figyelünk, majd az Úr útmutatása alapján rendezzük a dolgainkat azzal, akivel valóban dolgunk van. Így fogunk elkerülni feledseges viszálykodásokat, hanem ezek helyett örömmondókká és békekövetekké tudunk lenni. Adja az Úr, hogy a kellő időben tudjunk ráfigyelni, hogy a konfliktus helyzeteinkben is az Úré legyen az első és az utolsó szó. Ezáltal tudjuk békességgel kezelni a nehéz helyzeteinket. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Molnár Virág, a magyarországi Mezőkovács háza és Nagybánhegyesi református egyházközségek lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól Timóteushoz írt második levele első fejezetének a 6. és 7. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézser Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Regatta. Néhány éve a német nagyvállalat megállapodott üzlettársával egy japán céggel. Évente evezős versenyt rendeznek a Rajnán. A két 8-as csapat hosszan, kitartóan és keményen edzett. A versenyre mindkettő elérte optimális formáját. Amikor eljött a nagy nap, a sportolók erőtől duzzadó izmokkal álltak starthoz. A japánok 1 kilométeres előnnyel nyerték meg a versenyt. A megsemmisítő vereség először súlyos depressziót váltott ki a német versenyzőkben, és hatalmas szégyent a vállalat vezetésben. A vezetőség intézkedéseket foganatosított. Ki kell deríteni a kudarc okát. Ehhez egy bizottságot hoztak létre, amelytől megoldási javaslatokat is kértek. Hosszú, precíz vizsgálatok után megállapították a szakemberek. Míg a japánoknál 6 sportoló evezett és 1 kormányozott, a németeknél 1 evezett és 6-an kormányoztak. A legfelsőbb vezetőség erre azonnal megbízott egy vállalatszervezési intézetet, hogy készítsen felmérést a német csapat belső struktúrájáról. Néhány hónap és 1,5 millió márkányi munkadíj után megszületett a szakvélemény. A németeknél túl sokan kormányoznak és túl kevesen eveznek. A vizsgálat javasolta, hogy változtassák meg a csapat struktúráját. Megtették. Ettől kezdve 4 kormányossal, 2 fő kormányossal és 1 igazgató kormányossal folytatták az edzéseket. Az evezősnek úgy nyújtottak intenzívebb ösztönzést, hogy bevezettek egy teljesítmény ellenőrző és 1 biztosítási rendszert. A következő évi versenyt a japán 8-as 2 kilométeres előnnyel nyerte meg. A vezérigazgatóság erre az evezőst, tekintettel a nem kielégítő teljesítményére, elbocsátotta, az evezőket eladta, és leállította az új csónak beszerzésére előirányzott befektetést. És mit csinált az evezős? Vett egy egyszemélyes csónakot, elindult az országos bajnokságon, és megnyerte.

Jaj, nektek vakvezetők, akik ezt mondjátok. Ha valaki a templomra esküszik, az érvénytelen. De ha valaki a templom aranyára esküszik, azt köti az eskü. Máté evangéliuma 23. részének 16. verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Regatta című részt felolvasta, Janicskó Mihály című részt.

Váci Mihály, pillérek. Csak azt szóljon, ki érzi azt, ha néma marad valami nagy és szent dolgot elmulaszt. Költő csak azt mondja el, ami oly fontos, hogy embertelenség lenne azt el nem mondani. Ha szólsz, a gondolatot mindig mért elhelyezett szavak tartsák, mint pillérek a hidak ívét. Mikből ha több van, nem merész az ív, de ha egyet elvesznek, a semmibe hull az egész.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Hogyan ebrudaltak ki Rumcájsz az óriást Raholecből? Rumcájsz, miután az erdő széléig kísérte a hercegék hintóját, visszatért Mankához a barlangba, és letelepedett fenyőgerendákból készült ágyára. Most pihenek egy keveset, mondta. Már le is csukta a szemét, hogy egy zsiványosan könnyűt aludjon. De Manka leült mellé. Nem szeretném zavarni az álmodat, Rumcájsz, de a herceg miatt elmaradtál a dolgaiddal. Tegnap a postai futár értesítés hozott, hogy egy goromba óriás készül hozzánk Raholecbe, a prahovi sziklákból.
2: Hát, ott mindig is elég lármás és zűrös óriások értek,
1: bólintott Rumcájsz. Ekkor valaki akkorát dörömbölt a barlang előtti sziklán, hogy Rumcájsz lábához repült egy tetődarab. Rumcájsz kiszaladt a barlang elé. Kint állt az óriás. Jól megtermett példány. A terebélyes bükkfa alig ért a derekáig. Az óriás, mintha a toronyból beszélt volna.
3: Holnaptól enyém az erdő, te pedig, Rumcájsz, szedheted a sátorfádat.
1: Rumcájsz mély levegőt vett, és akkorát kiáltott, mintha a túlsó hegyre szólt volna át.
2: Megvédtem az erdőt még a hercegtől is, megvédem hát mindenkitől, tőled is.
3: Szeretném látni, hogyan,
1: zengte az óriás, és akkorát nevetett, hogy hullámzott bele az egész táj.
3: De mert jó kedvemben vagyok, visszajövök később, és kávézás után fát fogunk hasogatni, hogy eldöntsük, kié legyen a Raholec.
1: És döngő léptekkel visszatért a sziklák közé, hogy jól kialudja magát a mérkőzésre. A fejével úgy összekuszálta a felhőket, hogy viharfelhők kerekedtek.
2: Nem lesz könnyű dülőre jutni ezzel a gorombra fráterrel,
1: mondta Rumcájsz Mankának.
2: Elég, ha megmozdítja a kis ujját, és tetőtől talpi ketté hasad a bükkfa.
1: Manka tudta jól, hogy a súlyos gondolat elveszi az ember erejét. Rámosolygott Rumcájszra. Tudod mit? Hozok inkább a pincéből egy kis mézet, hogy megédesítse az életedet. És elszaladt mézért. Egyre sötétebb lett az erdő, Jicsin felül villámlott néhányat, és a távolban felmurajlott az ég. Villámcsapás, méghozzá egészen közel. Manka rohant vissza a pincéből a mézes fazékkal.
0: Te jó ég, nézd csak meg!
1: Rumcájsz elé állította az edényt. Valami

0: evickélt, kapálozott a mézben. Hát ez meg mi? Ámult el Rumcájsz. Villám, felelte Manka, belepottyant a mézünkbe. Rumcájsz felugrott.
1: Csak nehogy bajod essen.
0: Ugyan, legyintett Manka, teljesen összemézezte magát, alig tud ez megmoczanni. A fazékból nem éppen vidám recsegés, meg szomorú szikrázás hallatszott. A villám kidugta a fejét a mézből. Sose voltam még ilyen rosszul, itt nem juthatok vissza az égboltra. És sistergett egy kicsit, ami olyan volt, mintha sírna. Szegény, sajnálkozott Manka teljes szívéből.
1: Rumcájsz még éppen idejében figyelmeztette. Csak el ne sírd magad nekem, nehogy teljesen eláztasd a könnyeiddel, inkább fogd meg az edényt, én kihúzom belőle még mielőtt megcukrosodik itt nekünk.
0: Manka jól megmarkolta a fazék fülét, Rumcájsz alaposan bekente a kezét borz zsírral, és kihúzta a villámot a mézből. Szép tisztára törölte, és egy rony darabbal kifényesítette. Öröm volt nézni, milyen pompás fickó lett a villám. Nem nyugodhat, ugrabugrál, minden porcikája iszeg mozog. Apró zsebébe nyúlt a kronométerért, a számlapjára pillantott.
2: Már megint végig csapkodhatnék egy vihart, állapította meg.
0: Hogy háláljon meg nektek, belecsapjak itt valamibe, felhasogassak nektek valamit?
1: Inkább ne, felelte Rumcájsz. De ha esetleg összetudsz gömbölyödni egészen kicsire, betennélek a zsebembe.
2: Játék az egész egyszerű erőgyakorlat.
0: Surrogott vidáman a villám, és összegömbölyödött. Szép halványan sugárzott, és halkan sustorgott.
2: Rumcájsz zsebre vágta.
0: Az óriás már közeledett. Egy ideig a barlang körül dobogott, hogy a kövek maguktól elgurultak, a patakok kilöttyintek a medrükből, aztán rázendített.
1: Rumcájsz, vége a kávézásnak, most fát fogunk hasogatni, hogy eldöntsük, kié legyen a raolec, én kezdek.
0: Az óriás kinézett magának egy torony magas bükkfát. Odalépett hozzá, és csak legyintett, mint a kártyázáskor ázt akarna hajítani az asztalra. A bükk megnyekkent, és a tetejétől az aljáig ketté hasadt. Még egy ideig remegett körülötte az egész erdő. Rumcájsz kikerülte a gajakat, és körbejárta a felaprózott fát.
1: Szép munka! Manapság ilyet ritkán látni Csehországban.
0: Jegyezte meg elismerően.
1: Most te jössz!
0: Jelentette ki az óriás.
1: Befejezheted, amit elkezdtem, mert kisebb vagy.
0: Rumcájsz azonban megcsóválta a fejét.
1: Nem szoktam senki után megenni a maradékot.
0: Kiszemelt egy akkora bükkfát, mint két óriás. Néhány lépéssel távolabb állt, és óvatosan a zsebébe dugta a kezét.
1: Alaposan célzol, de talán jobban neki kéne veselkedned,
0: vigyorgott az óriás. Rumcájsz kihúzta a kezét a zsebéből, és rádobta a bükkre a gömbvillámot. A gömbvillám először kéken felvillant, mint a láng széle, majd hosszasan dörögni kezdett, mint a világ összes almáriumát egyszerre fölborította volna. Akkor vágta hasábokra a fát. Aztán kicsit elcsendesedett. Akkor vágta apróra a fát. Végül kis elektromos szikrák röpködtek, ahogy letörte a gajakat és nyalábokba szedte, hogy szép rendben hagyja maga után az erdőt. És egy villanás itt, egy villanás ott. A villám eltűnt. Hátrahagyott 7 öl felhasogatott bükkfát. Az óriás nagy szemeket meresztett.
1: Hoppá, barátocskám, ha neked ilyen segítséged van, elképzelem, hogy mehet a munka, ha te magad vágsz bele.
0: És jobbnak látta visszasietni a prahovi sziklák közé.

A szél és a nap. Egykor régen szélúrfival fogadott az öreg nap egy vándor köpenyét, melyik lophatná el hamarabb. Jött szél, s magát felfúván zúgott, búgott, mint csak tudta, a köpenyt úgy húzta, fúzta. Hát a vándor mit csinál? Elébb ugyan félelmében ilyetten kap fűhöz, fához, de a köpenyt majd a vállhoz szorítgatja, s odébb áll. Mosolyog a jó öreg nap, s hősugárral fényes szépen megindul a tiszta égen. Hát a vándor mit csinál? Lassabban megy, meg is izzad, a meleget alig állja, majd a köpenyt földhöz vágja, s hogy pihenjen rajt, megáll. Egykor régen így nyeré meg szélúrfit az öreg nap. Többet ésszel, mint erővel. Így közel, úgy hamarabb.

0: s evezzem el a vattevet. Level kivét, kivi levelemet.
1: Helye húja a vigalom, habos fánka jutalom. Mákos patkó, babkávé, ért.

0: Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok, másoknak nem egyebek csöpnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok számára problémák. Az üzletemberem szemében aranyból voltak. A csillagok viszont mind-mind hallgatnak. De neked olyan csillagaid lesznek, amilyenek senki másnak. Mert én ott lakom majd valamelyiken, és ott nevetek majd valamelyiken. Ha éjszakánként fölnézel az égre, olyan lesz számodra, mintha minden csillag nevetne. Neked? Egyedül neked. Olyan csillagaid lesznek, amik nevetni tudnak.
1: Anya, hányat kell még aludnom, hogy felnőtt legyek?

Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből, meg feketéből. Ezért van az, ha rajta kapsz valami rossz dolgon, mindig szürke leszek. Akkor csak állunk egymással szemben, mozdulatlanul. Tehát távolodunk, de közeledünk is.

0: Igen, mit szeretnél? Gitározni?
1: Igen.
0: Na gyere, ülj ide. Tessék, fogd meg, fordítva. Úgy. Tessék, itt a pengető. Jó, oké, egy van. Csak vissza.

minden van, szólt a furcsa vendég, mintha tegnap lennék. Gyűrött tart, fél mosoly a füstbe, szépek itt az esték.

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt,

0: Igen, az Illésék. Illésék 1965-ben, amikor a felvételt készítették. Annak idején kevesen ismerték még őket, de a közönség a hangulat után ítélve éppen olyan volt, mint ma. Az együttes lényegében 1964 szilveszterén alakult. Négy fiú találkozott, Illés Lajos, Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs, Bródi János, és később jött az együttes dobosa, Pásztori Zoltán. Az első jelentős siker az Ómond hozta meg, az együttes első saját szerzeménye. Emlékeztek még arra, mikor és hol írtátok ezt a dalt?
1: Az Ómondot 1965 nyarán írtuk, a Nógrád Verőcei nemzetközi táborban. Itt ebben a táborban nagyon sokan voltak, és mi megpróbáltunk olyan helyet keresni, ahol csak mi magunk vagyunk, és hát tudunk dolgozni. Úgy tűnt, hogy a legalkalmasabb erre a háztető. Abban a házban, ahol mi laktunk ott Nógrád Verőcén, ilyen lapos volt a teteje, az teteje, és ott ide fölmásztunk mi egy létrán, szépen sütött a nap, és Tinivel ketten itt írtuk meg ezt a számot.
0: Elkészült a dal, miközben a többiek örködtek. Ez volt a kezdet. Van egy közmondás. Minden kezdet nehéz. Valóban csak a kezdet volt nehéz, Lajos?
2: Voltak később is problémák, de azt hiszem ez abból adódott, hogy mi egy olyan utat választottunk, amin előttünk nem igen jártak még. És ezért vállaltuk a problémákat, és szerintem nagyon kellemes dolog egy olyan úton járni, ami nehéz, és rögösek is.
0: Tehát valódi úton jártatok. Az út rendelkezett az utak jellemző sajátosságaival. Néha fel, néha pedig lefelé lejtett. Voltak rajta ezek szerint gödrök is, mint ahogy mondtad. De azért haladni lehetett rajta.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra későjeli műsorunk hallgatóit Alexandre Dumas francia író gondolatával, aki 1802-ben ezen a napon született. Minden bajra két orvosság van, az idő és a csend. A mikrofonnál Janicska Mihály Noémi. Nézzük, hogy mivel várjuk hallgatóinkat a következő közel 3 órában, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Hamarosan július 6-ai látogató egészségügyi és életmódmagazin műsorunkat sugározzuk, az Egészségügyi Dolgozók Világnapja alkalmából készült műsort hallgatjuk újra. 4 óra után a nap áhítata hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő következik, illetve a